0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Egyre több életveszélyes autó kerül műszaki vizsgára. Idén 10 perces lesz a tűzi játék a nemzeti ünnepen. Továbbra is marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Rövidebb, 10 perces lesz az idei tűzijáték, és egy audiovizuális drón és fényshow keretében rendezik meg augusztus 20-án. Közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. Egyes helyeken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is tartanak rendezvényeket. Budapesten 10 helyszín lesz, köztük a Margit-sziget, a Parlament, a Szabadságtér és a Budai Vár. A központi programokat csütörtökön a nemzeti ünnepen a hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás nyitja meg a Kossuth téren. Ezután következik a katonai és légi parádé. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgáló állomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta, időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapotának romlása. Újabb területen Borsodabolyi Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
3: Arra kérnénk mindenkit, az erdőkat, látkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg kőriska mellett, amelynek a törzsén D alakú röpjük a látható, vagy egy smaragdzöld a szárnyai alatt

0: keleti harmadán továbbra is nagy területen élénk marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között várható. A folytatásban holnap sok napsütésre számíthatunk. A nagyrészt felhős vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett így csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show. Medúzák bénítottak meg egy francia atomerőművet. Ma még 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes fővárosi helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak látnivalót, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is. A törtöki drón, fény és tűzi játék show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Közel 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen probléma már talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltetők felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: Medúzák tömkelege zavarta meg a legnagyobb francia atomerőmű működését. A tengeri állatok miatt a létesítmény 3 reaktorát le kellett állítani, és egy negyedik is csak korlátozottan üzemel. Azt nem tudni, hogy honnan özönlöttek a medúzák az erőműhöz. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni, adta hírül az Útinform. Közben az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád Vátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat, szintén aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt! Ez a pontos idő, ezzel tudok szolgálni. Csütörtök van, ezt is most nagyjából megfejtettem. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett is.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: És ő még mindig a nyári kollekciónak egy újabb darabját, most ezt a cukorrózsaszint öltötte magára. Gyönyörű, szép a nő, na!
3: Köszönöm szépen!
0: Tudtam, hogy ennek örülni fog. És Laciga újra köztünk.
4: Uh-huh. És ő is gyönyörű szép.
0: És ő is gyönyörű szép. Így van, kisirult arccal.
3: Azt hallgattam itt reggel, hogy dicsergetted a Lacikát.
0: Igen.
3: Hogy milyen
0: sok, jól. Sok okból.
3: Ja, én csak egyet hallottam, hogy nagyon jól nézel ki.
0: Jó, Anett, a megakasztásnak van...
3: Nagy mestere vagyok.
0: Nagy mestere vagy, és van sok, sok eszközöd van erre, de ne azonnal kezd el. Még 6 óra 9 sincs.
3: Akkor csendben maradok.
0: Nagy mestere vagy te ennek a megakasztás dolognak. Na, nézzük akkor az SMS-eket, mert most meg vagyok akasztva.
1: Légyszi, nézzük az SMS-eket.
0: Jó, sziasztok! Példaértékű összefogásnak köszönhetően munkát kapott a 18 éves, ritka, gyógyíthatatlan betegséggel élő magyar tiktoker Vas Flórián a fiatal Fejes Tamásnál, a tankcsapda dobosánál állhatott munkába. Nagy pacsi és emberségből jeles. Én még nem olvastam csak egy ilyen cikk címet, de nem tudtam pontosan, miről van szó. Ti tudjátok, miről van szó?
2: Erről, hogy egy nagyon ritka betegséggel küzdünk, bőrbetegsége van, nagyon könnyen sérül a bőre, de bármitől, és neki csak ilyen irodai munkák, meg ilyesmik alkalmasak, és akkor TikTokon egy felhívást intézett, hogy hát, ha valaki tudna neki adni munkát.
0: Ilyen home office munkát?
2: Vagy ilyen bejárós, valamilyen bejárós
0: Évi?
2: Munkát.
1: Én is ezt olvastam, ennyit tudok róla.
0: És a Fejes Tomi mit csinált?
1: Segítsége, munkát adott neki. De nem néztem végig az egészet, hanem én arra gondoltam, már egyből megláttam a hírt, hogy megkérdezhetnénk a Tomit majd valamikor, hogy jött
0: valaki
1: az egész, hát Tomi? Rajtad kívül senki.
2: Nekem megvan a száma, oda tudom adni, ha akarjátok.
0: Na igen.
1: És hogy beszéljünk a Tomival, hogy értesült, és hogy segített, mert szerintem ez egyébként egy nagyon nagy példa, tehát példaértékű dolog, hogy egyáltalán ismerte, tudja, hogy ki volt, vagy csak abszolút ő is így értesült róla, és úgy gondolta, hogy jött egy ilyen sugallat.
0: Jó, beszélünk majd Fejes Tomival. Ma a mi napunk van, a balkezesek világnapja, és mielőtt még, bocsi, megkérdeznéd, hogy mondjon valaki egy híres balkezest, Paul McCartney, Demi Moore, hogy csak kettőt említsek, puszi minden balkezesnek. A Paul McCartney tudtam például, ne viccelj. Hát aki fordítva tartja a gitárt.
2: Az látványos.
0: Az látványos. A George Harrison, John Lennon, mindenkinek balra van a nyaka, Paulnak jobbra van a nyaka. Hát azért ezt mindenki látja.
2: Ki lehet szúrni.
0: Igen. Jó, Gabi bátyám, jó reggelt. De ma már nincs ilyen, hogy átneveled a gyerek kert, ugye, erőszakkal, írásban, suliban.
1: Nem nagyon, de képzeljétek, anyukám is balkezes, és át akarták nevelni, és ő nem hagyta magát.
0: Nem hagyta magát?
1: Igen, igen.
0: Helyes, oké. Okay. Jó, nem, hát ez ugye az agynak egy olyan beavatkozás az agyi tevékenységbe, és nyilván nem értek hozzá ilyen neurológiai, mit tudom én, hogy ezt erőszakkal megváltoztatni, az nem jó.
1: De édesanyám korában még ez direkt, tehát ők át akarták teljesen nevelni, de

0: Ma már nagyon nagy az elfogadás, nem lehet.
1: Gabi bátyám, jó reggelt, végső elkeseredésemben a haldokló kiültetett banánfáimat visszaültettem a cserébe, árnyékba tettem, és gyönyörűen elkezdték a növekedést, pedig már lemondtam róluk, most itt teszek a többi trópusi növényel is, és ez, azt hiszem megtaláltam ezzel a legjobb megoldást a 40 fok ellen. A 40 fokról is lesz szó. Igen, érdekes, hogy pont a trópusiak nem bírják, mert 40 fokot kéne, hogy bírják, a vizet kéne adni nekik. Mert az nincs.
0: Igen,
2: hát
0: de
2: nem sok esik. Igen,
0: igen, meg az is nagyon igaz egyébként. Képzeljétek, amit tegnap a Voga mondott, emlékeztek, hogy meglocsolod, és fölül kiszárad. És én tegnap megpróbáltam, és elkezdtem kiásni az egyik növényt, és tényleg alul víz van. Csak fölül egy ilyen 3-4 centin van szárazság, és hogy amit én locsolok, áztatom, az alul még megvan neki.
1: Nekem tehát, kettő növény engedte el totálisan leveleit, tehát mondom, nálam most őszi hangulat van a kertben, ugye lomporszívóval föl kell porszívóznom, nem viccelek. A magnólia bokor, ami egy elég nagy bokor, az mindent elengedett, és van egy fa, nem tudom most a nevét, az is gyakorlatilag még tegnap előtt még zöld volt, és tegnap délután kinézek, és minden levél a földön.
0: Szörnyű.
1: Elengedték.
0: Szörnyű. Ja. Igen.
1: Jó, van egy dolog, amit csak most jutott eszembe, amivel a Gyurinak szeretnék üzenni. A névhúzásnak van egy egyszerűbb módja is. Van egy ilyen jellegű weboldal, ahol olyan paramétereket is be tudsz állítani, például, hogy férj és feleség ne húzza egymást. Tudom, nálatok ennek a funkciónak nincs létjogosultsága, de van ilyen lehetőség. Beírod a neveket és az e-mail címeket, az oldal csinál egy random sorsolást, kiküldi a neveket az e-mail címekre, az illető megnyitja az e-mailt, abban talál egy linket, rákattintva pedig elviszi egy weboldalra, ott meg kidobja a nevet, amit húzott például a bocsinak, hogy Évit húzta, stb. Stb. Remélem segítettem, Mark Shelby.
2: Nagyon jó, köszi Mark. Mondjuk sűrűn nem adódik ilyen kihívás az életemben, de legközelebb majd eszembe jut.
1: Meg négy névvel nem érdemes szórakozni, hogyha van 277 név, akkor igen.
2: Igen, de mire ezt az egész folyamatot megcsinálom négy névvel.
1: Nem megcsináltam a bödönben ott
2: így van.
1: Igen. Jó, jó reggelt, bocsi, eljött az idő. A világnak szüksége van a rövid, tömör, ugyanakkor frappáns, informatív megfogalmazásokra. Éppen ezért létre kell hozni a világhálón a bocsipédiát. Igen, ez, én magamra ismertem ebben. Csak ezen a héten két bejegyzés már bele is kerülhetne. Elton John, Stram zongorista, Pete Sampras az első nyámnyira teniszező. Még-még sok ilyet, bocsipédia, a tudás enciklopédiája. Köszönöm. Igen, én a tömör megfogalmazás híve vagyok, és Anett egy nagyon nagy ellenlábasom.
3: Tehát most már meg sem merek szólalni.
2: Tűz és víz vagytok ebben a műsorban. Igen.
1: Igen. Anett, szerinted a megszólalásaidnak adáson kívül hány százalék a valódi tartalom?
3: Egy. Tessék.
0: Na nem mer hazudni, nem mer, hogy magában úgy érzi, hogy azért egy 90%-ban én jó vagyok, de nem.
3: Nem, én soha nem hazudok, én beszoktam vállalni. Hát nyilván sok valós értéke nincs, de szeretek beszélni. Ez
1: biztos.
3: De ezért szeretsz, nem?
1: De ezért is. Ahogy Anett nem tudja elhagyni a szobát, amikor ugye búcsúzunk ilyen itt a 11:30 felé, és nem bírja elhagyni, és nem bírja becsukni az ajtót, nem bírja azt a döntést meghozni, hogy ő most távozik, és búcsút int, és van egy zárszó. Nem. Azt úgy hívják, hogy sziasztok.
2: És egyre gyorsabban beszél. Egyre gyorsabban beszél, hogy távozik ki, mint hogyha lenne ez még
3: hazugság.
2: Egy monológ, amit el kell mondani.
3: Igen. Annyit szoktam mondani, hogy szeretlek benneteket.
0: No.
1: De az már nagyon a végső kétségbeesésed. Vagy amikor benn vagy a szobában, és valahogy azt hiszed, hogy a szó az egy ilyen láthatatlan valami, amit neked el kell kapnod, és magadnál tartanod.
3: Igen. Van ez így. De Gábor, mostanában nagyon sokat tanultam tőled. Hálás köszönet, amikor rám nézel, elég, és elhallgatok.
1: Tényleg így működik? Ránézek, elhallgat?
2: Igen, ritkán nézel fel a keresztre egy fényből, ennyi az oka.
1: Hát valahogy én már berendezkedtem szórakoztató dolgokkal, ilyen kis iPad-en, ilyen játékokkal, meg keresztrejtvényből, amíg az Anett monologizál, addig én elfoglaljam magam.
3: Pont akartam mondani, hogy légy szíves, mondd, hogy nem miattam fejted a rejtvényt, meg tetriszezel, meg mindenféle ilyen játékot, mert akkor be sem megyek.
1: Egyre jobb. Egyre jobb. Na, ilyen a mi társaságunk. Igen. Jó, időjárás jelentés Anettől, az tömörebb, amikor leírja. Igen. Felhőtlen időnk lesz ma is. Ez egy tömör szép mondat.
3: Köszönöm.
1: A napsütés mellett sokfelé élénk lesz a szél, csapadék sehol sem várható, 18-20 fok van most, délután 30-33 fok körül alakul a hőmérséklet. Ipoly névnap van. Ezt sem tudtam, hogy ez egy keresztnév.
2: Köszönöm, egy folyó, csak simán.
1: Igen, 140 nap van még ebből az évből. Köszi, Anett, elkezdted?
3: Elbizony.
1: Karácsony is jön majd?
3: Jön.
1: Ma van a balkezesek nemzetközi napja. A föld népességének mindössze 15% a balkezes. Ez nem is olyan kevés.
0: Igen, az egyébként nagyon sok.
1: 40 éves lett Rokán Nóra. 100 éve született Fidel Castro. Aztán 65 éve Berlin szöges drótkerítéssel választották ketté, majd két nappal később megkezdődött a berlini fal építése. Hát lényegében ez volt a berlini fal építésének kezdete, és tényleg az egyik legszörnyűbb tett, amit ember ember ellen elkövethetett. Én ugye éltem abban a városban, én tudom, milyen volt az a ketté osztott város mind a két felében, hál' Istennek lehettem én szabadon bármikor, de az, hogy családok egyik napról a másikra, egy éjszaka leforgása alatt szétlettek szakítva, és egy fallal elválasztva, ezt nem tudom, tehát ez komolyan mondom, hogy ez valakinek eszébe jut, az nem ember.
2: És mi volt azokkal például, akik, mit tudom én, önök fiatalok a barátjánál aludt, vagy barátja családjánál, a falu, vagy a város másik oldalán? Az ott maradt?
1: Hát ott maradt, ez döntése volt. Tehát, hogyha Nyugat-Berlinben aludtál, mert ugye Berlin akkor, ugye a háború utáni időkben, de itt beszélünk 1961-ről, ha jól tudom, ugye, tehát a háború után eltelt már majdnem 20 év, felosztották ugye a szövetségesek zónáira. Aha. Tehát volt Kelet-Berlin, az volt a szovjet zóna, és a Nyugat-Berlinben volt amerikai, angol és francia zóna. Azok ugye egyben, ez volt Nyugat-Berlin. És ugye nem volt fal, tehát bárki jöhetett, mehetett, és egy nyugati kapitalista társadalom volt Nyugat-Berlinben, és ugye a komcsi társadalom volt Kelet-Berlinben, de volt átjárás. És ezért egyik napról a másikra ezt lezárták. Ha te ott aludtál Nyugat-Berlinben a haverodnál, de amúgy kelet-német vagy, akkor hozhatál egy döntést, hogy visszamész. Nyilván visszaengedtek. De aztán soha többet. Soha többet. Vagy hoztál egy döntést, hogy maradsz Nyugat-Berlinben, de anyukád, apádat nem látod.
2: Így van, és akkor kezdjél boldog új életet Nyugat-Berlinben.
1: És kezdjél boldog új életet Nyugat-Berlinben.
2: Hű, de durva.
3: Nagyon durva.
1: Ha Nyugat-Berlini vagy, és ott aludtál a Kelet-Berlini csajodnál, akkor is hazamehettél. Aztán te át tudtál menni később Kelet-Berlinben, mert ugye az átjárás az egy irányban aztán megvalósult, csak nem mind a két irányba.
2: Elképesztő, tehát felfogni is így a mai
1: fejlődött. Nekem nagyon sok ismerősöm van, akiknek a családjai ketté lett szakítva. Olyan ismerősöm, aki a falon át gyereket csempészett át autóban, de tényleg személyes ismerősöm. Ráadásul barátnőm volt, tehát hogy ennyire személyes. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon durva dolog. A berlini fal sose felejtsük el. Aztán 29 éve indult újra a South Park, 137 éve William Gray szabadalmaztatta az érmével működő telefont, 1907-ben New York utcáin megjelent az első taxi, ennek már 119 éve. Egy ilyen matematikai félmondatot még belerakott a net. Jó, a taxi az New Yorkban jelent meg először, tehát a világ igen. első ilyen kvázi bér fuvar szolgáltatása.
3: Nem, hanem hogy New Yorkban az első taxi, azt nem tudom, hogy a világban.
1: Ja, magyar meg a Chicagói első taxi
2: mekkora,
1: is.
2: Mekkora tűzhányó volt az agya annak, aki először rájött arra, hogy mekkora biznisz lesz ez.
3: Igen.
2: És hát ő akkor kaszált, az tuti.
3: Az biztos.
1: Hát mit kaszált?
2: Mindenkit.
1: Egy fuvart. Vitt.
2: Meg aztán még egyet, és még egyet, és igen, még
1: de
2: egyet.
1: Ez de ez így csinálják a mai taxisok is, így kaszálnak.
2: De az összes fuvar az övé volt egyedül.
1: De hogy lehet az összes, nem tud mindenhol ott lenni. De tudom, hogy ott kell lenni mindenhol, de nem tudod.
2: De a maximalizálta a profitját.
1: Mert hogyan?
2: Már úgy, hogy ahová tudott, oda elment. Nem az volt, hogy elvitték előlem a fuvart, jaj, mint a mai pestiek tudod sírnak, hanem ő ment mindenhová. Atom. Nem?
1: Hát ezt nem tudom, hogy így volt egy Gyuri.
2: Hát ha egyeduralkodó vagy a piacon, akkor biztos, hogy a legtöbb bizniszt szeded össze.
3: Tehát a monopól helyzetről beszél most.
1: Én a monopól helyzet akkor jó, hogyha van egy taxi társaságod, és senki más nincs a piacon.
3: Hát ez
1: egy
3: az.
1: Szál taxival, egy New York méretű városban egy szál zsigulival mit csinálsz?
3: Hát fuvarozok.
2: Bocsi, bele se kezd, ez így nem biznisz.
1: Na jó, oké. Okay. Ilyen ez a makrógazdaság, Gyuri. 61 éve ezen a napon adták ki a Beatles Help című kislemezét. Ez az, amit ha ma hallunk nálunk a retróban a Bananarama előadásában, nem?
3: Nem tudom, hogy mit hallunk.
1: Azaz, ugye? Már nem eltaláltam a hálót. Jó, időjárás Gyuritól, Sopronnal kezdünk. 16 fokos 28 lesz ott, és napsütés. Pécs 16 fokos 30 lesz, és napsütés. Calgary 9 fokos 11 lesz. Jézus, ott kezdődik a tél, záporral. Zalaegerszeg 15 fokos 32 lesz napsütéssel, és Budapest 16 fokos, és nálunk 29 lesz a csúcs, és napsütés, tehát most már ez a 30-as körüli, ez már egészen tűrhető is. Jó, szia Lacika, kiugrasz az ablakon?
3: Most ért véget a napja.
2: Reggelit még várnak.
1: Jó, biztos, hogy megvárja, nem jó. Ugrik még, tudtam, hogy nem fog ugrani. Jó, na nézzük, hogy miről beszélünk. Ma képzeljétek el, Én ugye nemzetközi szinten is olvasok mondjuk azt, hogy újságot, vagy híroldalakat, hírportálokat, és a német Bild-Zeitungban olvastam egy ilyen, hát gyakorlatilag ilyen körkérdést csináltak az utca emberével, de csak fiatalok között, tehát csak a Z-generáció képviselői között, hogy mit tenne, milyen intézkedés hozna egy német fiatal, ha kancellár lenne. Hogy ennek mi volt az apropója, ezt nem is tudom, de nem is annyira érdekes. Németországban bárki lehet kancellár. Na most igen, a kancellár vezeti az országot, mint nálunk a miniszterelnök. Tehát, hogyha a kancellár lenne, akkor milyen intézkedéseket hozna? Németországban bárki lehet kancellár, aki büntetlen előéletű, betöltötte a 18. életévét, és német állampolgár. Tehát bárki. De utána néztünk, Magyarországon is bárki lehet miniszterelnök, aki büntetlen előéletű, betöltötte a 18-at, és magyar állampolgár.
0: Ennyi kell hozzá.
1: Ugye?
0: Így
1: igen. És tök érdekes volt, hogy a Z-generáció mit tartana fontosnak. Nyilván különböző műveltségi fokon voltak azok, akik válaszoltak különböző igényekkel, de tök érdekes volt ezeket olvasni. Hogyha én kancellár lennék, ugye ez a legegyszerűbb, ha én, ez minden ember belegondol, ha én vezetném ezt az országot, akkor én ezt is, ezt is, ezt az intézkedést hoznám azonnal.
2: Ó, persze. Aztán igen, nem gondol az ember arra, hogy ilyen mennyire összetettek ezek a döntések, és ilyen dominó effektust tudnak elindítani egy-egy ilyen laza első gondolat.
1: Olyannyira, hogy mi elkezdtünk játszani a gondolattal, de tényleg csak játszani tegnap, és egymásnak estünk. Hát hogy? Risztov Éva, hogy képzeled?
0: Tehát, igen, de nem csak én voltam, Anett is.
1: Anett is, igen. Anett teljesen romba dönteni az egész gazdaságot. Azért, mert hát ő ugye nagyon nagy jó lelkű lény, és a jó lelkűségével gyakorlatilag bedönteni Magyarországot.
0: Teljesen.
3: Azért nem biztos, de higgyétek csak ezt.
1: Hát a 4 napos munkaheteddel azért úgy megölnéd nagyjából ezt a amúgy is eléggé vacogó gazdaságot.
2: Egyre több országban kísérleteznek a 4 napos munkahelyekkel.
1: Hát persze, csak de nem...
0: Hát csak azok fejlett országok.
1: Így van, tehát nem Afganisztánban.
3: De annak sincs sok értelme,
1: dolgozzunk kevesebbet.
3: Sokan elmennek 8 órába dolgozni.
2: Afganisztán és Magyarország, ez a kettő nem tudja bevezetni.
1: Hát nincs nagy különbség az életszínvonal között.
2: Ja, jó, nem tudom. Nem vagyok tájékozott ilyen szempontból.
3: Nem, én azt gondoltam, hogy akkor feleslegesen ülnének az emberek. Legtöbbször nézd meg a munkahelyeken, 8 órára bemennek, és abból, nem tudom, 4 órát, ha aktívan dolgoznak.
1: Ja, hogy így.
2: Ebben is igaza van. Na mindegy.
1: Tehát akkor a lusta magyart, azt legitimáljuk.
3: Nem, a lusta Gyuri... magyart felgyorsítanánk, és szorgalmasabbá.
1: Nem gyorsítjuk fel, hanem nem. Legitimálod. Menj haza, inkább ne itt üljél.
3: Nem, majd megbeszéljük. Mert
1: na jó, majd megbeszéljük. De milyen intézkedéseket hoznának a németek? Itt volt egy pár egyébként, ami egész érdekes. Például egy drezdai egyetemista azt mondta, ez nagyon érdekes, azt mondta, hogy kötelezővé tenni a politikusoknál, hogy gyorsan hozzanak döntést. És példaként hozta azt, hogy ugye másfél éve, 2 éve Drezdában összebeomlott a Karolin híd. Erre talán még emlékeztek, nem sérült meg senki, ha jól tudom, és ugye ezt újraépítik. És a németek azért tudnak építeni.
0: Igen.
1: Na, és azt mondja, hogy azóta minden, az építéssel kapcsolatos minden egyes részlet hihetetlen diskurzusokba torkollik, és ezért a mai napig nem építették még fel a hidat, mert addig szarakodnak rajta a politikusok, meg a törvényhozók, hogy mit lehet, mit nem. Tehát, hogy ő például kötelezővé tenni a gyors döntést.
2: És milyen jó.
1: Teljesen ez nagyon jó.
2: Laikusként jó hangzik elsőre, igen.
0: Igen, tényleg. Mert ha minél tovább gondolkozol egy döntésen, nem a saját életedből is kifolyólag, annál nehezebb meghozni. Amikor meg elét teszik ott, legyen 3-4 aspektus, és döntsük el azonnal.
1: Így
0: és
1: van.
0: Menjünk tovább.
1: Miért kell totojázni a rollereseken a városban? Miért nem lehet kimenni egy nagy-nagy evezőlapáttal, és ha látsz egy rolleres, bim! És mindenhol lennének ilyen lapátos emberek, és pofán vágnád őket. Kész, vége, és...
2: Ez legalább akkora biznisz, mint az első taxi New Yorkban.
0: A rolleresek külön összeírtam, hogy én hogyan büntetném a rolleres.
1: Helyes. Na, azért mondom, hogy mi is készülünk ezzel gondolatban, hogyha mi lennénk, nálunk ugye nincs kancellár, mi lennénk miniszterelnök, akkor milyen döntéseket hoznánk? Legalább 2.
0: Hát jó? Ez a mi napunk.
1: Ez a mi napunk. Meg a ti napotok is, drága hallgatók, mert tőletek is várjuk majd ezt SMS-ben, és majd megnézzük, hogy mi az, ami jó lesz, itt nyilván vicces döntés is. Tehát olyan, vagy olyan döntés, ami csak nekem jó. De hát ilyenek a miniszterelnökök. Tehát, hogy... szóval lesz ilyen, emberből vagyunk, nem?
0: Hát igen, de...
2: De még milyenből?
0: igen, az emberből vagyunk.
1: De én kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók mit mondanak.
0: Nagyon
1: majd, hogyha hallják a mi példáinkat.
0: Igen. Jó lesz.
1: Jó lesz, szerintem is jó lesz. Ez az egyik témánk. A másik pedig, már itt a 40 fokra céloztunk, ugye a McLaren-es SMS-ek kapcsán, és itt a kérdés, mindenhol egyébként rengeteg cikk foglalkozik ezzel, hogy vajon igaz-e, valós-e az a félelem, hogy elsivatagosodik Magyarország. Ezt a szót nem akarok sokszor kimondani ma, mert nem megy.
2: Megvan, Attila, kijátsz és
1: kártyolás. Elsivatagosodik. Most jó volt.
2: Jó.
1: Jó. Magyarország. És ugye ezt alapozzuk mire? Arra alapozzuk, hogy tavaly is volt már 40 fok fölötti jó pár nap, és idén is volt 40 fok fölötti jó pár nap, és aztán láttuk, apada a Duna, kikapcs paks, ezt is nem akarom még egyszer mondani, kikapcs paks.
2: Meg lesz, be tudod kártról játszani. innentől playbackbe lenyomod ezt a kikapcs paksot.
1: Kikapcs paks, és klíma le, nem tudom, őszi falevél hullás a kertbe, stb. Tehát itt van az, ami úgy nem tetszik. Tehát ha ezt már filmen látjuk, már az is szorongást okoz.
2: Persze. Ez egyre rosszabb, azért energiaválság nem volt még egyik nyáron sem a hőség miatt, tehát azért ez most tényleg ijesztő.
0: És ekkora vízhiány sem volt, nem. Szerintem.
1: Így van, és megjelentek vadonatúj szavak, amiket nem hallottunk. Hőkupola, tűzgyűrű, hőstressz, nem tudom. És hát nyilván tiszta vizet akarunk önteni a pohárba, és ezért beszélünk most egy szakemberrel. Képzeljétek el, szép szó Gabriella próbálja mondani nekünk, hogy ez egy valós tendencia vagy igazából ez egy ilyen periódikus, ez most véletlenül így jött ki. Ő a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának vezetője, és megpróbáljuk ezt megtudakolni nála, mert ugye azért ne felejtsük el, hogy vannak periódusok, tehát mindenki látta a Jégkorszak című filmet. Hát az azért egy dokumentumfilm. Tehát, hogy... Hát az valamire épül, jó? A jó, animációs.
0: Hát persze, de abszolút dokumentált mindent.
1: De dokumentált.
0: Hát szinte.
1: Tehát, hogy az már nincs. Hát az, ami ott volt, az már nincs.
0: Most.
1: Igen, tehát, hogy
2: kérdés, na de mégis. Hogy
1: kérdés, hogy kérdés, hogy lesz-e? Hát olyan telünk volt, meg olyan meg az amerikaiaknak is, meg minden Donald Trump azt mondja, hogy mit nekem izé? Hol van a globális felmelegedés? Mondta télen New Yorkban.
2: Igen. És januárban itt is sokan megkérdeztek, hogy mi van ezzel az éghajlat eltolódással, amikor megjött a mínusz 20 meg a bokáig érő.
1: Igen, van, pontosan. Na jó, és ezért kell beszélnünk egy szakemberrel. Ez lesz, aztán Horthy Gábor jelentkezik ma, a futball téma, és... Hát ugye ezt lehetett olvasni múlt héten, sajnálatos hír, hogy Lionel Messi édesapja meghalt. Igen. És arról fog majd Gábor értekezni, hogy miben volt meghatározó Messi karrierjében az ő édesapja, és ez talán azért tud érdekes lenni, mert nagyon sok focistának nagyon-nagyon meghatározó szerepet játszott az apja a karrierjében.
0: Ne, nagyon sok sportolónak meghatározó a szüleik a háttérben. Akár csak a Kylian Mbappé édesanyjáról beszélgetünk, de ha csak úszókat mondhatnék, akkor például Kovács Ági édesanyukája, vagy az én anyukám is, tehát hogy körülbelül ugyanaz a szülő.
1: De van egy passzív támogatás, és van, aki aktívan tolja, és ápolja, és csinálja, és menedzseri az ő karrierjét.
0: Hát anyukám is olvasott el reklámszerződést, csak pedagógusként nehéz.
1: Mi, hogy felolvasott reklámokat? Mit mondtál? Nem.
2: Gyere, lányom, kezdődik a Danon.
0: Nem, hát ő is olvasott, és fogott a kezében reklámszerződést,
1: ja, hogy tiédet. Itt kell. Aha, így van, de hogy hát ezt aláírható, vagy sem.
0: De hát gondolhatod, hogy nehéz volt. Mert nem sokat látott előtte.
1: Jaj, hogy a reklámszerződésben eligazodni.
0: Igen, és meg kellett fejlődni azt, hogy mondjuk olyan lehessen, mint mondjuk Messi apukája.
1: Erről is szó lesz, aztán Cristiano Ronaldo megnősült. Ez olyan érdekes, ez a tényleg egyébként nagyon-nagyon helyes család, hogy miért most jutott csak idő rá, de tök titokban sikerült úgy csinálnia, hogy nem volt ott sajtó, nem volt semmi. Tényleg aztán ilyen poszttal, aztán a gyűrűket mutogatták be a kamerába, abból fejtette meg a világ, hogy most akkor megtörtént.
2: De hát a nagy nap részleteit hozza majd a Gábor.
1: Amennyi, ott volt?
2: Amennyi kiszikán.
1: Hát senki nem volt ott.
0: És senki nem tud semmit.
2: Meg a Gábor.
1: De honnan tudja? Hát senki nem tud semmit.
2: Remélem, hogy nem egy ilyen látatlan vállalás volt ez tőle, hogy hozza a nagy nap részleteit.
1: A nagy nap részleteit.
0: Hát ugye mindenki azt keresi, hogy mi történt. De hát? Még Taylor Swift esküvőjén még a nyalókát is, használt nyalókát eladták. Itt még azt se tudták, hogy hol volt.
2: Hát akkor a Gábort, mert 9 után ő elmondja.
1: Nagyon kíváncsi vagyok. Jó, és a Liverpoolról szeretne beszélni. Ki az új edző Liverpoolban?
2: Ezt én meg nem mondom neked, annyira ismeretlen a neve.
0: És annyira fura.
1: De azt mondja, hogy nincs jó állapotban a Liverpool, ezt mondja az új edző, és most az új irányokról Gábor állítok szintén értesült.
2: Igen, meg egy kicsit bemutatja az új edzőt is, hogy hát, hogyha meg tudunk vele ismerkedni.
1: Helyes. Jó, A tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
0: A héten lázban tart minket a Sziget, foglalkoztunk már ikonikus Sziget reklámokkal, és tegnap pedig beszélgettünk Anitával és Matyival, akik 33 éve nem hagyták még ki a Sziget Fesztivált.
4: Az előző rész tartalmából.
1: Tegnap a Szigetről beszéltünk, ikonikus reklámokat hallgattunk végig. Hát ha nem is az összes, nem tudom, 30-at mondjuk, de azért nagyon-nagyon rengeteget, nagyon sokat, igazi nosztalgia utazás volt, és ezzel próbáltuk felidézni a Sziget Fesztivál 33 évét. Gyuri hétvégén megy ki.
2: Így van, Anettel, Lacikával mi péntek szombaton belevetjük.
1: Ki lép fel? Jason Malone?
2: Ma ő is belép fel. Jason Malone is fel.
1: És biztos még valami holland is, nem?
2: Lesz, de DJ Skrillex is lesz például.
1: Az holland?
2: Nem holland.
1: Na, a hollandot motozzátok meg, az sose lehet tudni, mi van nála. Mondjál már egy hollandot.
2: Nem tudok most hollandot mondani. Anette, tudsz hollandot?
3: Nem, de még angolt sem.
0: Anette se tudja, hova megy.
1: Szóval, Sziget már nem ugyanaz. Tényleg megint Janklovicsal vagyok, nem ugyanaz, és tényleg a popszakma kiknek a kezében van?
2: Senkiházi
1: a kezében van. De azért jó volt felidézni ezt a 33 évet, főleg a reklámok miatt is. A lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy nincs szerintem még egy páros, akinek annyi emléke lehet, vagy annyi emléke van a Szigetről, mint nekik, akikkel mindjárt beszélni fogunk. Ők ugyanis 33 év alatt egyetlen egy Szigetet sem hagytak ki, vagy Sziget Fesztivált. Ugye más volt a neve, volt ez Dréheres, meg Pepsi is, meg minden.
2: Diák Szigetként,
1: így van, hogy egyet sem hagytak ki. És ez azt jelenti, hogy 1993-tól nyaralni sem mentek, helyette inkább a Szigetet választották. Ami lehet egy nyaralás, nem?
0: Hát lehet egy nyaralás, de 33 éven keresztül úgy, hogy soha nem mész máshova, azt nem
1: nézd, van, aki 33 éven keresztül mondjuk abban a saját nyaralójában megy csak nyaralni, ami neki van valahol az országban, és akkor ő onnan el nem mozdul. Tehát ilyen is van.
2: Igen, mondjuk itt egy szokás kérdése, de az, hogy valami olyan varázslatot kaptak elők, ami 33 éven keresztül azóta is kitart, ez azért nagyon különleges.
1: Tehát, és erre vagyunk nagyon kíváncsiak, hogy mi az, ami őket elvarázsolta, tényleg évről évre, a 33 év alatt az év, valószínűleg ők is öregedtek, tehát valószínűleg most nem egy 33 éves emberrel fog beszélni, hanem dupla annyi, vagy én nem tudom, de majd mindezt meg fogjuk tőlük kérdezni. Itt vannak velünk, úgy hívják őket, hogy Anita és Matyi, és talán idén is már, nem tudom, kin vannak, voltak, lesznek a Szigeten. Itt van velünk Anita és Matyi, sziasztok, jó reggelt!
5: Hello, jó reggelt!
6: Sziasztok!
1: Hány évesek vagytok, Matyi?
6: Itt 63.
1: Te 60?
6: Én most vagyok 60.
1: Jó, tehát akkor egy ilyen 30 éves korotok körül kezdtétek el ezt az egészet 1993-ban. Mi ugye tegnap hallgattuk a Sziget reklámokat, és nagyot nosztalgiáztunk, és mi nem tudtuk eldönteni, hogy melyik volt a legszimpatikusabb korszaka a fesztiválnak, a Szigetnek, így az elmúlt nem tudom hány évben, 33 évben. Nektek volt kedvenc évetek?
6: Hát figyelj, ahogy kezdődött az egész Sziget, az nekünk ott az egész évtized kedvencünk volt, mert akkor vonultak fel azok a zenekarok, akiket mi szeretünk. Jött a magyar alternatív vonal, aztán jött a külföldiek, jött a Nikkévtől kezdve a David Bowie-ig sorolhatnánk.
1: Hú, ti a David Bowie-t is láttátok tényleg?
6: Hát igen, az 98-ban volt a David Bowie, és onnan tudom, hogy most a Szigetnél ugye kint van a nagy molinóban, nagy színpadon.
1: Anita, téged is azért akarlak hallani néha, hogy szóval akkor ti egy ilyen picit ilyen alter hippi figurák voltatok Szentesről, batikolt nadrágban, egy kis füstölővel, meg egy kis standal, és éltétek ezt az életet. Mi? Majd, hogy nem? Na mesélj, milyenek voltatok?
6: Egyébként tényleg.
1: Na, de cukik, komolyan mondom. Igen. Nagyon helyesek vagytok. Akkor ugye 1800 forint volt a heti jegy. Az volt megterhelőbb, vagy a mai 160 ezer?
6: Hát szerencsére nekünk nem kell jegyet venni.
1: Nektek miért nem kell jegyet venni?
6: Azért, mert a 20. évfordulón kaptunk egy örök bérletet.
1: Komolyan?
6: Igen. Kellett bizonyítani azt, hogy részt vettünk mind a 20-an, és mivel a férjem az ugye nagy gyűjtögeti, ezért be tudtuk bizonyítani, mert mindenünk volt.
1: Mindenetek megvolt az elmúlt 20 évből.
6: Igen.
1: És ez mi ment, egy ilyen promóció, hogy aki minden, az kap egy örök bérletet, és ti ezt hallottátok?
6: Igen, vagy... elhívtak a Szigetre, voltunk ott, hogy 10-15-en, akik be tudták bizonyítani, kaptunk arra az évre szóló. Következő évben pedig megkérdeztük, hogy nem lehetne valami kedvezményt, mert nem tudnánk menni. Aha. Akkor mondták, hogy megérdemeljük.
1: Az örökbérletet.
7: Az örökbérletet.
1: És az hogy néz ki? Aranyból van? Vagy hogy néz ki egy ember?
7: Hát jó is lenne. Lehet eladnám.
1: Nem csak, hogy ilyen biztos nem széria nyomtatás, vagy mi ez? Tehát, hogy
7: hát nem, ez egy sima voucher, amit minden évben kapunk.
1: Ja, egy voucher.
7: Csak rá van írva.
1: Világos. Jó. Na, kell egy hét együttlét. Erre a szlogennel biztos emlékeztek.
7: Persze.
1: Ez ilyen volt? Tehát, hogy ennek akkor ez egy közösség volt, és amennyiben igen, tehát egy olyan közösség, akik ott spontán egymásra találtak, és amennyiben igen, változott-e ez így a 2020-as évek idejében?
8: Hát ez gyakorlatilag egy ilyen szubkultúra volt, ami ott volt, egy ilyen alternatív hippik közösség, mint amit, ahogy te is mondod. Hát és ez nagyon sokat változott értemben, azért is kellett változni, hogy ez a sziget fennmaradjon. Tehát, hogyha abban a közegben maradsz, és annak a réteg megcsinálsz csak programot, akkor ez a sziget most nem volna, nem tudom, a 31. már. Úgy, ahogy változtatni kellett a közönséget, vagy változott a közönség, ők nagyon ügyesen azt csinálják, és az van a nagy színpadon, ami a mostani fiataloknak kell. Mi nem tudjuk, hogy a nagy színpadon. Tehát mi már nem a nagy színpad miatt jövünk, hanem mindenért, ami a nagy színpadot körbeveszi, a cirkusz, meg a színház. Hát imádtuk, még volt világzenei színpadot, láttunk a mongoloktól a csileikig mindenféle zenekarokat, de az benne jó, hogy még mindig megvannak ezek. Tehát
1: ezek
8: van.
1: Léteznek? Ezt akartam kérdezni, mert valóban csak a nagy színpadról, én bevallom, egy nagy színpados előadót sem ismerek már az elmúlt 5 évből.
8: Tudom, hogy nem nekem szólt, nem 63 és ember neked csinálni szigetet.
1: Ti régen ugye sátrasztottok, tehát kin is aludtatok?
8: Persze, igen. Egy dolgoztam, mondom, 10 évet, akkor is kin aludtunk, igen.
1: Most már ez kizárt?
7: Igen,
8: nem bírnak kijönni a sátorba reggel, úgy fáj mindenem, hogy kimászni, mint a kutyaházból, tehát ez nem működik, úgyhogy hát mindenem fáj, tudod.
1: De Anita, te mennél? Te még sátraznál, nem?
7: Nem.
1: Ja, te sem?
7: Én vagyok az, aki jobban nem bírok fölállni. Ja.

0: Metrórádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrórádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
2: Otthon is érhetnek meglepetések.
4: Az egy dinoszaurusz!
3: Futás, futás, futás!
2: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
3: Mit fogunk csinálni?
4: Túl fogjuk élni.
2: Az Oak Street vége. A mozikban.
5: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csap le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
8: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBA Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
9: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
10: Csak 18 éven felülieknek a túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
11: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
12: Itt egy Orlen.
13: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
17: Dunai fenékküszöb épül Pakson, továbbra is óriási a káosz az Etna miatt Szicíliában. Esővel ne is számoljunk a napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már ma megkezdik Pakson egy dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekord alacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön a kritikus szint alá, és így teljes kapacitással működhessen a létesítmény. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta. Időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapot. Utána romlása. Idén sem unatkoznak a Vörös Keresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli parti strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de sokszor látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik bőven munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt. Állítólag leghamarabb délután indíthatják újra a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna kitörések múlt pénteken kezdődtek. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Közben az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki, ahol a csomópontban visszafordulva lehet eljutni az 55-ös főút felé, Baja irányába. Olvasható az utinform.hu-n.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 7 óra lesz 9 perc múlva, és hát úgy látszik, hogy már nagyon izgatja a hallgatóinkat. Ez a mi lenne, ha én miniszterelnök lennék, milyen döntést hoznék. És itt valaki írja, hogy kötelezni a földtulajdonosokat, hogy állítsák helyre az öntöző csatornákat, amiket beszántottak és hagyták a fákkal benőni. Érdekes, erről nem is tudtam így, de hogyha ez így van, akkor ez ilyen. Aztán ellenőrizni kellene a minimálbér betartását, azon kívül az oktatás kellene ingyenessé tenni. Jött ilyen is. És még egy jó hírem van. 1913. június 1-én Hallenberger Samu, a Magyar Posta főmérnöke, megalapította az első magyar taxitársaságot. Összesen 25 Márta és Benz típusú van. Ilyen, hogy Márta?
2: Márta.
1: A Mátra? Nem tudom, Mártát ír. És Benz típusú autóval váltották le a Fiat kereket. Szép napot, Robi.
3: Hú, egy nagy bizniszmen voltak.
1: Na ő igen, ő a te ember egy.
3: Elárasztott a Mártákkal a várost, aztán hadd szóljon.
1: Mártákkal. Na te mit találtál, Évi?
4: Na, én tudom, hogy nem nagyon szeretitek a sportot, de muszáj beszélnünk arról, hogy hát, de hogy ne vigyem túlzásba, hogy úszó Európa bajnokság van Párizsban, és Kós Hubert 260 Európa bajnok lett, és képzeljétek el, hogy 38%-dal maradt el a világcsúcstól, amit egyébként teljesen egyedül úszott, mármint ott voltak a többiek, de nagyon lemaradtak, úgyhogy arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy jövőre Magyarországon vizes világbajnokságot rendezünk.
1: Ja, már megint, de örülök.
4: Te a múltkor örültél, mert meghívtalak.
1: Igen, így ebből a szempontból izgalmas. De hogy tényleg... Foci VB 4 évente van, és annyira megy érte a harc, hogy és mi meg itt, mint hogyha nem volna holnap. Annyi vizes világbajnokságot rendezünk, mint hogyha tényleg...
4: De azt ott beugrottunk. A múltkor beugrottunk vizes VB-t rendezni, azt nem akartuk megrendezni. Ott nagy vonalak
1: kisegítettük.
4: Voltunk. Így van, kisegítettük. Igen, egyébként a szemű Japánban maradt el. De és azért hozom fel neked, mert képzeld, hogy lesz egy program, ami téged is érdekelni fog. Mert ugyanis Kós Hubert bejelentette, hogy Magyarországon világcsúcsot akar úszni. Tehát erre a napra, erre a pillanatra mindenkinek ki kell mennie.
3: Most megvagy, ugye? Megvagy.
1: És most nem akart? Hubert mit jelentett, de most nem akar?
3: Megvárom a bocsit.
1: Megvár engem? Mondd már el nekem.
4: Annyira szeretnék tényleg egy komolyan valami értékes dolgot kihozni ebből, de akard, de nem jött össze.
1: És honnan tudom, hogy összejön, amikor én ott leszek a tribünön? Mert a páholyban.
3: Akkor megy ki, ha biztosan összejön, akkor megy ki.
4: Össze fog jönni. Egyrészt, hogy gyors a medence, ugye erről beszéltünk már, hogy a Duna, nem tudjátok ezt se, hogy a Duna...
1: Gyors a mi medencénk?
4: Igen, a Duna Arena az a világ leggyorsabb medencéje. Ez az egyik.
1: Ez a vízen múlik, vagy a csempén?
3: Azok a hulláboztató berendezésen, amit használnak.
1: Kikapcsolják az ellenáramoltatót?
4: Mindig arról nyomja, merre mennek, tudod, ott segítik. Ja. Nem, a mélysége, tehát ez egy mély medence, 3 méter mély, illetve hát nyilván...
1: De a felszínen úsznak.
4: De van felhajtó erő.
1: Van felhajtó erő. Jó, ezeket tudni. De jó, látod, milyen érdekes veled beszélgetni?
4: Ugye, veled is. Nem egy nemzeti sportinterjút készítünk most. Tehát, hogy, na, és hogy azért akarom elmondani, hogy képzeld el, hogy tényleg gyere el, és tényleg gyere ki, mert hogy ez a 38%, ez elképesztő, és tényleg nagyon, mindenki sajnálja. Még Michael Phelps is kommentje.
1: 38%, tudjátok, miről beszélünk?
3: Nem.
1: Persze, hát ez így van, az én fogalmaim szerint ez nem is létezik.
4: Az övében nagyon...
1: Tudom, hát ez hihetetlen, mik múlnak ezen.
4: Így van, és még Michael Phelps is képzétek el kommentelt neki, hogy meg lesz.
1: De jó fej.
4: És azért az a 23-szoros olimpiai bajnok egy kommentet, tehát azért én is örülnék.
1: Michael Phelps, hogy néz ki most? Jól van?
4: Hú, de jól néz ki. Ugyanúgy képzeld el, ugyanúgy tartja magát, golfozik, szórakozik, de nagyon tudatosan él, gyerekeket nevel, tehát elképesztő. A másik, ami történt, ugye volt a női 4x200-as gyorsváltónk ezüstérmes, Milák Kristóf bronzérmet nyert, óriási országos csúcsot úszott 100 gyorsan, ami nem az ő száma, és képzeljétek el, nyilatkozott a showman.
1: Na, mesélj.
4: A kamerák elé állt, elmondta a versenyszámát, és amikor kérdezték, hogy hát el volt tűnve, akkor azt annyit mondott, magammal akarok foglalkozni, az én dolgom, hogy sportszakmailag hogy fejlődök, hogy emberileg hogy viselkedek, és a saját életemet akarom élni.
1: Tök
4: és én teljesen összeszedett, teljesen korrekt, tehát hogy ha bárki megkérdezte, hogy van-e valami baj, akkor most úgy néz ki, hogy teljesen rendben van a gyerek.
1: Igen, ő csak nem áll be a sorba, hanem másképp csinálja.
4: Így van, és egyébként meghozta az eredményt, és Sárkány Zoránt pedig bronzérmet nyert, úgyhogy jó a mérlegünk, és ezt
1: gratulálok mindenkinek,
4: elhozni a hallgatóknak is, és még lehet nézni, követni őket, de vizes VB-re gyertek ki, mert hogy
1: jövőre,
4: és ugye nyilván ennek meghatározója az olimpiára is a kvalifikáció.
1: Jaja, aha,
4: úgyhogy
1: jó.
4: Lesz világcsúcs a Duna Arénában, ezt most mondom.
1: Na, jó, figyelj, ott a helyünk megfelelő.
4: Páholj kell, és annyit ad rá a lendelést, mert most van a
1: parkoló.
4: Páholj, mert most van a szervezőbizottság, most áll össze, és én gondoltam, hogy jelzem elnök úrnak és a többieknek, hogy mi az az igény, amivel ki tudlak vinni téged és a többieket, hogy lássatok egy sportesemény.
1: Nem mondom, nem nagy dolog, csak tényleg parkoló, megfelelő.
3: Bor.
1: Hát attól függ.
4: Van.
1: Nem, de sportesemény, berúgjunk.
3: Hát a hány foci meccsen csináltuk már ezt?
1: Igen. Igen. Figyú, nem tudom, csak ne írsai. Tehát...
3: Legyen behűtve.
4: Írom. Ne írsai.
1: Csak ne írsai. Tehát, hogy más nincs. Nem, én szerény vagyok. Tehát én szeretném, tényleg, és szeretném, akkor, szeretnék koncentrálni akkor a versenyre.
4: Jó, hát akkor figyelj, nem írsai, és egyébként meg elfejtettem, nem is a Duna Arénában.
1: De akkor nem tudok autóval jönni,
4: hogyha de elviszlek, hát most nekem mindegy, hogy az én autómmal megyünk le, és állsz be. És képzeljétek, nem is a Duna Arénában rájöttem, az MVM domba viszik be, hogy még nagyobb legyen.
1: De ott nincs is medence, azt mondtad, hogy gyorsan medencénk.
4: Igen, de ugyanolyat építenek az MVM domba. Rájöttem, ebből
1: ezt ez nem semmi. Most komolyan. Hát, tudod, nekem hány napig megtelik az én medencén? Most az akkor már most el kell kezdeni.
4: Jó, egy medence megtöltése egyébként 3 nap, ezt neked elmondom. Az...
1: Vízcsapról? Sima ilyen klúdis vízcsapról?
4: Nem, arról három
1: év. Nem. Három nap.
4: Nem, ez képzeld, itt nagy nyomású víz jön.
1: Ez úgy könnyű.
4: Hát is, de ez úgy van kialakítva, tehát itt szerintem egy ilyen 30-40 centis csövön be tud jönni a víz, és az MVN domba meg azért teszik be, és erről óriási vita volt annó, és tényleg egyébként most jutott eszembe, mert hogy 22 ezer ember be fog férni legalább.
1: Elképesztő.
4: És a Duna Arénában meg csak azt hiszem 6-8 ezer, úgyhogy de képzeld, azt is megmutatom neked, hogy töltik fel a medencéket, mert többet fognak odaépíteni.
1: Avasd be mindenbe, érdekel. Merchandising lesz? Én szeretem a merchandisingot.
4: Ah, ez sajnos mindig nagyon gagyi.
1: Én nem hiszem arra a pulira, amit még a gyártás oda tolt mindenki elé, a Demcsák Zsuzsával együtt. Azért...
4: És senki nem tudta, hogy ki van a jelmez alatt. Ha azt megtalálnánk, és
1: szóval nem ilyen merch-re gondolok, hanem valami trendire.
4: Nem lesz szerintem.
1: Nem lesz merch?
4: Lehet, csak ebben nem vagyunk jók. Tehát olyan jó lenne, én is azt várom, hogy egyszer egy olyan legyen, amire behozom ide nektek, vagy adok belőle, és azt mondjátok, hogy úristen, de jó. Hogy ezt így... Jól néz ki, kitalálta.
1: Jó szlogen kell, jó dizájn kell, nem kell ennek olyan nagy dolgok.
4: Jó, de puli, vagy hód,
1: nem puli, de nem kell ennek ilyen kabalállatok, tehát ez már tényleg ez a legidiótább dolog. Kabalállatok, ez maradjon meg Disneylandnek. Ők tudják, hogy kell csinálni.
3: Jó pofa delfint el tudnék képzelni, hogy
1: tényleg?
3: Szambázik. Én nevetnék.
1: Te bírod, amikor mit tudom, a Fradi meccs előtt egy sas végigugrál, ilyen plusz sas?
3: Tudod, hogy
1: az Obi hódot szeretem.
3: Szeretem ezeket a trash dolgokat, engem felvidít.
4: Igen.
3: Fotózkodnék is vele. Aha.
4: Igen.
1: Jó, ezt már megbeszéljük. Gyerekek, jövünk vissza, képzeljétek el, a német napilap, talán legnépszerűbb napilap, a Bild, csinált egy ilyen körkérdést egyetemisták, illetve nem egyetemisták, fiatalok körében. Méghozzá azt kérdezték a fiataloktól, a Z generáció képviselőitől, hogyha ők lennének a német kancellár, akkor milyen intézkedéseket hoznának? Tök egyszerű kérdés. És miután nálunk ugye miniszterelnöknek lenni ugyanolyan feltételei vannak, mint Németországban kancellárnak lenni, azaz betöltött 18. életév, nálunk magyar állampolgár, ott ugye német állampolgár is büntetlen előélet. Nagyjából ennyi, bárki lehet kancellár ott, bárki lehet miniszterelnök itt. Jó, és ezért mi ezt fogjuk megbeszélni egymás között. Először is elmondok egy pár német példát, csak hogy lássátok, hogy gondolkozik a német fiatal. És utána mi megbeszéljük, hogy mi lenne az az egy-két intézkedés, amit mi hoznánk, Anett, Gyuri, Évi, én, ha miniszterelnök lennénk. És vitassuk meg egymás intézkedéseit, jó? Hogy az észszerű-e, racionális-e, tartható-e, tarthatatlan-e?
3: Igen, mert egy ilyen intézkedés egy csomó mindenre hatással van onnantól, és lehet, hogy elsőre arra nem is gondolunk.
1: Na jó, és hát nyilvánvalóan várjuk a hallgatóink gondolatait is, mert itt már folyamatosan jönnek. Mindenkinek biztosítanám a reggeli előtti deci pálinkát, tessék.
4: Na jó, hát
1: nem vacsorához 2 deci vörösbort. Ez a biztosítanám mit jelent? Tehát gondold végig, amit mondasz, hogy az áll állam pénzén küldenél ki reggeli pálinkákat embereknek, akik majd elindulnak dolgozni autóval? Tehát, hogy, na, hogy ezeket igen. gondold végig?
3: Na, ilyen izgalmas, csavaros gondolatmenetek.
1: Igen, igen. Tehát lehet egy ilyen országot, mindenki be van nyomva, és mindenki vezet. Na, így a rollereseket is akkor ki lehet majd iktatni.
4: Gyorsan.
1: Igen. Szóval, hogy mindennek van következménye, mindennek van hatása valami másra, és ezért beszéljük ezt meg, szerintem baromi izgi lesz.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Műsorajánló.
0: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
9: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
11: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
12: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
11: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek alapcentrum.hu-n.
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
16: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a Grandevú 2026.
19: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
20: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz,

0: hírek a Retro Rádióban.
1: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show, szombaton lesz a repülés éjszakája, sok napsütés és 30 fok. Ez vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes fővárosi helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak látnivalót, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz. Este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokertet találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is. A csütörtöki drón fény és tűzi játék show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Idén sem unatkoznak a vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli parti strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de sokszor látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik bőven munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Jön a repülés éjszakája, a szombati eseményt Ferihegyen az Aeroparkban tartják. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Ezek között lesznek sétarepülések, pályaválasztási foglalkozások. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilótákkal és repülős szakemberekkel is. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok magabiztosan győzött, Milák Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as autópályán Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között kiépített terelés előtt. A szakaszos torlódás 2-3 kilométer hosszan okoz lassulást a sáverhúzás előtt. Közben az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Végül az 5-ös főúton Kecskeméten a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetékeket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben, tudtuk meg az úti informtól.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 13 perc van, jó reggelt, megint jó reggelt, drága barátok, itt vagyunk. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia, Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt.
0: Gyerekek, ez a Márta, ez az autó, ez létezett, itt írja a Robi, de az is lehet, hogy ez nem Márta, hanem Marta. Mert hogy Marta, azaz Magyar Automobil Részvénytársaság rövidítése. Aradon gyártott autókat és buszokat, talán a taxisok világa, újságban olvastam, hogy egy francia csődbe ment cég jogutódjaként a Daimler, később a Benz lett a tulajdonos.
1: Valami ilyesmi lehet.
0: A Marta.
1: A Marta, vannak, igen. Igen.
2: Hát a Marta. Ezek a filmekből ismert ilyen 20-as, 30-as igen, évekbeli
1: igen,
2: autók.
1: Aha. Igen.
0: Na, és akkor ebből lett az első, a Samu csinálta az első taxitársaságot.
1: Jó.
0: Óriási. 1913 volt Budapest?
3: Igen.
0: Igen. Jó, na, egy nagyon érdekes cikket olvastam, képzeljétek el. Németországban, az ottani legnépszerűbb napilapban, a Bild Zeitungban jelent meg, ott ugye arról írtak, hogy német kancellár, most éppen úgy hívják őt, hogy Friedrich Merz, egyébként bárki lehet. És bárki lehet 18 éves kora után, ha német állampolgár. És azt is írták, hogy ez azért érdekes, mert a legfiatalabb német kancellár az Angela Merkel volt, aki 51 évesen lett az. Tehát, hogy miért nem lehet egy fiatal, miért nem választanak meg egy fiatalt? Miért nem kerül egy fiatal olyan helyzetbe 18-19 éves korába, hogy kancellár lehessen?
1: Hát nyilván azért sok összetevője van. Tehát azért 18 évesen mondjuk Németországban kancellárnak lenni, az azért nagy feladat és kihívás.
2: Kell
1: élettapasztalat hozzá.
2: Megválasztanak a hitelesség valószínűleg, nem? Tehát, hogy ránézel és el tudod neki.
0: De el se indul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egy csomó 18 éves, de nem hiteles srácot kisztak onnan. Ahogy...
2: 18 éveseket mindig kiszórják a francia gyermek.
0: Hanem el se indulnak, de 21 éves sincs.
1: Hát
2: lehet, hogy nem is akarják a nyakukba egyébként ezt a felelősséget. Azért ez egy nagyon kemény dolog.
0: Na most azért beszéljünk erről, mert nálunk sem nagyon más a helyzet ilyen értelemben. Ugye nálunk miniszterelnök vezeti az országot, tehát 18 év, betöltött életév, magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Más nem kell. Nem kell felsőfokú végzettség, meg semmi.
1: Semmi.
0: Talán még érettségi sem, ugye? Azt nem is néztük, hogy kell-e érettség?
1: Nem. Nem kell.
2: Meglepő nekem egyébként.
0: Meglepő, igen. Meglepő, de így egyenlő. Tehát így demokratikus, hogy egy felnőtt állampolgárt, bárkit mindenféle kitétel nélkül megválaszthatsz.
1: Így van.
0: Így van. És a Bild Zeitung azt csinálta, hogy megkérdezte a Z generáció tagjait, a néhányat belülük, hogy ki mit vezetne be az országban, ha ő lenne a kancellár. És mondok egy pár példát, és utána kezdjünk el mi is játszani ezzel a gondolattal. Kíváncsi, hogy mi a véleményetek egy-két ilyen német kezdeményezésről. Itt van például Vincent, ő egy dresdai egyetemista. Ő azt mondja, ő azt a határozatot hozná, hogy gyorsan kelljen dönteni. Tehát a politikusok gyorsan döntsenek. És azt mondja, mert nagyon zavarja az, hogy a politikában túl sokat beszélgetnek, vitatkoznak, semmi nem történik, csak baromi lassan történik, ha valami történik. Példaként hozta a dresdai hidat, ugye, ami 2 éve omlott be, a Karolina híd, és azt mondja, hogy azóta, amióta összeomlott a híd, a legapróbb részletekről is hosszú viták folynak, a híd felújítása kapcsán az pedig áll.
2: Istenem.
0: Tehát 2 éve nem újították, nem építették fel, mert minden apró részleten vitatkoznak a politikusok.
2: És valószínűleg azok a politikusok, akik egyébként nem is értenek a gyakorlati részéhez. Tehát ez a legszebb, amikor úgy küldik egymást, igen, hogy abból nem lesz soha fejlődés.
1: Abszolút gyors döntéshozata. Szerintem a legfontosabb.
0: Ez kötelező kell. Én határidőt adnék minden döntésnek, hogy ezzel, tehát nem tudom, nyilvánvalóan például a hídépítés kapcsán, vagy felújítás, mit tudom, összeomlott a Notre Dame, vagy beomlott a híd, akkor annak a felépítésével kapcsolatban 2 héten belül
1: hozzunk egy döntést.
0: Igen. Döntést kell hozni.
2: De egyébként ott van például Donald Trump. Ő valamit kitalál, másnap bevezeti.
0: Így van. Azt Donald Trump az azonnali döntések embere.
2: Teljesen. Kírja a saját közösségi oldalára, az onnantól már törvényben van.
0: Oké, de nem azt mondják, hogy egy személyben kell döntened például az emberiség kipusztításáról. Tehát nem ez a feladat.
2: Donald komolyan vette ezt a dolgot.
1: Mindenki, ahogy értelmezi.
0: Igen. Hanem az, hogy gyorsan. És ez minden más. Szerintem ez nagyon-nagyon okos gondolat egy fiataltól. Julia, szintén dresdai egyetemistő, azt mondja, az oktatási rendszer reformálná meg, hiszen a jövőnkről van szó. És gondoljatok bele, hogy ha a németeknél az oktatási rendszert megreformálná az égenerációs kis Júlia, akkor nálunk...
1: Mi van itthon?
0: Hát, igen,
2: melyik van? Oldalról kéne hozzányúlni, szinte nem is tudod, hogy annyi lehetőség lenne.
1: Meg lehetne.
0: Talek, 19 éves gimnazista, ő a nyugdíjrendszeren változtatna. Tehát valahogy az, hogy a nyugdíja akkor is biztos legyen meg. Érdekes, hogy a fiatalok Németországban ilyen komoly dolgokon gondolkodnak.
1: Egyébként a fiatalok tudnak komoly dolgokról gondolkodni. Igen. Tehát igen. Itthon is ne aggódjunk, vannak elképzeléseik.
2: És nagyon sok olyan meglátás van, ami még ugye, amit nem torzított még el ez a rengeteg bürokratikus igen. tovább gondolt, mit, miért, hogyan, hanem egyszerűen tisztán látnak így egyenesen. Tehát a fiatalok igen. mindig vannak jó meglátásai.
0: Egy német énekesnő, legalábbis annak készül, azt mondja, az állatvédelem és a környezetvédelem lenne a legfontosabb az ő számára. Kancellár lenne.
1: Egyetértek. Állatvédelem. Szerintem nagyon fontos.
0: De miért nem az emberekkel foglalkozunk? Tehát tényleg ez az állatvédelem annyira szép, csak legyen már másodlagos.
1: Igen, de akkor állat és környezetvédelem szerintem azért nagyon fontos.
0: A környezetvédelem az más.
1: De az állatvédelem is. Most gondolj bele, hogy van olyan ország, ahol például nincsenek kóborkutyák. Mi miért nem tudjuk megcsinálni?
0: Azért, mert nem engedik.
1: De mi, ki nem engedi?
3: Nagyon sok
0: mert a sintérre lenézett szakma.
2: Igen, senkinek nem hallotta, hogy minek tanul sintérnek. Tehát, hogy az miért akarsz lenni sintér.
1: Igen, az OK és képzés.
0: Nem, vagy beülsz haverokkal egy kocsmába, és mindenki, szevasz, én Günther vagyok, én Horst, és neked mi a fog sintér? Sintér mesél.
2: Úristen, de jó. Csajok nem tapadnak, hogy sintér, vagy hívd meg valamire. Igen. Nem. Nincs.
1: Hát nem egy
0: nem tudnál hozni egy ilyen sintér egy ruhát, mert annyira jól néztek ki.
1: Én nem akarok ennél az asztalnál ülni.
0: Nem vagy, de nem menj még el, nem menj még el. Várjál, van itt egy 21 éves fiú, szerint az lenne a legfontos, hogy az élet legyen megfizethető. Ő egy picit naív. 18 éves lány, szerint a kóbor és a veszélyben élő állatokat kellene megmenteni, és ingyenessé kellene tenni a nőknek a menstruációs kellékeket.
3: Szuper.
2: Két tök jó dolog.
3: Igen.
1: Támogatom.
0: De ez lenne egy kancellárnak az első intézkedése?
2: Igen. Hát az első ez kettő, lehet, hogy kicsit
0: szokatlan. A menstruációs kellékek, gyerekek, ezt tudom, és Ábel Anita óta tudom, hogy...
1: Pardon.
0: Mi pardon?
1: Mit?
0: Ő nagy menstruációs harcos.
2: Aha.
0: Tehát ő imádja a menstruáció minden részletét, és...
1: Figyelj, most kérdeznék, tehát abszurd lenne a kérdés. Menstruáltál már?
0: Nem abszurd a kérdés, jó kérdés.
2: Régóta el akartam mondani.
0: Nem.
1: Tudod, milyen érzés?
0: Nem tudom, milyen érzés, de mindig szoktam kérdezni a nőket. Tehát, hogy meséljetek a menstruációtokról, és mesélnek.
2: Ez sose vidáman, ugye?
0: Nem, sose vidáman.
1: Hát volt benne olyan, hogy happy ending lett a végén?
0: Nem. Mindenféle volt. Jó, de visszatérve erre és Ábel Anitára, hogy a menstruációs kellékek, tamponok, betétek, nem tudom, mi van még, azok legyenek ingyenesek. Mert hogy ez a fajta higiénia nincs meg, főleg Magyarországon egyébként, mert hogy sok pénzbe kerülnek.
1: Nagyon sok. Tényleg nagyon sokba kerül.
0: Tényleg?
1: Aha. Tehát, és gondolom, minden hónapban, és nem tudom hány évig van még, de tényleg.
0: Hát az életjáradékod erővel kezdődik.
1: Milyen jó, hogy van, mert felhasználhatom valami értelmesre.
2: Milyen mázlévod, nem ehhez kötötték az életjáradékot.
0: Igen, nem a menopauzához kötötték.
1: Hát akkor most megszüntetem.
0: Na, van még düsseldorfi vízvezeték szerelő lány. Hoppá. Azt mondja, hogy szerint a gazdagok fizessenek több adót. Tehát az adórendszer, hogy jobban kéne sújtani a gazdagok. Örök kérdés minden országban.
2: És ez mindig előjön újra és újra és újra. Tényleg.
0: Hogy jobban többet vegyék ki a részüket az adó terhekből, mint a alacsony fizetésűek.
1: Én meg erre azt tudom mondani, hogy azért van nagyon sok olyan gazdag ember, aki tisztességes úton szerezte a vagyonát és felépített.
0: Igen, de hogy részt venni arányosan az ország dolgaiból, nem Magyarországra gondolj, mert nem kap semmit az adópénzért. De gondolj egy olyan országra, ahol tök jól működnek az utak, a kátyúk, az egészségügy, a rendőrség, biztonságban vagy stb. Ez az adópénzedből megy. Igen. Akkor azt mondom, hogy igen, vegye ki a gazdag jobban a részét ebből.
1: És akkor, ha én gazdag vagyok, jobban megvéd a rendőrség? Vagy?
0: Nem, csak hogy igazságos legyen.
2: Nem a jobbanról szó lesz, hanem szerintem arról, hogy eljutottál egy szintre, és szeretnél visszaadni a társadalmadnak.
0: Ez túlzás.
1: Nem szeretnék.
0: Igen, ez a szeretnél visszaadni.
2: De a felelősséget nem érzed, amikor mondjuk, nem tudom.
0: Ebben az országban nem nagyon.
2: Nem ebben az országban, általában
0: érezném, mondom. Igen. Tehát az, hogy én, ugye az országom, tehát az a tudat, hogy az adó, az nem egy ellopott pénz tőlem külföldön.
2: Igen.
0: Hanem egy olyan hozzájárulás, amitől az én országom működik. Ha ezt tudnám érezni itthon is, akkor ez egy jó érzés lenne.
2: Igen, akkor lehet, hogy igen. Azzal az érzéssel adnál, hogy te most teszel valami jót.
1: Tehát hozzáteszek a saját és a társadalom érdekében.
0: Ez egy tök jó érzés lenne.
1: Ez biztos, hogy jó.
0: Csak miután látom a kórházakat, és látom az utakat, és a rendőrséget, tehát most három példát hoztam csak, nem érzem azt, hogy az én pénzem az jól van elköltve.
1: Jól érzed.
0: Ja. Tudom, kinél van amúgy.
1: Én nem nevettem.
0: Ez is érdekes. Erik, 18 éves gimis azt mondja, hogy a közvetlen demokráciát vezetné be svájci mintára. Szóval népszavazás döntene rengeteg kérdésben, és számon kérhetővé tenni a választási ígéreteket. Ez kettő pont. Népszavazás gyakorlatilag majdnem mindenben.
2: Nem tudom, ennyire bevon. Én azt gondolom, hogy azért választjuk a politikusokat, meg az ország vezetőit, hogy ők ezt menedzseljék. Mint ahogy van egy cég, és annak van egy vezető testülete. Tehát az átlag dolgozót nem fogják belevonni minden kérdésbe, mert nem az ő dolga.
0: Meg nem is ért hozzá.
2: Így van.
0: Tehát ahogy látjuk most már az első SMS-eket, hogy miben azt mondja, hogy bezárnám a nagy bevásárló központokat, és minden vevőt Zöldséges Zsolthoz küldenék. Én sem pártnak, sem egyháznak nem adnék támogatást az állami büdzséből, üzeni Zsolti Komlóról. Tehát, hogy mindenkinek van véleménye valamiről, ha egy személyben döntene, akkor úgy döntene, ami nem... tehát más kárára menne. Nagyon nehéz így dönteni. De a népszavazáshoz minden kérdéskörben azért kéne a népnek érteni is hozzá.
2: Hát igen. Hogyne, mekkora felkészülést igényel, hogyha ekkora felelősség van a kezedben ez.
1: Igen, de például itt a köztársasági elnök választás Magyarországon. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy kiküldenek egy levelet, és az országunk képes arra, hogy megválaszton három emberből, ABC-ből valaki.
0: Ma még nem.
1: Tehát, hogy
0: Ma még nem.
1: És most, ha ezt így levisszük egy ilyen gyakorlati részre.
0: Ma még nem, hát ugye a legtöbb jelöltet nem is ismered. Az átlag ember nem ismeri. Őket.
1: Így van.
0: Tehát, hogy mit tudtál, Schmidt Pálon kívül, meg Göncz Árpádon kívül tudtál-e bármit, bármelyik köztársasági elnökről? Semmit.
1: Semmit.
0: Az egyszer csak jött és ott volt. És ment a palotába. Na jó. Gyerekek, most a mi feladatunk az, hogyha mi lennénk, nem kancellár, hanem miniszterelnök, milyen intézkedéseket hoznánk, lehet egy, lehet kettő, lehet egy picit lazább is, lehet valami komoly. Ki szeretné kezdeni? Anett, tessék.
4: Jó, hát akkor kezdek.
0: Anett, te lenni miniszterelnök.
4: Ha én lennék, akkor mindenféleképpen az első és legfontosabb döntés az lenne, hogy minden embert köteleznék rá, hogy egy évben minimum 10 000 forintot menhelyeknek a fizetéséből adjon. Egy központi számlára kerülne.
0: De miért? Miért adjon olyan ember, akinek egyébként abszolút nem szívügye a kutyabefogás?
4: Rettenetes rossz állapotban vannak is, amit az Évi mondott példaként, hogy nem vagyunk még felkészülve, tehát rengeteg kóborkutya van, és egyébként hiába adunk egyik helynek többet, másik helynek nem, tehát ha igazságosan ellenének osztva neked, az a 10 000 forint egy évben...
0: De hát elnézést, de amúgy,
2: amúgy az ingatlanadó sem szívügyem, és mégis be kell fizetnem.
0: Oké, okay, de azért mégiscsak emberek rosszabbul vannak ebben az országban, mint állatok.
2: De többen is foglalkoznak,
4: figyelj, többen is foglalkoznak vele. Igen, igen. Hát amikor arról szólnak a hírek, hogy most mit tudom én, különböző embereket támogatnak, és az állatok meg a háttérben vannak szorulva. Én azt gondolom, hogy én ezt nem érzem akkora tehernek, hogy ezt
0: megható,
4: ne lehet,
0: csak eléggé
4: hogy ne lehetne ezt vállalni. Ezt
0: tudom vállalni, most is adok neked 10 000 forintot, vidd el a következő menhelynek. Nem azt mondom, hogy nem tudom vállalni.
1: Na jó, de 9 csak... millió ember ezt mondjuk körülbelül megcsinálna, az 90 milliárd forint.
0: Azért a gyerekeket ne vond már bele.
2: Azt hiszem, lenne a tejelés a zseppénzből is.
1: Hát én a mindenki...
0: Az 9 milliárd forint, jaj, de jó.
1: De abban megoldanánk.
0: Hát tényleg.
2: Mennyi pénzt locsoltál össze, Feriken, abból 10 000 megy az állatmenhelynek.
0: Mi a másik intézkedésed?
4: Hát a másik intézkedésem, nagy álmom, a 4 napos munkahét.
0: Nyilván mi a bajod az 5 napossal?
4: Elfáradok.
0: Na most azt ugye vágod, hogy Magyarország azért nem a világ vezető gazdasága, és hogyha most az embereket hazaküldöd még, egy napot még visszavonod a munkából, akkor itt termelés nem nagyon lesz.
4: Igen, de ezt is meg lehet úgy oldani, hogy például akkor osztott műszakban dolgoznának. Tehát a termelés nem a termelés kárára menne, hanem egy bizonyos, vagy az a bizonyos ember 4 napot dolgozna.
0: Igen?
4: És egyébként kutatások mutatják, az este utána olvastam, hogy sokkal hatékonyabbá válik az ember, ember, ha például 4-szer kell neki 8 órát dolgoznia, de még bevállalják, a legtöbb ember bevállalna a 4-szer 10 órát is, és a 40 órás időszak meg lenne, mert hogy akkor nem érezné azt, hogy elfáradt, tudná azt, hogy
0: csütörtök. De úgy, hogy tehát akkor előre ledolgozza azt az óra
4: még
0: számot,
4: akár ezt is, igen.
0: Az oké. Okay. De az összes többi nem.
4: Oké, de hogy nyilván az egészségügy, a kereskedelem meg itt, ott is meg lehetne oldani azt, hogy az embereknek az van, hogy 4 napot kell dolgoznod, mert akkor fölveszek több embert, és kimutatták.
0: Ha fölveszek több embert, akkor több pénzt kell fizetnem. Azt a pénzt elő kell, azt meg kell termelni.
1: De a négy nappal megtermeled. Azt a pénzt, hogy fel tudja venni mást.
2: De hisz általában ezek nem akarnak többet fizetni az alkalmazók, a munkáltatók.
1: Nem többet fizet.
4: Nem többet fizetsz.
1: Hanem felveszem még egy alkalmazottat, ugye? Mert kiesik az egy nap, és mondjuk ezért fel kell venned. Viszont ezek hatékonyabban fognak dolgozni abban a 4 napban, hisz örül, mert marad neki 3 szabad napja.
0: Az örömétől fog ő gyorsabban ananászkonzervet gyártani?
1: Szerinted ki az, aki szeret dolgozni?
0: Tehát ebből abból indulsz ki, hogy a magyar egy lusta állat, de ha ösztönzöd, akkor gyorsabban fog dolgozni.
4: Bízom benne.
0: Ezért ő hazamehet pihenni, és tehát a pénz, a profit, vagy a haszon, vagy a nem tudom micsoda.
4: Nem fog lógni, tehát azt a 10 órát,
0: hát legyen így, legyen
4: vagy
0: így kancellárasszony, vagy hogy hívnak.
4: Akkor azt aktívan tölteni, mert tudja azt, hogy igazából vár rá csütörtök után.
0: Vár rá csütörtök.
4: Vagy bármi.
2: Tényleg, nem tartom igazi kis péntek lenne a csütörtök innen.
0: Jó, tehát 10 000 forint és izé, és 4 napos. Gyuri!
2: Jó, hát én egyből rámennék az egészségügyre, vagy nem, oktatásra mennék rá. Először is. Kivennék olyan
0: felesleges... Gyors döntéssel tudsz gyors döntést hozni?
2: Tudok, már akár idén szeptemberre. Kivenném a kémiát, meg a fizikát, szevasztok.
0: Igazad van, ezek abból a németek kinek? Jobbak. Igen. Hát igaz, így van, de most miért tanuljunk mit kémiát, meg fizikát, amikor egyszerűen a Bosch, meg a BASF, meg a Rheinmetall sokkal jobb.
2: Ja, tehát, hogy eleve...
0: Hát, nálunk mi a tiszai vasmű?
2: És mindig az, hogy megkérdezzük őket, bármi van, megkérdezzük őket. De ezt én egyszer kivenném.
0: Igazad van.
2: És a helyére betennék ilyet például, hogy pénzügyi ismeretek, hogy ne úgy menjen ki az iskolával a gyerek, hogy azt se tudja, mi egy hitel, és veszi fel nyakra főre. Uh-huh. Meg az egészséges táplálkozás, és hogy tudod magad felnőttként majd egészségesen tartani. Uh-huh. Szerintem ez egy baromi fontos tantár lenne.
0: Egész, tehát brokkoli és hitel.
2: Nagyjából, aha. Ezt össze is lehet vonni, ha akarod, hogyha tömbös hitel.
1: De egyébként miért nem jó? Tehát azért szerintem egy csomó olyan tapasztalatunk nincs, mikor kijövünk.
0: Csak a fizikát tudok érteni.
2: Felnőtt emberek nem tudják, hogy mit kéne egyenek ahhoz, hogy lefogjanak. Mit kéne egyenek ahhoz, hogy egészségesek maradjanak.
1: Gyuri, minden diétának alapja ne egyél és lefogysz. Nem bonyolult.
2: Nem, ez sem igaz.
0: Elnök úr.
2: Ez sem igaz, hogyha nem eszel, az jó lesz a szervezetednek.
1: Megmutatom, ha nem eszek, mi lesz.
0: De fenyeges, Évi.
2: Ezt úgy se tartja be az Évi.
0: Jó. Ha én lennék miniszterelnök, én német mintára az autópályákon, bizonyos szakaszokon eltörölném a sebességkorlátozást.
1: Támogatom.
2: Jó.
4: Jó.
1: Szép, szakaszán. A legszebb intézkedés.
0: Köszönöm szépen. És én például, csak azért, mert mint adófizető szeretnék is valamit kapni, én például hétvégén a lakosság számára használhatóvá tenném az összes katonai eszközt.
2: Aha. Tehát ez egy olyan lenne, mint egy ilyen nagy gyerek, nem csak rakétavetővel.
0: Rakétavetővel, helikopterekkel, vadászgépekkel, minden. Tehát ez az maga egy kaland, én vettem meg.
2: Igen.
0: Tehát, hogy, ugye?
1: Igen, az adófizető pénzedből van.
0: Az adófizető pénzemből van, és legalább hétvégén használjam, amikor nincs háború.
4: Nagyszerű, ha nem teszed kötelezővé, akkor én
0: nem kötelező. Nem kötelező, de akinek van kedve.
2: Na, egy szombaton nem tud menni bulizni, mert el kell menni tankozni.
0: Gondolj be, megvettük egy csomó gyönyörű játékszert, és nem használhatjuk.
4: Hát jó.
1: Igen.
0: Hát mi mentünk már ezzel a... hogy hívták ezt a
2: tankot?
0: Harckocsit?
2: Gidránt.
0: Gidránnal, meg ezekkel, igen, meg leopárdokkal, meg minden. Hát gyerekek, ez nyilvánossá kéne tenni.
2: Ennyire kemény lenne menni bulizni a belvárosba egy gidránnal, ilyen látó hát a fejeden, érted?
1: Azért Anett, én is kipróbálnám, meg szerintem nagyon sok nő is kipróbálna, mert ezért gondolj bele, egyrészt, hogy felkészítenénk magunkat, ha bármikor szükség van erre a képességünkre,
2: ez biztos, nem? Felkészítene, ez tuti.
1: Menjünk. Jó, ez a legjobb ötleted.
0: Köszönöm, és akkor a lakosság támogatná például a
4: micsoda?
0: Harcászati kiadásokat.
1: Hát jobban, mert ő is érvényes.
0: Mert ő is érvényes, ő is tudja, hogy szombaton már mehet is, mit tudom én, tökörre, és...
4: Beülhet a gépbe.
0: És beülhet a gépbe, kilőhet egy aknát, vagy mit tudom.
2: És nem támogatja, elfogy az akna, mire odaér. Tehát hogy muszáj, hogy legyen, tudod. Tehát kell
0: nem vagy, akkor elveszük a menhelyektől a 10 000 forintot.
4: Pont ezt akartam felhozni, hogy te sajnálod a 10 000 forintot, de itt össze-vissza lövöldözhetnénk.
0: De vaktölténnyel.
2: Vakaknával.
1: De az egyik ki van fizetve, Anett, te pedig be igen, akarod
0: az
1: szedni.
0: Az enyém már megvan.
1: Igen.
0: Csak hadd lehessen picit használni.
4: És mi lenne az olyanokkal, mint például én, akinek nem mozgatja a fantáziáját, akkor engem hogy kérdezik?
0: Sajnos minden országban olyan döntéseket hoznak, hogy az, ami valakinek jó, az másnak nem jó.
4: Igen.
0: Igen. Ezt azért hadd mondjam el neked, mint...
4: Sajnos tudom.
0: Évi, neked te milyen intézkedéseket hoznál?
1: Nézd, én például ha két intézkedés, az egyik, hogy minden állami pozícióban megfelelő szakember legyen. Tehát annak a pozíciónak olyan szakember legyen, aki ért hozzá.
0: Tehát egy olyan végzettséggel rendelkezzen, és tudás, gyakorlattal...
1: Így van. És keressük meg hozzá a legmegfelelőbb szakembereket.
2: Nem lenne szerintem... butaság.
4: Igen.
1: Mert képzeld el, hogy gyorsabban tudnának döntést hozni, hisz nem kéne neki elmagyarázni, hogy miről van szó, mert érti.
0: Ez nem egy hülyeség, és ez érdekes módon sok esetben nem volt így. Vagy nincs így, vagy nem a, volt
1: most
0: így.
1: Alakulunk, most alakulunk,
0: igen. De például mi van a mondjuk egy külügyi poszttal? Mert ugye nagyon nagy, tehát ha jó, sokat voltam turista, akkor jó külügyminiszter.
1: Igen.
2: Hát is akkor bejárt az Ázsiát, működik.
0: Tehát ha bebizonyítom, hogy Antáliában legalább 7-szer voltam all inclusive-ban.
2: Szerintem esélyes vagy.
0: Akkor én ezzel a közel-keleti tapasztalattal jó külügyminiszter lennék?
1: Szerintem te igen.
0: Én igen, mert én beszélek nyelveket, meg jártam itt ott.
2: Meg fejből tudod az egész all inclusive vacsora büféasztal. Teljes kínálatát.
0: De ez okos az Évitől, igen. Ez okos.
1: És a még... másik pedig, hogy minden településen, ugye mindenhol kátyú van, és annak is a törlesz, vagy tehát a kifizetése, meg az egész tortúrája nagyon nehéz.
0: Na, mint amikor kátyúban mész, kátyúban és kárt okoz az autóban. Igen.
1: És akkor ugye soha nincsen senki, aki azt mondja, hogy ez a kátyú az övé volt, és kifizeti neked. Tehát, hogy biztos, hogy kellene egy olyan, ahol a minden falu végén ülne egy ember, és ahogy belemegyek a kátyúba, a végén kifizeti azt az összeget, ami engem kárt okozott.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen bódék, mint a régi újságos bódék, minden falu végén ülne egy ilyen bódék, kátyúbódéban egy nő, tele készpénzzel, reggel oda viszik a készpénz, és hogyha valaki, mit tudom én, ez tök jó.
2: Igen.
0: Lacika, miért röhögsz, ez jó. És te mész a kis Clioddal, vagy Twingoddal, szétveri a kátyú a dömsödi, vagy nem tudom milyen faluban a felnidet, és ott a falu végén megállsz a dömsöd táblánál, és ott ül az öregasszony, és akkor azt mondod, hogy ez a felni, ez 140 000 forint, és így kiperkálja de nekem.
2: Igen. Bocs, hogy késztem, még beugrottam a kátyú lédihez, mert volt egy gond.
0: Azonnali kifizetés. Azonnali helyben.
5: Akkor, hogyha ilyen lassú, tudod, ami neked is volt, ez a repedés, hogy nagyon későn veszed észre, akkor melyik bódéhoz mész? Falu.
0: Akkor én visszamegyek másnap, hogyha lassú defektem van. Aha. Visszamegyek másnap, ezzelre bemegyek még egyszer abba a kártyúba, és akkor oda megyek a nénihez, hogy itt a... Ezért, csak hogy az ANG felni az 360 000.
2: Most kiüríted a kártyúbódét aznapra.
0: Hát egy kisebb falunak az egész... Igen, de ezzel ösztönözni a falut.
2: Kártyúbódi minden zsebét kiüríted.
0: De minden falut ösztönözni, hogy gyorsan tömje be a ízéket, mert ez tarthatatlan.
2: Hozzam még készpénzt.
1: Mindenki a bocskorton rektegnek.
2: Igen, az AMG-s bocskor. Melyik településen jár, figyeljetek.
0: Úgy lenne aszfaltozva az ország. Biztos. Erre jár az AMG-s bocskor.
2: Pénzváltó kéne minden ilyen kátyubódé mellé.
0: Na jó, gyerekek, ti jöttök, drága hallgatók, már látom, hogy itt írtok egy csomó mindent. Mi az a két dolog, amit azonnal bevezetnél, a telenél a miniszterelnök? Ez a kérdésünk, és hozzá hasonlóan lehet komoly, vicces, vegyítve, ahogy szeretnéd. Kettő dolog, jó? 0-20-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Annyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
3: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
4: És a sült krumplié.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
9: Ti kértétek? A Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csap le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
11: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
10: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
13: Dunai fenék küszöb épül Pakson, Gyulán készült az ország tortája, esővel ne is számoljunk a napokban. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már ma megkezdik Pakson egy dunai fenék küszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekord alacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön a kritikus szint alá, és így teljes kapacitással működhessen a létesítmény. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Egyre több a rossz állapotú autó idehaza. A műszaki vizsgán tavaly mintegy 7000 kocsi bukott meg. Ez nagyjából 70%-kal több, mint 2016-ban. A magyar vizsgálóállomások és vizsgabiztosok szakmai testületétől a vezes.hu megtudta. Időnként olyan járművek is megjelennek a műszaki vizsgán, amelyek már nem lennének alkalmasak a biztonságos közúti közlekedésre, és csak trélerrel szabadna őket szállítani. Különösen látványos a külföldről behozott használt autók állapot. Utának romlása. Idén sem unatkoznak a vörös keresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli parti strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de sokszor látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik bőven munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Bogyós gyümölcsökből, mandulából és túróból készült idén Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászat győztes édessége a bíbor fehér nevet kapta. Magyarország cukormentes tortáját a balatongyöröki Promenád kávéház készítette. A szilva fácskában, a szilva mellett megjelenik a zöld tea, a tejcsoki, a dió és a fahé is. Az év Szent István napi kenyere, a Hellpékség pilisi pityókás kenyere lett. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Erősödik a forgalom Budapest felé az M3-as autópályán, a Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között képített terelés előtt. A szakaszos torlódás 2-3 kilométer hosszan okoz lassulást a sáv elhúzás előtt. Olvasható az útinform.hu-n. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, például az M4-es autóúton Üllő közelében, a 31-es főúton Maglót térségében és az 51-es főúton Dunaharaszti körzetében is. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-8 elmúlt 3 perccel, és most gyerekek, sorra jön a hallgatóink intézkedési javaslatai, hogyha miniszterelnökök lennének. Itt van például a nyugdíj alap legyen a mindenkori minimálbér, a második, ez az izgalmasabb, aki a Balcsi vagy a Velencei tóban fürdik, pecázik, vigyen magával 1 liter vizet és öntse bele.
2: 3 nap alatt megoldódna a probléma. Igen.
1: Na, betiltanám a dohányzást és a reklámokat. Mindkettő nagyon káros. Üdv Dév! Nagyon sokféle módon közelítik meg ezt a kérdést. Tehát a dohányzást betiltanák, ezeket sok dohányosan segítene, én is azon voltam annak ide, hogy legalább tiltsák be, ne adják oda, tiltsák be. Hát az állam mit kaszál azon, hogy az emberek dohányoznak? Mit?
2: Több ország csinálja most már azt, hogy bizonyos évben születettek, már soha többet nem vehetnek.
1: Ezt több ország csinálja. Igen.
2: Tehát mondom, hogy valami hasonló ez.
1: És a reklámokat, mert hogy az káros. Tehát ne lehessen reklámozni semmit sem. Ez tényleg ugye a
3: gazdaságot.
1: Kelet-Németországra emlékeztet, igen, ott nem volt. A tévéreklámokat beszüntetik a 60-as évek
2: attól
1: után.
2: Attól féltünk, igen, hogy mi döntjük bele gyorsabban az országot, de szerintem te. Igen.
1: Na várjál, azonnal betiltanám az ellipszilont. Tiszta hülyeség, üzeni Bandi.
2: Jó, ez érdekes.
1: Ez érdekes, és emlékszem, hogy Boros Lajosnak is volt ez a véleménye, és én teljesen egyetértek vele. Tehát, hogy az egyik J pontos J, a másik elipszilon, hangzásban semmi különbség nincs, funkciója nincsen.
3: Igen.
1: De hány diák bukott meg, hány érettségi nem sikerült, hány embert aláztak meg az, ami nem tudta, hogy pontos J-vel írta azt, hogy hülye.
2: Csak erre jó.
1: Én is csinálom. Tehát szó se róla. Egyszerűen eltörölnék az ellipszilont, és egyszerűen csak pontos J lenne, kész lenne.
3: És ez szerintem például ez teljesen bevezethető, mert semmi. Tehát ez egy pillanat döntése.
1: És
3: nincs hatással nagyjából semmire.
1: És hát ugye helyesírási reform volt sokszor már az életben.
3: Csak ez nem jutott eszébe senkinek.
1: Igen. Sziasztok, csak a netnak, amíg van hajléktalan Magyarországon, addig egy forintot sem a menhelyeknek. Imádom, de ez tragédia. Jók vagytok.
2: Kérdés, hogy a hajléktalanoknak ad-e például? Támogatja a
1: Nem. Most a kérdés az, hogy mit adatnál kötelezően az állampolgáraidat.
2: Persze, csak ez az SMS egy kicsit most a hajléktalan probléma mögé bújás, hogy azért nem semmit, mert a hajléktalanok. Tehát egy picit nekem ez ilyen.
1: Nem, azt mondja, hogy amíg ember van az utcán méltatlan körülmények között, én egyetértek vele, addig felejtsük már el a kóborkutyákat.
4: Bocsánat, és most lehet, hogy nagyon sokan meg fognak utálni, de a legtöbb, tehát van olyan hajléktalan, aki tehet róla, hogy ott van az utcán, és az állat meg nem tehet róla, mert ő nem tud változtatni ezen.
3: Mert ösztönli.
2: Meg kiszolgáltatott. Igen.
1: Ez most eléggé áldozathibáztatás, tehát hogy ez nekem nagyon nem tetszik. Tehát ez a hajléktalan tehet arról, hogy hajléktalan, biztos van ilyen, de biztos van olyan állat is, ami tehet róla, hazamehetne, érted? Elkóborolt. Hülye. Érted, nem megy haza, pedig várják.
2: Hoppá, itt is emelnék szót az áldozathibáztatásért akkor.
3: Hagyjáljunk ki Buksi mellett.
1: Menjen már Csába a kutya menhelyjel. Vissza a 80-as éveket, sintéreket. Ne szennyezzék itt a környezetet fölöslegesen. Zoli üzeni. Demagóg a véleményem, de vállalom. Amíg éhező gyerek van Magyarországon, addig ne gyűjtsön senki túltenyésztett állatokra. Egymás után jönnek ezek.
3: Oké, de az éhező gyerekre, hogy reagáljak. Így van. A legfontosabb dolog szerintem ma Magyarországon, hogy egy gyerek se éhezzen, és ez mindent felülír. De mi se tudjuk az összes 10-100 pontunkat elmondani, és szerintem, ha az éhező gyerekeket most itt megkérdezne mindenkitől, akkor mindenki feltenni a kezét. Tehát azért ne gondoljátok, kedves hallgatók, hogy mi nem tudjuk, hogy mi a probléma. Anett egyet hozott, mi egyet hoztunk, de igen, az éhező gyerek mindenki előtt van.
2: Hogyne. És ez egyébként, amit mondtál, hogy az emberi problémák, mindenki látod, most is azt helyezi legelső helyre. Nincs is ezzel gond, ez itt tökéletes. De ezért kell például szót emelni az állatokért, mert ők mindig hátrébb lesznek sorolva, és ők így azok, van, akik még egy kis plusz támogatásra szorulnak. Mert az emberrel mindenki foglalkozik, hál' Istennek.
1: Igen, csak mindig azt mondom, főleg egy rupótlan országban, ha valahova adsz pénzt, azt valahonnan elveszed.
2: Ez így van.
1: És itt kell tudnunk nekünk nagyon mérlegelni. Tehát itt azért mi nem Dubaj vagyunk. Tehát, hogyha oda adsz pénzt, azt valahol nem adod oda. Tehát annak valakinek a kárára teszed, és ez az, amit mérlegelni kell.
2: Igen, de az sem lehet, hogy csak mindent egy helyre, és ott másnak semmire.
1: Mindent egy helyre, de azért mégis emberközpontúak legyünk már, és ne állatközpontúak.
2: De úgy látom, az SMS-eket abszolút azok vagyunk.
1: Dehogy is. Ja, hogy, ja igen, az emberek rendben vannak. Én azon változtatnák, hogy Magyarországon a benzinkutakon megfizethető árak legyenek, de nem a benzinre, ne 2500 legyen egy szendvics, hanem kb. 500-ból megvan.
2: Emberem, én őt ráfogaznék.
3: Én felvennélek tanácsadónak, ha miniszterelnök lennék.
1: Ez milyen?
3: Hát ilyen.
1: Én nagyon bírom. Annyira sokféle van. Ha én lennék miniszterelnök, hoznék valami rendeletet, hogy akik vizsgálatra mennek kórházba, ne kelljen parkolásért fizetniük, mert néha fél napokat várunk a rendelőbe. Fú, Pali.
4: Ó, ez milyen igaz.
1: Ezzel azt hiszem, hogy mindenki egyetért. Hogy lehet az, hogy tényleg lehúzzák a szegény beteg embereket, mert a kórház területén, ha van parkoló, akkor hihetetlen, hogy mennyi pénzt kérnek. Ez teljesen, legyen ingyenes a kórházban a parkolás, teljesen egyetértek. Jó reggelt. Első döntésem, hogy megszüntetném az internetet. Nem vagyok nyugdíjas.
4: Hűha, ez is ilyen nagyon 60-as évek.
1: Tehát azért nem 60-as évek, nem volt internet.
4: Tudom, csak hogy akkor nem volt.
2: Eddig a reklámozást betiltó úrra gondoltam, hogy ki csinálja az országot.
1: Igen, az internet az még keményebb.
4: Igen.
1: Nem tudom, hogy te, aki beszüntetnél az internetet, érteni vélem azt, hogy miért, de hogy azért tudod-e azt, hogy gyakorlatilag ma már minden internet alapú. Tehát, hogy akkor a bankszámlád nem létezne, téged felhívni nem lehetne telefonon semmilyen módon, nem tudom, milyen autód van, de lehet, hogy az sem működne nagyon, és még sorolhatnám, nem tudnál repülőjegyet venni, vonatjegyet venni.
2: Lehet, hogy még tankolni sem.
1: Tankolni sem tudnál, tehát, hogy ez egy gyors, radikális döntés, hogy a kőkorszakba visszarepítsd a magyarokat.
2: Honfoglalástól kezdhetnénk újra nagyjából.
1: Igen. Jó. Sziasztok, betiltanám a rollerokat. Mindegy, milyen lassú vagy gyors, a trafipaxos autókat odaadnám rászorulóknak, azok talán jobban tudnák használni.
3: Egyet értek. Képzeljétek, rollerre én a következőt találtam ki. Bűncselekmény és börtönt adnék, tehát aki behozza, tehát roller kitiltás, betiltás, börtönbüntetés, aki behozza, aki pedig megy vele, az TB megvonás, tehát soha többet nem jogosult TB-re, és valami horror pénzbüntetés.
1: Ez kinek a javaslata?
3: Ez az enyém.
1: Ja, tiéd? Ó, jó, yeah.
3: Hello. Én direkt erre készültem, mert szerintem a roller betiltása az egy alap.
2: Szerintem teljesen megérett a dolog arra, hogy ez ne legyen.
3: És így el tudnánk kérni azt, hogy nem lenne roller.
1: Na még egy, én a szemetelést büntetném, meg a cigányzenét. Nézését, meg a járását is.
2: Ne gondolja senki, hogy lennének kivételek. Igen.
1: Na.
3: Jó, ez nem jó.
1: Jó, látjátok, hogy mennyi szubjektív döntés van? Valaki azt mondja, egyébként a németek közül is mondta, itt a magyar picit drasztikusabb, ő börtönbüntetéssel büntetné, de elmondom mit. A be nem tartott választási ígéreteket. Ez milyen érdekes, hogy ez sosin számunkban kérve újságírók által, vagy ilyesmi. De hogy lenne következménye annak, hogyha nem tartod be a választási ígéretet. Nyilván van viszmajor helyzet, tehát tud olyan lenni egy olyan gazdasági csavar, vagy egy katasztrófa helyzet, vagy valami, ami ezt. De ne lehessen olyat ígérni, amit tudod már, amikor ígéret, hogy nem tudod betartani. Hogy ennek legyen akár büntető jogi következménye.
3: Támogatom.
2: Igen, mert ez a hétköznapi életre...
1: Ez a németek is mondták.
2: Hétköznapi életre lefordítva olyan, mintha valaki elmegy egy állásinterjúra, bemond mindenfélét, hogy mennyire kompetens, majd amikor felveszik, kiderül, hogy nem is ért hozzá. Ez ugyanaz a történet, onnan is ki fogják rúgni.
3: Van következménye, mert az életben kirúgják. Itt pedig, hát, de most ne arra, hogy Gábor, Viszmajor helyzetet egy másodperc alatt hozunk létre. Egy kormány bármikor hozza létre, tehát azért
1: persze. Hasonlót. Persze, hát látunk már hasonlót, így van. Na, szóval én azt gondolom, hogy ez egy baromi jó kis kalandozás volt most, mert itt látszik az, hogy mindenkinek más prioritásai vannak. Mindenki, ha egy ilyen pozícióba kerülne, sose fog, de ha ilyen pozícióba kerülne, akkor visszaélne. Valljuk be.
2: Persze, itt
1: mindenki visszaélne.
2: Legyen olcsó a benzinkutas szendvics azonnal.
1: Benzinkutas szendvics, Anett visszaélne a helyzetével, és elkezdene kóbor, bolhás állatokat tömni. Ez egy visszaélés a pozícióddal. Én,
3: hát te kátyúba mennél mindenhol.
1: Én meg vadászgépeznék, mintha nem lenne holnap. Tehát, hogy...
2: Legész ország egy nagy vidám park lenne.
1: és a kátyúk, igen, mert ez a saját káromon tanultam, tehát én, hát igen, hát van olyan, nem tudom, politikus, ugye egy nagy város élén, aki mondjuk a bicikliseket, azért, az autósokat azért üldözi, mert a családjában valaki sajnálatos módon ugye áldozatává vált ilyen jellegű balesetnek. Most nem akarom megnevezni. Érted? Tehát, hogy van ilyen, akik teljesen szubjektív okból abszolút rátelepednek a társadalomra. Érted?
3: Igen. Na jó, de hát itt a kérdés. Milyen egy jó miniszterelnök? Tehát, hogy ki lenne jó miniszterelnök? Ez egy nagy kérdés. Lehet-e olyan, hogy valami jó?
1: De hogy jó?
3: Nem.
1: Tehát akkor volt-e már valaha a történelemben jó politikus? Igen, ez a kérdésed?
3: Igen.
1: Egy ország vezető, igen, volt-e jó a történelemben? Szerintem volt. Uh-huh. De rég. Nem itt. Szerintem volt. Csak az a kérdés, hogy azért volt-e jó annak az országnak, mert ő jó volt,
3: igen,
1: vagy olyan gazdasági helyzet volt, és egyébként az állampolgára is, stb. Olyan módon fogták fel azt a történelmi helyzetet. Most gondolok például a németekre és a Marshall segély utáni időszakra. És akkor a kancellárok, Adenauer, vagy Brandt, vagy nem tudom, Schmidt, stb. Hogy azok például jó politikusok voltak. A németek ma azt mondják, hogy igen.
3: Igen.
1: De azért egy isteni helyzet volt ott. Uh-huh. Tehát ugye a Volkswagen Bogár után megjelent a 123-as Mercedes. Halló!
2: Halló! Mi kell még?
1: Mi kell még? Az amerikaiak lebombázták a németeket, majd aztán jöttek 8 bőrön Marshall segéllyel. Halló!
2: Hát igen. És egyébként meg nem tudsz mindig olyan döntéseket hozni, hogy minden egyes állampolgárod egyszer álljon fel és tapsoljon neked, hogy mennyire király vagy. Nem lehet. Ez lehetetlen.
1: Dehogy nem.
2: Csak
1: Kim Jong-un.
2: Ja. Hogy felejthettem el?
1: Tehát vannak nagyok.
2: Hogy felejthettem el a tökéletes vezetőt?
1: A tökéletes vezetőt. Na jó. Gyerekek, jövünk vissza egy komoly kérdéssel, és most itt nyilvánvalóan hülyéskedtünk, de egyébként érdekes volt ez, hogy ez egy komoly kérdés lesz, hogy vajon mindenhol ezt olvasni, elsivatagosodik-e Magyarország? Ki kellett mondanom. Ugye tavaly is már 40 fok feletti hőmérsékleteket szenvedtünk el itt nyáron, idén talán még többet, és új fogalmak jelentek meg itt a meteorológiai jelentések között, mint például hőkupola, tűzgyűrű, hőstressz, hősziget hatás, mi egymás. Ezeket nem is használtuk eddig.
3: Életemben nem hallottam ezeket a szavakat.
2: Ez mind idén, tehát ez az érződik, hogy fokozatosan, de úgy néz ki, mintha egyre rosszabb lenne ez a hőmérséklet helyzet.
1: Igen, ennek ellenére például a tél olyan tél volt, amilyet évtizedek óta nem éltünk át, és abból azt következtetjük, hogy olyan enyhe nyár lesz, mert hideg volt a tél, meg tele hóval.
2: Visszaállt minden a rendes kerékvágásba.
1: A rendes kerékvágásba, és ezért szeretnénk tudni, hogy ez most tényleg egy tendencia-e, amerre tart Magyarország időjárása, vagy klímája, vagy tényleg egy most éppen volt két szar nyarunk, aztán jó lesz. Nem, tényleg, hogy ebben látható-e valami? Ennek vannak-e olyan okai, amik kimutathatóak, hogy ez ide vezet? És ezt beszéljük meg Szép Szó Gabriellával, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának vezetőjével.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
5: Minden nap egy ajándékokkal teli Retro Rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény. This
7: is summer. A részletekért hallgassa minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
7: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt.
13: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
15: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
17: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
18: Borsodban is felbukkant a kőr és rontó karcsú díszbogár. Európa bajnok lett Kós Hubert Párizsban. A napokban ne számoljunk esővel. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 13 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a hazai erdőket 2020 óta. Csak ebben az évben több mint 300 helyszínről mintegy 640 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Az erdészetek ellenőrzésekkel, sorompókkal és kamerákkal is próbálják visszaszorítani az illegális szemétlerakást. Bogyós gyümölcsökből, mandulából és túróból készült idén Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászat győztes édessége a bíborfehér nevet kapta. Magyarország cukormentes tortáját a Balatongyörök

0: városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg hőriska mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett haladják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a Nébi honlapján tájékozódhat.
1: Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres hátúszásban a párizsi Európa-bajnokságon. Az olimpiai bajnok magabiztosan győzött, Milák Kristóf is dobogóra állt, országos csúccsal bronzérmet szerzett 100 méteres gyorsúszásban. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra készülni. Közben az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják ki. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépeket kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Közben az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőknek. Végül az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat, ugyancsak aszfaltozás miatt. Adta hírul az útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra 12 perc van most, jó reggelt, drága hallgatók, hello, Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Mindenkinek jó reggelt! Szóval, időjárásról, klímáról fogunk beszélni, és ugye azt olvasni mindenhol, hogy elsivatagosodik, tudom, hogy ezt most már, ezt nagyon nehéz kimondani ezt a szót, Ati nekem direkt kijátszotta, hogy...
4: Elsivatagosodik.
0: Akkor jobb volt az előző. Elsivatagosodik az ország. És nyilvánvalóan ezek ijesztő szavak, meg az újságírók is inkább ijesztgetni szeretnek, semmint valós tényeken alapuló információt szolgáltatni. Viszont ennek ugye az az ára, hogy mi bizonytalanságban vagyunk. És ez azért is egy központi kérdés most idén-nyáron, és foglalkoztat mindenkit idén-nyáron, mert tavaly megmutatta már a nyára az igen csúnya arcát a 40 fok feletti tartós hőmérséklettel, és idén most rá is tett még egy lapáttal.
1: De nagyon komolyan.
0: Igen. És akkor ebből mi már arra következtetünk, hogy ez egy tendencia.
2: Igen, ami nem jó irányba vezet, hiszen tavaly még nem okozott ekkora gondokat, mint idén. Vízhiány, energiaválság, megszorítások, így viselkedjünk, úgy viselkedjünk, hogy minden oké legyen. Tehát eddig ilyenről nem is.
0: Igen, jött egy ilyen láncolat. Tehát először is kezdtük nagyon rosszul érezni magunkat, olyan értelemben, hogy nagyon nagy a forróság. Nem mentünk ki, bekapcsoltuk a klímát. És aztán elkezdtek apadni a tavak, a folyók, stb. Stb. Majd aztán jött ilyen paksnak a hogy fogalmaztam, elsivatagosodik. Nem, ez... Kikapcs paks. Szóval, és akkor ez már úgy elkezdett aggasztani bennünket, hogy ilyeneket már filmekben látunk. Nekem a bizonyos fáim elengedték a leveléket totálisan, tehát egy őszi táj a kertem tulajdonképpen. És új fogalmakat kellett megtanulnunk, ezeket még sose használtuk, hőkupola. Aztán tűzgyűrű, hőstressz, hősziget hatás, tűzidőjárás, aszályspirál.
2: Tehát úgy néztek ki a bulvárcikkek, mint egy ilyen Z-kategóriás akciófilm, tehát tényleg nagyjából ilyen címekkel látják előket, amiben valamiféle nagyon kemény világvége felé haladunk.
0: És ez a hőkupola, én például olvastam német újságot, akkor ők azt hiszem a harangszóval írják körbe, vagy körül amit mi kupolával.
2: Aha.
0: Tehát, hogy náluk azt hiszem a harangszó játszik ebbe. Teljesen minden, tehát, hogy mint hogyha szóalkotások is, az alkotásokra is került volna sor. Na, szóval. Nem jó irányba mutatnak a dolgok, nem jó érzés ezt itt látni, és ezzel az energiaválsággal karöltve, ugye hát nyilván okokozat megvan, szóval ez egy olyan dolog, hogy mindenképpen beszéljünk erről. Most itt nyilván több cikk foglalkozik azzal, hogy Magyarországnak mit tartogat a klímaváltozás, és hogy ez egy néhány éves időszak-e csupán, visszatér-e majd a 4 évszak, ugye arról is beszéltünk?
1: Hát igen, az is, mert hogy arra vagyunk berendezkedve, így ismertük, hogy 4 évszakunk van.
0: Így van, tehát ugye a két átmeneti évszak, az ősz meg a tavasz, ez mintha eltűnt volna.
2: Nagyon.
0: És azt se felejtsük el, hogy például volt egy nagyon-nagyon kemény telünk, ami rég nem volt, évtizedek óta nem volt ilyen havazás, ilyen hideg. Szóval ez egy nagyon-nagyon kemény terület, és arra akkor, hogy jó, akkor most már minden rendben van.
1: Igen.
2: Persze, mi évekig azt mondták, ó, most már nekünk már, mit tudom én, most lassan trópus vagyunk, neveljünk pálmát, meg banán, meg mit tudom én, mert ezek már simán megélnek, és akkor tényleg jött a megint a féltérdig érő hó, mint ezelőtt 20 évvel.
0: Nektek volt most bármi félelmetek, ami eddig nem volt? Akár a klíma használattal kapcsolatban, akár bármilyen ilyen klíma, nem tudom.
1: Nem, igazából, tehát az, ahogy szerintem a legfélelmetesebb az volt, amikor azt adták ki, hogy korlátozzuk az áramhasználatot.
0: Aha,
1: tehát ott az ember úgy végig gondolta, hogy ez, ha ez hosszú távon lenne, szerintem azért ez nem tartható.
0: Na jó, nyilván ne találgassunk, hanem beszéljünk egy szakemberrel, és ezért van itt velünk Szép Szó Gabriella, a Hungaromet Klimatológia és Kutatásfejlesztési Igazgatóságának vezetője. Szia Gabi, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
0: Gabi, először is beszéljünk, itt vannak ezek a szavak, hőkupola, tűzgyűrű, amiket mondtam, hőszigethatás. Ezeket ti idén alkottátok, vagy ti régóta ismertétek ezeket, csak most végre elő lehetett venni a szótárból?
5: Ezek régóta ismert szavak, illetve a hőkupolát mi korábban nem használtuk, hanem a hőhullámot használtuk ezekre a meleg periódusokra, de lényegében ekvivalens vele.
0: De a hőkupola, ugye itt azt olvasom, hogy ez azt jelenti, hogy amikor egy erős, magas nyomású rendszer búraként tartja a forró levegőt egy terület felett.
5: Így van.
0: Ez ugyanaz, mint a hőhullám akkor?
5: Igen, ilyenkor egy olyan képződmény van felettünk, ami általában tartósan fennáll, és nem tudják a nyugati irányból érkező alacsony nyomású képződmények áttörni nagyon sokáig.
0: Hanem kikerülik, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ott van felettünk egy ilyen kupola, és akkor a nyugatról érkező légmozgás az akkor a kupola mentén elhalad? Tehát, hogy valahogy így képzeljem el?
5: Például elhalad, vagy elgyengül, mire eljut a kupoláig, és nem tud már keresztül hatolni rajta, és ilyenkor egy markánsabb időjárási jelenség szokott általában véget vetni ennek a meleg időszaknak.
0: Uh-huh. Tehetünk-e bármit is, hogy ez, majd mindjárt beszélni fogunk arról, hogy ez egy tendencia vagy sem, de hogy mi, nekünk van-e bármiféle, nem tudom, javaslatotok, amin változtatnunk kéne, hogy legalább lelassítsuk ezt a folyamatot?
5: Ami mindig elhangzik, ugye a kibocsátások csökkentése, általában széndioxidról beszélünk, de nem csak széndioxidról van ilyenkor szó, hanem üvegházhatású gázokról, amiket ha kibocsátunk, az még évtizedekig ott van a légkörben ugyanaz a molekula, és gyakorolja ezt a üvegházhatást, aminek következtében növekszik a hőmérséklet. Tehát ez úgy általánosságban, amit lehet tenni. Amit célszerű tenni olyan szinten, ahol mi mozgunk, tehát az egyszerű társadalom szintjén, hogy alkalmazkodunk ezekhez a változásokhoz, tehát nem az a része, hogy csökkentsük, mármint csökkentsük a kibocsátásokat, de az irányban keveset tudunk tenni, hogy lassítsuk, vagy megállítsuk ezt az éghajlatváltozást egyéni szinten. Viszont egyéni szinten az irányában sokat tudunk tenni, hogy magunk számára elviselhetővé tegyük ezeket a változásokat, tudjunk hozzájuk alkalmazkodni.
0: Ezeket hogy tudjuk magunk számára elviselhetővé tenni?
5: Például saját magunk is dönthetünk úgy, hogy a kertünket nem lebetonozzuk, vagy letérkövezzük, hanem növényekkel telepítjük be.
0: Értem.
5: Akkor a saját környezetünk is élhetőbb.
0: Igen, hát nyilvánvalóan, de a lakosság nagy része nem csak Magyarországon, a világon mindenhol nem kertes házban lakik, hanem társasházakban, tehát ez kevés. Most azon törtem a fejem, hogy a kibocsátásról beszéltél az előbb. De hát hiába vagyunk mi, meg a norvégok nagyon fegyelmezettek, és nagyon szép kis elektromos autókkal rohangálunk föl alá egyre inkább, amikor mondjuk Kínában a gyárakat még rákapcsolnak, és még építenek gyárakat, vagy Afrikában, az Európában elhasznált autókat még vígan vezetik, és régi öreg dízelekkel. Ezt csak azt akarom kérdezni, hogy amit mi itt megteszünk a környezetünk megkímélése érdekében, az akkor itt marad nekünk, vagy gyakorlatilag tök hiába tesszük, hisz a kínaiak meg az afrikaiak telepüfögik a különböző káros gázokkal a légkört.
5: Sajnos ez így van, hogy a világ különböző részein nem ugyanaz a tudatosság ebben a kérdésben, és nem ugyanazok az intézkedések születnek, és különösen a fejlődő világban, akik még fejlődni szeretnének arra a szintre, ahol a fejlett világ van, illetve a nagyobb ipari társadalmakban egyelőre nem. Ez a tendencia, hogy a kibocsátásokat csökkentsék.
0: Magyarán én hiába teszem, ha ők nem változtatnak a magatartásukon, akkor ezt én is megszívom, ugye?
5: Igen, mind rosszul járunk, de az, hogy mi hiába teszünk, tehát az azért valamennyit levon az eredő hatásból, ha mi teszünk valamit.
0: Na most nyilván mi nagyon laikusak vagyunk, de mindannyian láttuk a Jégkorszak című filmet, nekem az mutatta meg, hogy hogy néz ki, hogyha nagyon-nagyon hideg van, de arról is hallottunk, hogy 30 évvel ezelőtt a Rajna mentén még vízilovak éltek. Magyarán itt, ugye, amit mi itt ebből következtethetünk, az, hogy ezek a dolgok, ezek jönnek-mennek. Tehát a kérdés az, hogy akkor most csak várnunk kell egy picit, és újra helyreáll a rend, vagy, mint ahogy ugye a Jégkorszak is elmúlt, meg majd jön egy újabb vélhetően, meg majd lehet, hogy a Rajna vidék, Köln és Düsseldorf környéken, ahol vízilovak éltek, most azért ez egy hűvösebb régió, vagy ki kell csak bírni egy kicsit, vagy ez egy tendencia? És ez már így marad?
5: Hát a nagy kérdés, hogy mennyi az a kicsi emberi léptékkel, igen, az emberi civilizáció mértékével mérve lehet, hogy az a kicsi az hosszabb, tehát a Föld maga fel tudja dolgozni ezeket a változásokat, csak nem biztos, hogy az emberi civilizáció ezt olyan formában túléli, ahogy mi szeretnénk. Ugye emelkedik a tengerszint, és ennek köszönhetően eltűnnek esetleg civilizációk.
0: Egyébként a tengernek nem csak a szintje emelkedik, hanem ugye átlagosan 10 évente, ha jól tudom, 0,2 Celsius fokkal emelkedik a hőmérséklete, ami ugye a mai adat, ez a négyszerese annak, ami a 80-as években volt a tengerszint hőmérsékletének az emelkedésével. Viszont ugye például Donald Trump azt mondta, amikor egyszer nagyon fázott New Yorkban, talán tavaly, hogy nézzétek meg, olyan hideg van itt New Yorkban, nézzétek, jégcsapok vannak, minden, hogy milyen globális felmelegedésről beszélünk. Na most itt ez milyen kihatással van például most itt nem tudom, ránk Debrecenben, Tatabányán, Budapestre, az, hogy évent, vagy évtizedenként 0,2 Celsius-ra emelkedik a tengerek hőmérséklete.
5: Igen, ez egy átlagos mennyiség, amivel évtizedeket jellemezünk, évtizedes viszonyokat, de ezt nem lehet egyedi évekre lebontani, tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden évben egy kicsit és monoton növekvően növekszik, vagy a hőmérséklet is ugyanígy növekszik, hanem továbbra is a változékonyság az része lesz az éghajlatunknak, az éghajlati rendszerünknek, tehát lesznek hűvösebb időszakok, évszakok, szárazabb, nedvesebb évszakok, csak a tendencia az mondjuk egy irányba mutat a hőmérséklet esetében, és ez a hűvösebb és melegebb közötti ingadozás, ez egyre inkább elmegy egy melegebb átlag körüli fluktuációba.
0: És ez köszönhető annak, hogy a globális felmelegedésnek köszönhetően a tenger a tengerek hőmérséklete emelkedik? Ez annak köszönhető?
5: Igen, a tenger hőmérséklet emelkedik, ugye a léghőmérséklet emelkedés miatt is, és úgy általában az egész földfelszín átmelegszik.
0: És akkor ez jelenti-e majd azt, vagy akár már, ez lehet, hogy a jelenben is így van, hogy ezek a köztes évszakok eltűnnek, tehát hogy nem négy évszak, hanem két évszakossá válik például a magyar régió?
5: Ez annak a kérdése, hogy hogyan értelmezzük a négy évszakot. Ugye mindenképpen egy nagyon meleg évszakra készülünk továbbra is. A nagyon hideg az lehet, hogy ezen túl ritkábban lesz nagyon hideg, tehát inkább mondjuk egy ilyen kicsit hűvösebb időszak lesz. És az átmeneti évszakokat ugye sokszor úgy jellemeztük, mint ami igazán komfortos a legtöbb ember számára itt ezen a szélességi körön. Lehet, hogy ez továbbra is átmenet lesz egy hűvösebb és egy nagyon meleg időszak között, mindkét évszak, csak már kevésbé lesz komfortos számunkra.
0: Hát akkor attól komfortos, ugye, hogy nem túl hideg, se nem túl meleg. Viszont, hogyha évszakokról beszélünk, négy évszakra, akkor ugye egy évszak tart durván 3 hónapig. Akkor ez a 3 hónap szűkül be?
5: Igen, ez beszűkülhet, különösen azért, mert a melegebb időszakoknál látjuk, hogy a nyárnál konkrétan, hogy a hőhullámok, vagy a meleg éjszakák, illetve ezek a jellemzők egyre inkább korábban kezdődnek, később érnek véget.
0: Nem lehetne az a megoldás, tök komolyan kérdezem, hogy egyszerűen beletörődünk ebbe. Tehát, hogy növényzetet cserélünk, hogy mi most már nem a fenyőfák, meg a tölgyfák, meg az alma fák országgal leszünk, hanem mandarin, lyukkapálma, fogadjuk el, ültessünk mást. Ez nem egy megoldás?
5: Igen, ez egy reális elképzelés, és vannak is erre törekvések, például az erdészeti szakterületen próbálkoznak olyan fafajok telepítésével, amik jobban bírják a szárazságot, illetve ezt a melegebb klímát. Hát lehet, hogy a magyar narancsországa lesz, mint tényleg.
0: Egyszer már voltunk az 50-es években, ha jól emlékszem, a Tanú című filmben, igen. Na jól van. Hát Gabriella, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Összegezhetjük akkor úgy, hogy emberi léptékkel ez egy tendencia. A Föld lehet, hogy majd regenerálódik, de akkor mi már rég nem fogunk élni, és inkább fogadjuk el azt, hogy ebbe az irányba mutat a klíma.
5: Fogadjuk el, igen, és hát alkalmazkodjunk hozzá.
0: Amennyire tudunk. Köszönjük szépen, szép szó Gabriella, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának vezetője. Köszi Gabi.
5: Köszönöm.
0: Köszönjük, szia, szia. Ez egyértelmű volt, nem kertelt.
1: Nem, hát igen, ez fog történni.
2: Én biztos benne, hogy lesz egy olyan kicsit, hogy ciklikusság, pár éve belül majd lesz.
0: Én is ebben reménykedtem.
2: Kis feloldás.
0: De látom, vagy... próbáltam abba az irányba terelni a szakembert, hát, hogy mondja meg ki, hogy ciklikus ez az egész. Hát, de nem
2: rá,
0: mondta.
2: Rátok beszélni.
1: Te még a tudományba is be akarsz szólni, nem?
0: Nem akarok beszélni, csak szeretnék segíteni rajta, de nem tudtam. Nem, azt mondta, hogy ez van és kész. Tehát, hogy...
2: El akartad neki adni ezt a ciklikusságot.
0: De akkor jövőre is ez lesz. Tehát akkor kapolcs ott lesz a búra alatt.
2: Bizony, bizony. Ott is általában a hőségriadó, az meg szokott jönni, igen.
0: Jó, nem tudom, hogy jó. Hát figyelj, azért mondom, hogy fogadjuk el, hát a marokkóiak így élnek, vagy nem tudom, egyiptomiak. Igen. Tehát, hogy lehet így élni ember módjára. Dubajban februárban van a leghűvösebb, mert csak ott 36 fok van.
1: Igen.
0: És aztán így májustól már 40-50. Tehát, hogy lehet jól élni így.
1: Igen, de ők úgy is készültek fel erre. Tehát, hogy
0: nekünk, mi nem.
1: Tehát mi nem vagyunk erre felkészülve, de nem csak az, hogy így lelkileg és nem tudod, hanem úgy az egész életünk, az egész mindenünk alkalmatlan erre.
2: Hát fizikálisan is valószínűleg.
0: Ebben igazatok ilyen. Van, csak a kérdés az, hogy még mindig ragaszkodjunk a Jonatán almához.
1: Igen. És a igen. Hát abban van jó pálinka.
0: De hát neked, de vagy...
2: Megtanul az évi ananászból is pálinka.
0: Ananászból is lesz pálinka. De vagy minél előbb fogadjuk el, és az az alkalmazkodás igazi fokmérője, hogy igen, el tudjuk fogadni azt, hogy már nem fenyőből van a karácsonyfa.
1: Nem. Hogy gondolod, hogy
2: nem? Mondjuk, azt tényleg nem.
1: Tényleg ja. egy pálmából oda teszem? Nem.
0: Most hülyeskedek, de érted, amit mondani akarok ezzel?
1: Nem hülyeskedsz. Hát nem tudod, nem lesz fenyőfa. Azt se fogja bírni.
0: Hát a Tátrából még tudunk hozni. De...
2: ez lesz a nagy biznisz, külföldről.
1: Én nem szeretnék ennyit változni. Én egész 41 éves vagyok, elfáradtam.
0: Senki nem szereti a változást, Évi.
2: Hallottad a Gabriellát, nem lesz választásod. Változnod kell, ez van. 41 vagy ide vagy oda, muszáj.
0: Senki nem szereti a változást. Itt a kérdés az, hogy nem jó most belátni, és változtatni a szokásainkon, bárminemű hozzáállásunkon, de hogy itt nem lesz visszaút.
1: Igen, egyébként, na ennek utána mentem, hogy mind kéne változtatni. Na, ha ezen mind változtatna egy magyar állampolgár,
0: na.
1: Hát figyelj, ez nagyon kemény.
0: Tehát,
1: hát van az energiahasználat, tehát több napenergia, kevesebb szén, olajgáz. Most úgy nem tudom, mennyi szén és olajgázt használunk.
0: De erre is ugye megbeszéltük Gabriellával azt, hogy bizony olyan ipari országok, akik figyelmen kívül hagyják ezt, és afrikai vagy harmadik világbéli országok, akik szeretnének olyan életszínvonalon élni, mint ahogy mi éltünk a 80-as években, azok nem tudnak erre tekintettel lenni.
1: Nem is lesznek ránk, csak én most teljesen magyar állampolgárokat néztünk, de ami szerintem, tehát akkor van az, hogy szigeteld a házad, ablakok, tehát ilyen tök általánosak vannak, de a legkomolyabb, amit írnak, hogy tömegközlekedéssel járjunk.
0: Mi? Uh-huh. Miért tömegközlekedés? Hát láttad, hogy az mit pufog ki az a BKV busz?
2: Ezelőtt egy perccel még alkalmazkodni akartál nagyon. Még az volt.
1: Igen.
0: Bocsánat, de azért az elektromos autók, az például egy irány, vagy a hibrid
1: igen.
0: autók.
1: Igen.
0: De az, hogy te felszállsz egy ilyen szörnyű buszra, igen. nem tudom, a Icarus van még a vízén?
2: Nem, Mercedesek.
0: Mindegy is, de hogy ott jön ki a dízel felhő belőle, hát látom.
2: Egyre több az elektromos Mercedes busz, képzeld.
0: Hát igen, Münchenben.
2: Állunk is.
1: Nálunk is alakul, de például azért, de nagyon egyszerű. Te egyedül ülsz a kocsiba, én egyedül ülünk a kocsiba. Milyen jó lenne, ha ketten már egy helyen ülnénk Gyurival, mindent, tehát akkor sokkal kevesebbet bocsájtunk ki. Vagy ugye a kerékpár és a gyaloglás, tehát hogy ezek nagyon sokat segítenek.
2: De közben meg szétpörköl a nap.
0: Szétpörköl a nap.
1: Nem akartad fogadni ezt a helyzetet.
2: Hát ide azt nézem,
0: de tudjuk,
2: hogy
0: de hát megbeszéltük, hogy nem a mi autózási, nem a magyar ember autózási szokásai az, ami tönkre teszik, hanem azok az autók, amiket mi eladunk Afrikába, vagy a Közel-Keletre, a hajózás a legnagyobb gyilkos.
1: Meg a repülés.
0: Ahonnan bejön a te Temu izéd, inged, meg nem tudom, szemüveg kereted.
1: Szerinted a Temuról vásárolok inget?
0: Az.
2: Ez volt az utolsó, amit onnan vásárolt, ezt nekem mondta.
0: Te is, Gyuri, te is, mintha nem volna holnap rendeled a For About You-ról, vagy amit tudom én. For You-ról. For About
2: You. Ahonnan jön, én megrendelem.
0: Hát az a hajó az izéből, Shanghaiból indul el ide, hozza neked a pólódat ide izé a hajógyári szigetre.
2: Németországig
0: is eljut valahogy.
2: Ja, igaz.
0: Igen.
1: Jó, de te is rendelsz, most úgy mondod el, mintha te soha életedben nem rendeltél
2: te vagy,
1: volna.
2: Te vagy ott az Alibaba irodájába, Kínába.
0: Én Alibabától soha nem rendeltem, én csak német emberektől rendelek német termékeket.
1: Na, az is a Dunán jön.
2: Bejön valahonnan, az is oda, bejön valahonnan.
0: Elektromos GLS autóval. Jó. Én maradok a régi.
2: Azt se tudjuk még, hogy öltözzünk. Én azt érzem, hogy ennél még kevesebb...
0: Jori, hogy szeretnél?
2: Ennél még kevesebb ruhát kéne, de amikor kimegyek a napra, akkor meg gatya. Tehát, mert az 50 faktorral is harcolok, mert az sem elég a naptejből. Tehát, hogy azt se tudjuk, hogy hogy viselkedjünk ebben a hőségben.
1: Én mondtam, hogy nem fogadom el. Nekem nem magyarázd. Én tudom. Én nem akarom elfogadni.
0: Jó, Gabriela azt mondta, hogy mi ezt már visszafordítani nem tudjuk. Akkor viszont csukjuk be a szemünket, és sok sikert.
1: Légkondi.
0: Persze, hogy légkondi. Hát szerinted Dubajban hogy élnek az emberek?
1: Légkondi.
0: Hát Dubajban nem lehetne élni. Igen. Mégis annyi pálma van, és annyi növény van, és annyi fű van kertes házaknál, stb.
2: De az mi is
0: és boldog, gazdag emberek fehér ruhában és lepelben.
1: Ez lesz nálunk? Ez mondta Gabriella.
0: Nem, Gabriella nem
2: boldog,
0: ezt mondta.
2: Boldog, gazdag emberek fehér ruhában és lepelben.
0: Nem ezt mondta Gabriella, én csak mondom, ja, hogy egy élhetetlen területen emberek megteremtették maguknak azt, hogy tudjanak élni. És minden épület klimatizált.
1: Hajrá!
2: Be kell vezetnünk a siestát, szerintem ez legyen az első.
0: Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy azt írjátok meg nekünk most, hogy milyen szokásaidon változtattál az idei extrém hőség miatt. És ez most lehet az, amit a Gyuri is mondott, hogy például mondjuk bevezetted a siestát, miért is ne?
2: Ez máshol működik.
0: Spanyolországban, ugye elvileg az a 40 fokos nyarak országa, Spanyolországban eleve a siesta régóta létezik, de az egész el van tolódva, tehát a spanyol ember az nem megy este 9 előtt vacsorázni. Hát 7-kor nem nyit ki az étterem este.
2: Mm-hmm. Nagyon komoly.
0: Nem viccelek. Délben nem nyit ki az étterem, mert nem hajlandó délben ebédelni. Minden el van tolva egy picit. És közben siestáznak, tehát gyakorlatilag alig van nyitva az étterem, de mindegy.
1: És boldogok!
0: És boldogok!
1: És boldogok!
2: Aki számolod, 2 órán keresztül van étterem.
0: Nem vicc, hát
1: de
0: szörnyű.
1: Tényleg így van, 2 órán van. Keresztül van étterem.
0: Szóval, min változtattál itt az extrém hőség miatt idén? Akár egy teljesen más helyszínre utaztál, Dombitibiék már csak északra mennek nyaralni, vagy nem tudom, energián spóroltál, siestázol, stb. Tehát mi az, ami, tényleg írd meg, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hőség miatt milyen szokásodon változtattál 0620-22-22-122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retrorádióban.
15: Rossz állapotban az ellenőrzött játszóterek harmada. Szombaton lesz a repülés éjszakája. Nem fog esni a következő napokban sem. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már ma megkezdik Pakson egy dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szükség a rekord alacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön a kritikus szint alá, és így teljes kapacitással működhessen a létesítmény. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek két 80 méteres bárkát. Ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
16: Közel 3000 játszótéri eszköz vizsgáltak, az ellenőrzött játszóterek 37 játszótéri eszközök 35%-ánál találtak valamilyen jogsértést. Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
15: Jön a repülés éjszakája, a szombati eseményt Ferihegyen az Aeroparkban tartják. A látogatókat a repülés múltját, jelenét és jövőjét bemutató programokkal várják. Ezek között lesznek sétarepülések, pályaválasztási foglalkozások. Az érdeklődők találkozhatnak különleges reptéri járművekkel, oldtimerekkel, pilotákkal és repülős szakemberekkel is. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Már most sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek. Különösen a külső sávba kell lassabb haladásra készülni. Közben az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsa és Inács között az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépeket kell kikerülni. Nagyjából 1 kilométer hosszan arra szólnak a járművek. Az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányában a 2-es és az 1-es kilométer között új terelést építettek ki, a belső sávot lezárták. A forgalom a külső és a leálló sávon halad. Olvasható az útinform.hu-n.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 elmúlt 2 perccel. Nagyon-nagyon sok megoldás van, amit itt legalábbis hétköznapi szinten alkalmazok a hallgatóink. De azért ezt is írja Gábor, ez nem egészen igaz. Az Euró 6-os motorral szerelt kamionok és buszok kipufogó gáza tisztább, mint a beszívott levegő.
2: Na ne!
1: Na tessék!
2: A franc egye meg. Ez nagyon durva.
3: Hát akkor oda megyek levegőzni. Majd a sportolók elkezdik használni, képzeld el, mint a BKV mögött ott van Kósuberg.
1: Leszívnak egy Scaniát.
4: Dopping lesz a Scania szívás.
1: Kardiózok, és sokkal többet mozgok, hogy jobb legyen a keringésem, jobban bírja a meleget. Sokkal több vizet iszom, és nem vizet, és nem folyadék mindenhová biciklivel járok, ami 20 kilométeren belül foglalta össze. Valaki, de értem, amit mondom, ezt tök jól csinálom. Igen. Ha elfogy az olaj, nem lesznek boldog emberek Dubajban.
4: Igen, akkor lesz nagy a szomorúság.
1: Igen, igen. Azért Dubaj gazdasága már másra épül, nem az olajra.
3: Azt rég eladták.
1: De az már rég meg, igen, igen. Tehát az Emirátusokban van, de Dubaj pont nem annyira olajközpontú. Az biznisz és ingatlan központ.
3: Tehát, hát most már biztos.
1: Igen. Sziasztok, én azt gondoltam, hogy mi hálásak lehetünk, hogy megélhettük, hogy 4 évszakunk volt. Azt hiszem, hogy mi, akik szeretik az életünket, és vidéken nőttünk fel, meg fogunk tenni mindent, hogy ez így maradjon, de már vannak gyerekeink, és nekik kell erre megoldást találni. Nekünk egyre több a fa, és összegyűjtöttük az esővizet. Így kell nevelni a gyerekeket is. Jó a téma, üdvözlettel, Nika.
3: Igaza van.
2: Egyébként ez is tény, hogy még ebben az időjárásban is sokkal-sokkal alacsonyabb a hőmérséklet olyan helyeken, ahol sok a növényzet, sok a fa.
1: Persze.
2: Tehát, igen. Hogy igen, lehet, hogy igen, egyszerűen...
1: 16 fok volt, amikor jöttem be reggel az autóval, mértem, a mi környékünkön, és ahogy beértem itt a Bach csomópont környékén, 20. Hát 4 fok különbség volt.
3: Nagyon sok.
1: Én ebben a nagy hőségben az étkezési szokásomon változtattam, reggel rendesen beeszek, és utána kb. Délután 4-kor eszek kvázi egy estebédet. Ebben a nagy kánikulában nem tudom a napi 3 főétkezést betartani. Ami jó, örülj neki.
2: Jó,
3: meg és nem is lehet, tehát nem is nagyon, mert nagyon melegben nem tudsz enni.
1: Hát ez a lényege, igen. Én este 8 után nyírok füvet, aminek a szomszédok nem nagyon örülnek.
3: Hát ha van füved.
1: Örülj, hogy van füvel, az enyémet kiégette az ETV. Ja, sziasztok, Istenek, számomra ez a nyár volt a legjobb. Imádom a nyarat, a kánikulát. Minden vasárnap délután 4 órát napoztam, akkor volt időm, medencénél. Remélem jövőre is hasonló nyarunk lesz, Peti a veszélyes favágó kisbérről. 4 órát napozol, azért azt a bőrödet megnézném.
2: Elég komoly lehet, igen.
1: Igen.
2: De még nem, ne is temesd ezt a nyarat, mert ahogy állunk, szeptember végén is még lesz hőség.
3: Igen.
1: Sziasztok, nagy melegben jobban megismertem a házi orvost, hogy vegyen táppénzre, mert nincs kedvem kimozdulni a klímás lakásból. Persze ezt mind telefonon intéztem.
2: Beszélgessünk, doktor úr, olyan keveset tudunk egymásról.
3: Ezért kell a 4 napos munkarend.
1: Igen. Ős klímatagadóként tavaly vettem 2, mármint hogy klímaberendezést. Tavaly vettem 2. Sokat nyomott alatban, hogy mindkét szomszédban építkezés van. Jó, ja, akkor ablakot kell csukni.
2: Gondolom, igen, valami ilyesmi.
1: Nekem kialakult szokásom, hogy ebéd után kb. 1 órától 3:30-ig benyomok egy délutáni szunyát a hűvös szobában, utána pedig egyből megiszok egy jó kis házi limonádét jégkockával, mentával.
2: Ez igen.
3: Jó, de jó.
2: 1-től 3:30-ig, az tud élni.
1: Igen. Szép. Sziasztok, én imádtam az idei nyarat, 35 fokban alszom jól.
3: Jézusom.
1: Többet voltam kint a 42 fokban, felhívott egy klímás cég, hogy akciósan beszerelik a legmodernebb klímát. 9 hónapot vártam a nyára, mondtam nekik, hogy ide biztos nem. Szóval, nincs klíma továbbra sem, már az a bajom, hogy lassan jön az ősz, és a hideg 28 fokok, üzeni Vajtó Laci.
3: Kemény.
1: Nem semmi, igen. Vettem egy éves bérletet az úszodába, és minden nap megyek egy 1/2 órára minimum.
3: Az is jó.
1: Igen. Én abban változtattam, hogy csak a legvégső esetben kapcsolom be a klímát. Rászoktam arra, hogy tök pucéran mászkálok otthon. Mivel már csak a feleségemmel ketten lakunk a házban, senkit sem zavar, viszont el is nevezett nudipapának, Robi. Robit próbáltuk hívni, szeretük volna, hogy elmondani, milyenek ezek a hétköznapok, hogy mind a ketten mesztelenül rohangáltok fel alá. Nem tud egyébként hangulatos lenni, nem?
2: Nem vállalta, félt, hogy a kollégáim majd megtudják, hogy ő a nudipapa, és akkor...
1: Robi a nudipapa?
2: Igen, nem akarta.
3: Hát de most abban mi van? Most nem, én meg tudom rólad, hogy te mesztelenül járkálsz otthon. Ja, nekünk, nem cikiznél.
2: Nem, nekünk más az inger küszöbünk, tudom.
1: Nekünk biztos, hogy más az inger küszöbünk.
3: Biztos, főleg nektek.
1: De ha megtudnád, hogy most én mutatok kifelé, hogy
3: ő mesztelenül.
2: Kicsit konkretizál, kire gondolsz.
1: Hát a Nudi papára. Ha megtudnád, akkor azért mégis volnál a gondolataid. Meg egy picit zárt ajtók mögött hülyéskednél róla.
2: Főpapára? Főpapára?
1: Törpapára.
2: Biztos.
1: Pedig nincs benne semmi.
3: Nincs. Hát miért ne lehetne valaki mesztelen otthon?
1: Igen. Csak te vagy?
3: Hát hogy ne lennék?
1: Nem úgy értem, hogy amikor elmész fürdeni, hanem hogy úgy szoktál általában lenni?
3: Nem mesztelen vagyok, de van, hogy mondjuk egy bizonyos fél órát el tudok tölteni.
1: Jó, fél órát, oké.
2: Bizonyos fél órát.
3: Nem úgy, nem.
1: Mi az a bizonyos?
2: Azt a bizonyos fél órát úgy tölti.
3: Te szoktam mesztelen lenni. Csak nem megyek ki a házból.
1: Hát persze, hát Nudi papa is ezt csinálja, hogy nem megy ki a házból. Igen. A feleségével együtt mesztelen vannak otthon.
2: Te is szoktál, nem?
1: Nem nagyon, én nem tudom miért, pedig kéne.
3: Aha. Nagyon jó, egyébként sokkal jobb. Próbáld ki, ülj le úgy a kanapéra.
1: Nem, azért a férfiaknak jó, hogy ugye megfogja a Calvin Klein a dolgokat.
2: Igen.
1: És hogyha nincs rajtam Calvin, akkor ugye, mit tudom én, ha leülök, akkor odébb kell rakni. Bele csúsztan a combom alá. Tehát, hogy
2: úgy érzed, hogy olyan szétszórt minden.
1: Szétszórt minden, igen.
2: Persze, ez nekünk baj.
1: Igen. Vagy az utolsó két lépcsőfokról leugrok, akkor van egy csattanással a hasamon. Tehát, hogy...
2: Sőt, kettő, csat.
1: Szóval azért nem, talán ezért nem vagyok egész nap mesztelen.
2: Mindenki tudja, hogy lejöttél a lépcsőn.
1: Te miért nem vagy mesztelen egész nap, Gyuri?
2: Nagyon hasonló. Tényleg, nekem is ez a bajom, hogy amikor leülök minden, az nem komfortos valahogy.
1: Na persze, hát főleg, hogyha a műanyag széket van otthon, nekem nincs, de hogyha a műanyag széket van otthon, akkor ott ülsz egy fél órát, egy tócsa van alattad.
2: Hogy nem, de cup, meg minden, nem? Ezt azért nem mindenki nézi a háztartásban.
1: Ezt nem mindenki rohangál utána, megy ilyen izé Szilviával a törölje.
2: Villedával, ja.
1: Vagy Villedával.
3: Hát, jobb, hogy egyébként felöltözve vagy, te gondolj bele, hogyha vendégségbe megy valaki, és ezt mind végig gondolná.
1: Hogy hozzám senki nem jön, tehát hogy csöngetnek sem, de még a kaputelefont se veszem föl, tehát egyszerűen ignorálom.
3: Tehát akkor nem látják.
1: Nem. Jó, hangcsapdát játszunk, tessék, itt van a hang.
5: Hol volt mondjuk a mester a vizője, az boxer volt hype. Az azért, hogy Tony Boy ház megy, mert sem fénypje bajnozott, mint mondjuk. Az volt, mert neki döntő több nézlabdaul el, hogy Mexikuzőthoz iszonyabb.
3: Nagyon-nagyon könnyű.
1: Nagyon könnyű, így van, hívjatok most 0620 22 22 122.
0: Ez a

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc múlva, és csak az nem mondja, hogy Anett miért nem vesz részt ezekben a beszélgetésekben, mint az előbb?
3: Kiszaladt?
2: Nem, most nem is hal.
3: Kopogtam neki. Tedd fel!
2: Nem, hát nem hallotta az előzőt, sem most hiába zaklatjuk.
4: De itt volt az előbb szerintem.
2: Igen? Mondd el, Gyuri, mit akarsz?
3: Igazából csak a Bocsi nehezményezte, hogy a nudipapás beszélgetésünkben nem vettél részt, amikor megbeszéltük, hogy nekünk miért nehéz a Calvin Klein nélkül pucérkodni.
5: De én jókat mosolyogtam.
3: Igen?
5: Igen, hallottam, hogy miért.
2: És te miért nem mesztelenkedsz otthon?
5: Én szoktam. Csak nem kérdeztetek.
2: Van műanyagszéketek?
5: Nincs.
3: Mióta Csabi van, azóta nincs.
5: És műbőrszékünk sincs.
2: Na jó, üzenik, hogy Bocsi, basszus fölé, te nem vagy normális, majdnem félrenyeltem a teámat a rögéstől, Botond Bajáról. Bocsi, most kicsit megfulladtam a Calvin Klein-os fejtegetésedről. Próbálok levegőt kapni, de így rögve nehéz. De jó is volt ez üzeni, Tamás. A férfiak, látjátok, átérzik ezt.
4: Hát igen, a férfiak, ezt akartam mondani.
2: Igen, jó, hát bocs, hát oké. Okay.
3: Csak arról hát,
2: ebben beszélni. Különbözünk, tehát itt nincs
4: is.
2: Mese. Is, ebben is különbözünk. Igen, ki van velünk? Gábor van velünk. Hello Gábor, jó reggelt!
3: Na, Gábor, fehér.
6: Halló, itt vagyok.
2: Jó. Igen, szia Gábor, na, hallasz most?
6: Szia, hallok, igen. Jó, bocsú, igen.
2: Akkor egyből el is kezdjük a játékot, mutatom a hangot, figyelj!
7: Okay. Volt mondjuk a mester vizője, az boxer volt hype. Az azért, hogy Tony Boyház megy, mert sem fénypi bajnozott, mint mondjuk az volt, mert neki döntő több nézlabdaul el, hogy Mexikózőt hoz, iszonyabb.
2: Na, ki lehető?
6: Hát van egy tippem, én a boxolónkra gondolok, ha jó vonalon járok, ő pedig a Kovács Kokó István.
2: Így igaz.
7: Én boxoltam egy mexikai házmesterrel, az is több nézőt hozott, mint mondjuk a vízilabda olimpia bajnoki döntője. Az azért volt, mert iszonyatosan fel volt hype-olva.
4: Ez így van. Úgyhogy gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát.
6: Nagyon szépen köszönöm, örülök neki.
2: Mi is neked, Gábor, Anett majd keresni fog a címedért. Köszi szépen!
6: Jó, köszönöm szépen, sziasztok, minden jót!
2: Szia, szia! Na, jövünk Horthy Gáborral, futball, akkor ezek szerint, és Lionel Messiről lesz szó, ugye lehetett olvasni, hogy múlt héten talán meghalt az édesapja, és hogy miért volt meghatározó, nyilvánvalóan azon túl, hogy az apukája Messi karrierjében az édesapa. Aztán Cristiano Ronaldo megnősült, érdekes, hogy milyen sokáig húzta.
4: Igen, nagyon sokáig.
2: És hogy ezt hogy tudta titokban tartani, de tudta titokban tartani, és a Gyuri meglepett azzal, hogy a Gábor tud részleteket. Senki igen, nem tud részleteket.
3: Igen. Ezt ígéri nekem a Gábor, hogy ő bizony most elmeséli a világnak a részleteket, mi pedig izgatottan várjuk.
2: És Liverpoolban az új edző, nem tudom ki ő, elkezdte a munkáját, átok nincs jó állapotban a Liverpool, mondja ő, gondolom én, igen. De majd ő helyrehozza, mik az új irányok, ezekről is beszél majd Gábor a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
8: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
9: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
10: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
10: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
16: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
17: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
18: Igen.
17: És ez?
18: Igen.
19: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
20: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strand Fesztivál.
21: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
22: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
23: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Rendhagyó lesz az augusztus 20-ai esti show. Továbbra is óriási a káosz az Etna miatt Szicíliában. Ismét melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok azonban egyes fővárosi helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek, és még vasárnap is kínálnak látnivalót, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az érdeklődőket idén is várja például a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe. A Margit sziget napközben főleg a családoké lesz. Este fénykiállítás és koncertek várják a közönséget. A Szabadság téren gasztrokkertet talál. Találkozási pontot alakítanak ki. A parlament ingyen és regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják egyebek mellett a tisztavatást, a katonai légiparádét is. A csütörtöki drón, fény és tűzi játék show a Lánchíd és a Margit híd közötti budai rakpartról látható majd a legjobban. Hogy ezt sokan élvezhessék, több időpontban is megtartják. Az állami programokra a költségvetésben tervezett 18 milliárd helyett 4 milliárd forintot költenek. Újabb területen, Borsodabolyi-Zemplénben is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
27: Körisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg körisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjükak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett találják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBIH honlapján tájékozódhat.
26: Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt. Állítólag leghamarabb délután indíthatják újra a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna kitörések múlt pénteken kezdődtek. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog.

0: korlátozásra és lassabb haladásra kell készülni az arra közlekedőktől. Már most arra szólnak a kocsisorok az M5-ös autópályán Röszke felé, Ócsa és Inács között ugyanis az elválasztó sáv növényzetét vágják vissza. A 32-es és a 37-es kilométer között a belső sávban lassan mozgó munkagépet kell kikerülni. A Dunakanyarban újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, a megszokott menetrend szerint, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 12 perc van, mindenkinek jó reggelt újra, és itt van az Évi Inkeró. Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt neked is!
3: Sziasztok!
0: Marhák, az asztalra borulva röhögtem, addig bírtam abba hagyni, amikor felnéztem a kollégák kerek szemmel megkérdeztem,

0: te rosszul vagy? Hogyan lehet bekerülni a játékba, hol foglalt, hol kicsönk fél percig, de aztán semmi foglalt? Nem tudom, én sose próbáltam bekerülni ide. Nem, tényleg nem tudom, nem tudok segíteni. Hát, de mindig van játékosunk, tehát be lehet.
1: Igen,
0: aki benn van, az benn van. Aki kimaradt, az meg nem jön be.
1: Próbálkozni kell sokat, aztán előbb-utóbb összejön.
0: Ezt mondta egyébként nagyon sok játékos, üzenve a többieknek, hogy persze érdemes, érdemes, mert egyszer csak sikerült. Jó, na, nagyon izgalmas témák, jön a futball.
2: Valaki így csinálja.
3: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
2: Valaki így.
4: Ó, mekkora lukat rúgott, és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
2: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt, jól vagytok?
0: Mindenki jól van, köszönjük szépen, remélem te is.
5: Abszolút, készen állok.
0: Gábor, nagyon izgi, hát az egyik nyilván szomorú téma, szerintem kezdjük nyugodtan Messivel, és aztán térünk rá majd CR7-re. Kezdjük Messivel, mert Szegének ugye elhunyt az édesapja, és nyilvánvalóan bárkinek is, hogyha meghal az édesapja, akkor az egy óriási, óriási tragédia, de nagyon sok esetben a focistáknál, például Neymarnál is, meg másoknál is, ugye azt lehet látni, hogy a papa az nagyon komoly szerepet játszott a karrierjében. Cristiano egyébként nem nagyon, mert ott ugye azt hiszem, hogy alkoholista volt a papa, igen, pont ellenkezőleg, de hogy amúgy Messi életében milyen szerepet töltött be?
5: Fantasztikus volt. Apa egyébként utánpótlás szintig jól futballozgatott, aztán rájött arra, hogy ő neki ebből nem sok minden lesz, elkezdett dolgozni egy helyi vállalatnál, mint mechanikus, tehát ilyen szakemberként. Igen, technikusként, és aztán látta, hogy a fia az nagyon tehetséges. Már 4 éves korában föltűnt neki, hogy a kis Leo az piszok jó bánik a labdával, csak hát apró termetű volt. Haladtak előre, és a fiú nagyon nagy tehetséget mutatott, mindenki elájult tőle, de hát nem lehetett látni őt a fűben, ez volt a legnagyobb problémája. És a Barcelona is figyelmet vetett rá, mármint Lionel Messire.
0: Aki nagyon kicsi volt még Messi, hány éves volt?
5: 3 éves volt, és 13 éves korában került a Barcelonához. Volt. És nagyon érdekes az, hogy oda került, mert hogy hezitált rendesen a Barcelona. Tényleg jó a srác, meg ügyesen kezeli a labdát, meg így, de hát nem tudtak vele mit kezdeni, hogy kicsike. Hát ugye most akkor a gladiátorok fotballoznak, hogy ezt el nem lehet mondani. Tegnap ugye csak egy kitérőt teszek, az Európai Szuperkupa döntőjében az Aston Villában egy 17 éves fiú futballozott, 193 cm magas, és akkora, hogy majdnem beleverte a fejét a felső kapufába.
0: De igen, de bocsánat, én nem értek nagyon a focihoz, de azt mondják, hogy az egyik nagyon fontos testi adottság a súlypont. És pont a langalétáknak nem jó a súlypontja a focinál, és pont a piciknek, hát azért Gerd Müller se volt egy óriás, sőt. Tehát, hogy én azon éppenséggel, hogy a kis termetű a focista, én különösebben nem akarok, ez a kukureja se egy nagy gyerek, nem?
6: Nem.
5: Így van, és kiderült, hogy bármennyi is utálják őt Németországon, a világ egyik legjobb balhátvédje, és most a Real Madridban fog bizonyítani, de térjünk vissza Lionel Messire, az ő esetében ezerszer már így, amikor már a Barcelonában futballoztunk, ezerszer meg 1 milliószor lehetett látni, hogy az ő alacsonysága az nem hátrányt jelentett neki, hanem pont előnyt, mert tudott cikázni az emberek között. Igen, ám csak akkor annyira kétségbe esetten kicsi volt az ember, hogy egy bizonyos hormonkezelésre lett volna szükség, és ezt a apa, Jorge, ezt kiderítette, hogy hát ez segíthetne a fián, és viszont ez sok pénzbe került, $1000. Ez az ő számukra, a Messi család számára, akik nagyon tisztességesen éltek, ugyan de szerény körülmények között Rosárióban, elérhetetlen pénz volt. És hát a Barcelonánál ugye feltűnt egy próbajátékon, nagyon tetszett mindenkinek, csak hát hezitáltak.
0: Most várjál, de Messi 13 éves korában került a Barcelonához. Akkor ő egyedül ment oda? Tehát ugyanúgy, mint Ronaldo is, vagy az apjáik mentek vele?
5: Apa ment, mindent föladott.
0: Apa ment
5: mindent
0: fele, rá, aha.
5: Így van, apa mindent föltett Lionel Messire, mert hát végül is azért a Barcelona vállalta azt, hogy hát Barcelonának $1000 kiadás, nem mondjátok, mert ez semmi. És egy klubvezető, egy bizonyos Carlos Deschamps nevezetű legendás Barcelona futballista egy szalvétára írta rá az ajánlatát, hogy ők kötelezik magukat a kezelésre, ezért pedig Lionel Messi a Barcelonának a tagja legyen. Ezt a szalvétát, ezt a legendás szalvétát egyébként később elárverezték, pontosabban árverésre bocsátották, és rengeteg pénzt ért átadták másnak, de hát még egyszer mondom, egy ilyen apróságon múlott, hogy bekerült a Barcelonához Lionel Messi, elkezdődött a kúra, és apa végig vele volt, és nagyon nagy mélységekben voltak, nagyon nagy magasságba jutott el a mélységben. Ugye Jorge...
0: De nagyon kockázatos dolog, de bocsánat, hormon kezelést kapott azért, hogy nőjön?
5: Igen.
0: Mert azért tudjuk a kisgyerekeknél, hogy amikor elkezd nőni a lábuk, mert minden az iszonyat fájdalommal jár, olyan csontnövekedés, és ott azért az egész fizikum megváltozhat. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ez egy kockázatos történet volt, de akkor ezek szerint ezt megcsinálták.
5: Megcsinálták, és most abba gondoljatok bele, hogyha ennek a Lionel Messi nevű fiatalembernek ott egyedül kellett volna ezt a fájdalmas folyamatot végigvinnie, de valószínűleg azt mondja, hogy oké, srácok, mindegy, hogy, de én most hazamegyek. Engem rohadtul nem érdekel a Barcelona, olyan a fájdalmam, hogy beleürülök. Na és ott volt vele apa, és hát ő támogatta mindenben, és az elejében ugye nagyon nehéz volt, ahogy te is mondtad, hogy hát ez egy nagyon gyötrelmes folyamat, de hát együtt megcsinálták, és aztán később ez a kitartás ez jövedelmezővé vált. És még egyszer mondom, Jorge Fater mindig ott volt vele, Padre mindig ott volt vele minden egyes folyamatában. Későbbiek folyamán már ő vállalta a menedzselését, mert elejében nem nagyon értett hozzá, de aztán ahogy mozgolódott ugye Lionellel, ugye egyre több tapasztalatra tett szert, és aztán azt mondta, hogy oké, srácok, akkor mostantól kezdve én kezelem Lionel Messinek az ügyeit. És hát ebbe becsúszott egy olyan is, hogy ilyen 10 millió eurós adócsalás, amiben felfüggesztett börtönbüntetést is kapott, de hát ez hozzátartozik a történethez. Minden esetre Jorge Messi nagyon erősen közreműködött abban, hogy a Barcelona, illetve a Barcelonánál, meg azután milyen szerződéseket kaphatott a fiatalember, illetve a Miami-val kapcsolatban is, meg minden. Tulajdonképpen gondolkodtam ám rajta, hogy apa mindent elvitt Lionel Messi feje fölül, és hát ez a fiú tulajdonképpen egész életében semmi másra nem koncentrál, csak a labdarúgásra.
0: Igen.
5: Ezért valószínűleg a hétköznapi életben egy kicsit nehezen menne neki egy pár dolognak a megoldása. Hát valószínűleg a villanyszámlát sem tudná befizetni. És ez nagyon jó dolog, hogy az apa így védte őt, ugyanakkor meg most mélységes a bánat Lionel Messiben, mert hát egy felől lelkitársot veszített el, másfelől meg egy olyan embert, aki mindig az ő érdekét szolgálta, és ilyen eldugott felvételek készültek arról, hogy néz ki Lionel Messi ott a temetőben, hát szörnyűséges volt. Nem szólt senkihez sem, magába volt, magába szállt, és egyszerűen nem tudta fölfogni, hogy elveszítette az édesapját. Legutoljára írt egy levelet is, amelyben elképzelhetetlennek tartja az életet.
0: Egy miben nélkül halt meg a papa? Bocsánat, csak azért, mert láttam az utolsó fotókat róla, hogy tök jó külsejű férfi volt.
5: Hasnyálmirigyrák,
0: szörnyű.
5: Hasnyán mirigyzák, jól nézett ki, de már az ő látott, sőt, már a világbajnokság előtt volt egy argentin újságíró, aki meglebbentette, hogy meghalt Jorge Messi. Aztán kiderült, hogy az nem igaz, az embernek ez már annyira nem volt fontos, mert addigra kirúgták az állásából, és aztán most jött a hír, hogy 68 éves korában. Hát ez a hasnyán mirigyzák egyik, szóval ez a betegség, ez borzasztóan gyorsan elviszi az ember. És... Igen, és ez látszott Messin is, meg volt egy olyan, amikor gólt rúgott, és utána sírva fakad, és akkor már elkezdtek fantáziálni az emberek. Hát itt a végállomás, úgyhogy most valakinek át kell venni a szerepét, a Jorge Messi szerepét, és Messi meg hát egyedül maradt édesanyjával, meg a testvéreivel.
0: Ez van felesége gyereke, nem?
5: Így van. Hát ő egyébként... Egy picit úgy érzem, hogy ő ilyen magányos ebben a világban, mert az a három fiú is nyüsteti, hát a kisfiú mindent a Fateronnak akarnak lógni, így van? Mindig labdázni akarnak vele, kutyázni akarnak.
0: Hát kétálni, ahogy Cristiano, és lassan átérhetünk rá, ahogy Cristiano ezt viszont teszi a fiaival.
5: Így van, és még egy pillanatra visszautalnék Jorge Messi halálára. Cristiano Ronaldo egy támogató üzenetet küldött, azt mondta, hogy mindenben együtt érez vele, és Messi fájdalmában ő is maximálisan osztozik. Annak ellenére, ugye, hogy mekkora riválisok.
0: Igen,
5: így, igen. Hát mondjuk a Ronaldónak a legnagyobb fia, aki nem a Georginával vagy Georginával kapcsolatos összejöveteléből származik, ő nagyon erősen fotballozik, és hát már ugye az Al Nassr csapatában is bemutatkozott, meg talán korosztályos válogatottban is, de mindegy, a Ronaldo rendesen futballozik, tehát négy lánya született, a lányok nem fognak futballozni. A fiúk, akik születtek, abból a legnagyobb azzal törődik. Messi meg ugye örökösen hát nagyon szereti a kutyáit, meg hát mindig nyúzzák őt. És ilyen picit ilyen magányosnak tűnik az ember. Ráadásul most ugye, hogy Fater is elhunyt, ez meg még jobban fokozódik. Na, de térjünk vissza a jobb témára.
0: Igen, de menjünk rá a vidám témára, hogy Cristiano Ronaldo megnősült, én nem tudom hány év után, tehát már követni se tudom, de azt tudom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon boldog családnak tűnnek ők. Georgina ugye a Gucci üzletből lett kiemelve, de hogy azóta miért nem történt esküvő, senki nem tudja. Most viszont totál titokban sikerült ezt megcsinálniuk, nem?
5: Abszolút teljesen mindenki Madeira szigetére várta őket, hogy majd ott lesz az esküvő, lekészült mindenki, és hát ehhez képest egy kis településen megkötötték szűk körben az esküvőt, és hát ott a végállomás, hogy Cascais, ez a neve, az egy kisváros Portugáliában, ahol az esküvő ugye megszületett. Előzőleg egyébként már rengeteg sok mém született, mutogatták a képeket, hogy az Ronaldo meghívta az esküvőjére McGregort, Rihannát, Haalandot, Nurmagomedovat, Neymart, Messit, Jézus Isten, mondom, ez az ember micsoda. Hát ehhez képest kérdezett, hogy valami 18-an voltak az esküvőn, és Ronaldo is úgy hozta a világ tudomására, hogy az Instagramon kitett egy képet, amit biztos láttatok, az ő keze látható, meg Georginának a keze látható. És amikor ugye Georginát 2025 decemberében egy látványosan nagy gyűrűvel meglepte Ronaldo, akkor azt mondta Georgina, hogy hát ezt én nem akarom elhinni, hát egyszerűen megdöbbent, hogy 10 év után, amin én keresztül mentem ezzel a palival, hogy végre elvesz feleségül, egy napig gondolkodott rajta, hogy igen mondjon. De aztán megnézte a követ, aztán rájött, hogy jó döntés lesz igent mondani.
0: Aha.
5: És ez sikerült is.
0: Na jó, de hogy tehát mit tudunk az esküvőről? Tudunk-e bármit is az esküvőről?
5: Érdekes semmit. Semmit. Pedig ha valaki körül szimatolnak az újságírók, hát az Cristiano Ronaldo.
0: Elhiszem, zseniális.
5: Bármilyen utolsó kis helyi újság is, mindenki ráugrik, ugye, hát mi is hogy csócsáljuk már évek óta Cristiano Ronaldo, és abszolút titokban zajlott minden. A gyerekek voltak ott.
0: Helyileg mindenki lehet tudni, hogy hol, valamelyik házukban, tehát így privátban, vagy mégiscsak elmentek valamilyen, nem tudom, templomba, kápolnába, fene tudja.
5: Templom az nem Madeira szigetén lett felállítva, ugye, hanem a Cascaisban, ez egy ilyen kisváros Lisszabontól, és ott egy szűkörű szertartás keretében. Az, hogy mi volt az esküvői menü, hát arról csak annyit tudok, hogy nekem ki volt téve egy kis műanyag dobozban, tudod, az éjféli töltött káposzta, meg előzőleg rántott húsok, úgyhogy ennyit tudok.
0: Ez most a te esküvőd, vagy?
5: Nem, tudod, mindig az esküvőkön az a szokás Magyarország, hogy a maradékot azt mindig becsomagolják, diszkét műanyag, és aki azt veri, azt elviheti. Na hát én ott voltam, és fölvettem egy ilyen
0: bárat. Értem, vitted a csomagot. Szóval, nem, hát ez tök helyes. Nem tudom, miért vártak ennyit, de erről lehet valamit tudni, hogy Cristiano miért várt ennyi időt, hiszen egyértelmű, hogy ő élete nője, ő szült neki, nem tudom, 4 gyereket, tehát, hogy és tényleg láthatóan szeretik egymást, tehát, hogy nem ért rá, vagy mi volt a probléma?
5: Hát ezzel most megadtad a választ. Hát ugye, mit volt a világbajnokság, meg menetelni kellett, meg Európa, mert minden egyes pillanatát kihasználja Cristiano Ronaldo az életéből, hogy a fotballal összenőhessen, és ezért zsúfolt volt a program, meg ugye, hát arra is kellett vigyázni, hogy Arábiában ez az esküvő, ez kicsit másként szólna, mint Portugáliában. Hosszú-hosszú idő volt, és most 41 esztendős, hogy Cristiano Ronaldo elérkezettnek látta a pillanatot, hogy most már hivatalosan is egy házas pár legyenek Georginával.
0: Tök jó. Hát nem, hát Szaúd-Arábiában ugye azért volt ez érdekes, mert ugye ott olyan szigorúan veszik például azt, hogy csak házas emberek hálhatnak együtt. Tehát például még szállodába se bukkolhatnék be az Évivel egy szobába.
6: Igen.
0: Mert nem engedik.
5: Élettársi viszony, az ott nem létező szó. Mondja,
0: így van, és hogy Cristiano Ronaldoval kivételt tettek, hogy ő akár szállodákban, akár ugye a saját házában, de együtt hálhat az nem hitves feleséggel, tehát az ugye kvázi a barátnőjével.
5: Hát úgy néz ki, hogy így van, ez volt a forgatókönyv, aztán mindentől kezdve most már ez az akadály is elhárult, és hát boldogok lehetnek most már Szaúd-Arábiában.
0: Gábor, ki Liverpoolnak az új edzője?
5: Andoni Iraola.
0: Na.
5: Ez egy bassz szakember, egy fiatal szakember, és az a helyzet, hogy egy nagyon jó dolgokat művelt a régebbi klubjánál, ahol Milos Kerkezt is irányította, nagyon szépen összeszedte, és hát most ugye Liverpoolhoz került. És az ő munkamentalitása, hát az nagyon kemény, és hát panaszkodnak a futballisták, illetve maga az edző is, Andoni Iraola, panaszkodott, azt mondta, hogy jelen pillanatban nem vagyunk, nincs annyi energiánk, hogy egy 90 percet végigfutballozunk, 30 percen keresztül jók vagyunk, és utána vége. És akkor itt följött a Van Dijk nevezetű, tudjátok, az a nagy, magas, középhátvéd ember,
0: igen.
5: Nagyon szép ember, panaszkodott, azt mondta, hogy ő még extra pihenőt kért, hiszen nemrég érkezett meg a világbajnokságról, ahol hát hasonlóképpen strapás feladatot kellett végrehajtani, mint az angol bajnokságban, és csomó felkészülési mérkőzésen vereséget szenvedett a Liverpool. És még egyszer mondom, tehát nem az újságírók piszkálják az Iraolát azzal kapcsolatban, hogy te figyelme, nincs erőlétetek, hanem maga az edző állította azt, hogy hát pillanatnyilag még nincsenek kész. És úgy, hogy 2 vagy 3 hét múlva kezdődik a bajnokság, az angol bajnokság. És volt még itt egy érdekes eset, amikor ugye nagy megtiszteltetés érte Szoboszlai Dominikot, mert ő lehetett a csapatkapitány, és aztán őt lecserélték, és akkor odaadta egy csapattársának a karszalagot, egy görög származású csapattársának, és a meccs végén egy angol fickó meg ezt nehezményezte, hogy nem ő kapta meg a karszalagot. És akkor a görög csapattárs, akinek a karján ott volt a karszalag, az így a földhöz vágta, meg Szoboszlai is ott magyarázkodott, és aztán ebből hát elég komoly vihar kerekedett, mert hogy mindenki arra gondolt, hogy nincs egység a csapaton belül, aztán maga Szoboszlai Dominik is tisztálta, hogy itt mindenki egyet akar, mindenki jót akart, és ebből alakult ki ez a nézeteltérés. Úgyhogy nem csak fizikálisan, hanem így mentálisan is egy kicsit zűrös most ez a Liverpool.
0: Hát elhiszem edzőváltás után, meg azért nem olyan fényes eredményekkel az eddigi szezonban. Abszolút.
5: Arne Slot nem lett a holland válogatott szövetségi kapitánya, viszont Xavi Hernández, aki a Barcelonánál dolgozott, meg tudjátok, ilyen alacsony kis fickó, aki nagyon-nagyon okos játékosa volt a Barcelonának, ő lett a holland válogatott szövetségkapitánya.
0: Na jó, Gábor, sok mindent megbeszéltünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük, pihenjél, találkozunk jövő héten.
5: Most teszem meg a maradékot Ronaldo esküvőjéről.
0: Jó étvágyat, szia-szia, Horti Gábor! És a mai nap legjobb pillanatai, Évi?
6: Igen, találtál egy nagyon jó témát a Német Bildben, ahol megkérdezték a fiatalokat, az Z-generációt, hogy milyen döntéseket hoznának, ha ők lennének a miniszterelnökök. És mi is elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ha mi lennénk Magyarország miniszterelnöke, mit változtatnánk.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. miértradio.hu.
9: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
10: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 40 g-os többféle Knopper Snot Bar csak 239 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
12: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
13: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel! Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
17: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
15: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
18: Erre felírok valamit. Grandevue Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele. Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 9:50, Robi ír nekünk, azt mondja, ezt a gyorsaságot 132 nappal karácsony előtt megérkezett a fiam ajándékának egyik fele. 2025. decemberre elején rendeltem, egy hetet írtak a szállításra, igaz, nem volt odaírva, hogy melyik hétre gondoltak, szép napot.
2: Azt a mindenit.
1: Honnan rendelted, Robi? Írd már meg, hogy ez honnan, ez Kína, ez igen. Belföld, külföld.
3: Ez engem is érdekel, hogy ez honnan rendelhet.
1: Igen. Hát,
2: viszont tök jó lesz idén karácsonyra.
3: Hát én...
1: Hát, igen. Igen.
3: De el kell kezdeni, viszont nagyon, nagyon leleményes. Jó, hogy felhívta a figyelmet, el kell kezdeni a karácsonyi ajándékot.
1: Szerintem is, igen. Jó. Nem, tényleg, őszintén mondom, hogy el.
3: Hát olyan őszinte hogyha
1: megvan,
3: volt.
1: Nem, hát hogyha megvan az ötlet, vagy megvan az a... Az a de hogy is van időd, nem baj, hogyha már most elkezdesz vele foglalkozni.
2: Ja.
1: Igen, hát te nem, Gyuri.
2: Nem. Én akkor megyek át a hídon, ha odaérek a hídhoz. Tehát, hogy ne arról, augusztus 15-én nem a karácsonyra
3: foglalkozom. Én tudom, hogy mit veszek nektek.
2: Miért veszel nekünk bármit?
1: Igen, miért leszoktunk erről. Ja.
3: Tényleg, nincs
2: ne kényszeríts minket ebben majd bele.
3: Ja, hát akkor én tudom, mit nem veszek nektek.
1: Így egyszerű, nem?
3: Igen, köszi, maradt pénzem.
1: Na, a mai nap legjobb pillanatai.
3: Találtál tegnap a cikket a német Bildben, ahol megkérdezték a fiatalokat, hogy mind változtatnának, ha ők vezetnék az országot, és mi is eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy milyen döntéseket hoznánk, ha mi lennénk a miniszterelnök.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Egy nagyon érdekes cikket olvastam, képzeljétek el. Németországban, az ottani legnépszerű napilapban, a Bild Zeitungban jelent meg, ott ugye arról írtak, hogy német kancellár, most éppen úgy hívják őt, hogy Friedrich Merz, egyébként bárki lehet. És bárki lehet 18 éves kora után, ha német állampolgár. És azt is írták, hogy ez azért érdekes, mert a legfiatalabb német kancellár az Angela Merkel volt, aki 51 évesen lett az. Tehát, hogy miért nem lehet egy fiatal. Miért nem választanak meg egy fiatalt? Miért nem kerül egy fiatal olyan helyzetbe 18-19 éves korába, hogy kancellár lehessen?
3: Hát nyilván azért sok összetevője van, tehát azért 18 évesen mondjuk Németországban kancellárnak lenni, az azért nagy feladat és kihívás.
2: Igen, kell,
3: kell élettapasztalat hozzá.
2: Megválasztanak a hitelesség valószínűleg, nem? Tehát, hogy ránézel és el tudod neki.
1: De se indul, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy csomó 18 éves, de nem hiteles rácot kisztak onnan. Ahogy...
2: 18 éveseket mindig kiszórják a francia gyömeg.
1: Hanem el se indulnak, de 21 éves sincs. Így van. És a Bild Zeitung azt csinálta, hogy megkérdezte a Z generáció tagjait, a néhányat belülök, hogy ki mit vezetne be az országban, ha ő lenne a kancellár. És mondok egy pár példát, és utána kezdjünk el mi is játszani ezzel a gondolattal. Kíváncsi, hogy mi a véleményetek egy-két ilyen német kezdeményezésről. Itt van például Vincent, ő egy dresdai egyetemista. Ő azt mondja, ő azt a határozatot hozná, hogy gyorsan kelljen dönteni. Tehát a politikusok gyorsan döntsenek. És azt mondja, mert nagyon zavarja az, hogy a politikában túl sokat beszélgetnek, vitatkoznak, semmi nem történik, csak baromi lassan történik, ha valami történik. Példaként hozta a dresdai hidat, ugye ami 2 éve omlott be, a Karolina híd, és azt mondja, hogy azóta, amióta összeomlott a híd, a legapróbb részletekről is hosszú viták folynak, a híd felújítása kapcsán az pedig áll. Tehát 2 éve nem újították, nem építették fel, mert minden apró részleten vitatkoznak a politikusok.
2: És valószínűleg azok a politikusok, akik egyébként nem is értenek a gyakorlati részéhez. Tehát ez a legszebb, amikor úgy küldik egymást, igen, hogy abból nem lesz soha fejlődés.
3: Abszolút gyors döntéshozata.
2: De egyébként ott van például Donald Trump. Ő valamit kitalál, másnap bevezeti.
1: Így van. Azt Donald Trump az azonnali döntések embere.
2: Teljesen, teljesen. Kírja a saját közösségi oldalára, az onnantól már törvényben van.
1: Oké, de nem azt mondják, hogy egy személyben kell döntened például az emberiség kipusztításáról. Nem ez a feladat.
2: Donald komolyan vette ezt a dolgot.
3: Mindenki, hogy értelmezi.
1: Igen. Egy német énekesnő, legalábbis annak készül, azt mondja, az állatvédelem és a környezetvédelem lenne a legfontosabb az ő számára, a kancellár lenne.
3: Egyetértek. Állatvédelem. Szerintem nagyon
1: fontos. De miért nem az emberekkel foglalkozunk? Tehát tényleg ez az állatvédelem annyira szép, csak legyen már másodlagos.
3: Igen, de akkor állat és környezetvédelem szerintem azért nagyon fontos.
1: A környezetvédelem az más.
3: De az állatvédelem is. Most gondolj bele, hogy van olyan ország, ahol például nincsenek kóborkutyák. Mi miért nem tudjuk megcsinálni?
1: Azért, mert nem engedik.
3: De mi, ki nem engedi? Nagyon sok
1: mert
3: minden.
1: A sintér egy lenézett szakma.
2: Igen, senkinek nem hallotta, hogy minek tanul sintérnek. Tehát, hogy ez miért akarsz lenni sintér.
3: Igen, OK és képzés.
1: Nem, vagy beülsz haverokkal egy kocsmába, és mindegy. Szevasz, én Günther vagyok, én Horst, és neked mi a fog? Sintér. Sintér mesél.
2: Úristen, de jó. Csajok nem tapadnak, hogy sintérve hív meg valamire. Igen. Nem. Nincs.
3: Hát nem egy
1: nem tudná hozni egy ilyen sintér egy ruhát, mert annyira jól néztek ki.
3: Én nem akarok ennél az asztalnál ülni.
1: Nem vagy, nem menj még el. 18 éves lány szerint a kóbor és a veszélyben élő állatokat kellene megmenteni, és ingyenessé kellene tenni a nőknek a menstruációs kellékeket.
4: Szuper.
2: Két tök jó dolog.
4: Igen.
3: Támogatom.
1: De ez lenne egy kancellárnak az első intézkedése?
3: Igen.
2: Hát az első kettő, de az lehet, hogy kicsit szokatlan.
1: A menstruációs kellékek, gyerekek, ezt tudom, és Ábel Anita óta tudom, hogy...
3: Pardon.
1: Mi pardon?
3: Mit tud?
1: Ő nagy menstruációs harcos.
2: Aha.
1: Tehát ő imádja a menstruáció minden részletét is.
3: Figyelj, most kérdeznék, tehát abszurd lenne a kérdés. Menstruáltál már?
1: Nem abszurd a kérdés, jó kérdés.
2: Régóta el akartam mondani.
1: Nem.
3: Tudod, milyen érzés?
1: Nem tudom, milyen érzés, de mindig szoktam kérdezni a nőket, tehát, hogy meséljetek a menstruációtokról, és mesélnek.
2: De ez sose vidáman, ugye?
1: Nem, sose vidáman.
3: Tehát volt benne olyan, hogy happy ending lett a vége?
1: Nem. Mindenféle volt. Jó, de visszatérve erre és Ábel Anitára, hogy a menstruációs kellékek, tamponok, betétek, nem tudom, mi van még, azok legyenek ingyenesek. Mert hogy ez a fajta higiénia nincs meg, főleg Magyarországon egyébként, mert hogy sok pénzbe kerülnek.
3: Nagyon sok. Tényleg nagyon sokba kerül.
1: Tényleg?
3: Aha. Tehát, és gondolom, minden hónapban, és nem tudom hány évig van még, de tényleg.
1: Hát az életi áradékod erővel kezdődik.
3: De milyen jó, hogy van, mert felhasználhatom valami értelmesre.
2: Milyen mázlé, hogy nem ehhez kötötték az életi
1: áradékot. Igen, nem a menopauzához kötötték. Na jó. Igen. Gyerekek, most a mi feladatunk az, hogyha mi lennénk, nem kancellár, hanem miniszterelnök, milyen intézkedéseket hoznánk, lehet egy, lehet kettő, lehet egy picit lazább is, lehet valami komoly. Ki szeretné kezdeni? Anett, tessék.
4: Jó, hát akkor kezdeni. Jó.
1: Anett, te lennél miniszterelnök.
4: Ha én lennék, akkor mindenféleképpen az első és legfontosabb döntés az lenne, hogy minden embert köteleznék rá, hogy egy évben minimum 10 000 forintot menhelyeknek a fizetéséből adjon. Egy központi számlára kerülne.
1: De miért? Miért adjon olyan ember, akinek egyébként abszolút nem szívügye a kutyabefogás?
4: Rettenetes rossz állapotban vannak is, amit az Évi mondott példaként, hogy nem vagyunk még felkészülve, tehát rengeteg kóborkutya van, és egyébként hiába adunk egyik helynek többet, másik helynek nem, tehát ha igazságosan ellenének osztva neked, az a 10 000 forint egy évben...
1: De hát elnézést, de
2: amúgy, amúgy az ingatlanadó sem szívügyem, és mégis be kell fizetnem.
1: Tehát, okay, de azért mégiscsak emberek rosszabbul vannak ebben az országban, mint állatok.
2: De többen is foglalkoznak.
4: Figyelj, többen is foglalkoznak vele. Igen, igen. Hát amikor arról szólnak a hírek, hogy most mit tudom én, különböző embereket támogatnak, és az állatok meg a háttérben vannak szorulva. Én azt gondolom, hogy én ezt nem érzem akkora tehernek, hogy ezt
1: megható,
4: ne lehet,
1: csak eléggé
4: ne lehetne ezt vállalni. Ezt
1: tudom vállalni, most is adok neked 10 000 forintot, vidd el a következő menhelynek. Nem azt mondom, hogy nem tudom vállalni.
3: Jó, de 9 csak... millió ember ezt mondjuk körülbelül megcsinálna, az 90 milliárd forint.
1: Azért a gyerekeket ne vond már bele.
2: Azt hiszem, lenne a tejelés a zseppénzből is.
3: Hát én a mindenki.
1: Az 9 milliárd forint, jaj, de jó.
3: Hát na, de abban megoldanánk.
1: Hát tényleg.
2: Mennyi pénzt locsoltál össze, Feriken, abból 10 000 megy az állatmenhelyre.
1: Mi a másik intézkedésed?
4: Hát a másik intézkedésem, nagy álmom, a 4 napos munkahét.
1: Nyilván mi a bajod az 5 napossal?
4: Elfáradok.
1: Jó, tehát 10 000 forint és izé, és 4 napos. Gyuri!
2: Jó, hát én egyből rámennék az egészségügyre, vagy nem, az oktatásra mennék. Igen. Rá. Először is. Kivennék olyan...
1: Hogy?
2: Olyan
1: felesleges... Gyors döntéssel tudsz gyors döntést hozni?
2: Tudok, már akár idén szeptemberre. Kivenném a kémiát, meg a fizikát, szevasztok.
1: Igazad van, ezek abban a németek nincsenek? Jobbak.
3: Igen.
1: Hát igaz, így van, de most miért tanuljunk itt kémiát, meg fizikát, amikor egyszerűen a Bosch, meg a BASF, meg a Rheinmetall sokkal jobb.
2: Ja, tehát, hogy eleve...
1: Hát, érted, nálunk mi a tiszai vasmű?
2: És mindig az, hogy megkérdezzük őket, bármi van, megkérdezzük őket. De ezt én egyszer kivenném.
1: Igazad van.
2: És a helyére betennék ilyet például, hogy pénzügyi ismeretek, hogy ne úgy menjen ki az iskolával a gyerek, hogy azt se tudja, mi egy hitel, és veszi fel nyakra főre, meg az egészséges táplálkozás, és hogy tudod magad felnőttként majd egészségesen tartani. Szerintem ez egy baromi fontos tantár lenne.
1: Egész, tehát brokkoli és hitel.
2: Nagyjából, aha. Ezt össze is lehet vonni, ha akarod, hogyha tömbös hitel.
3: De egyébként miért nem jó? Tehát ezért szerintem egy csomó olyan tapasztalatunk nincs, mikor kijövünk.
1: De, nem,
3: csak a fizikát tudok érteni.
2: Felnőtt emberek nem tudják, hogy mit kéne egyenek ahhoz, hogy lefogjanak. Mit kéne egyenek ahhoz, hogy egészségesek maradjanak.
3: Gyuri, minden diétának alapja ne egyél és lefogysz. Nem bonyolult. Nem,
2: és ez sem igaz.
1: Elnök úr.
2: Ez sem igaz, hogyha nem eszel, az jó lesz a szervezetednek.
3: Na, megmutatom, ha nem eszek, mi lesz.
1: De fenyeges, Évi.
2: Ezt úgy se tartja be az Évi.
1: Jó. Ha én lennék miniszterelnök, én német mintára az autópályákon, bizonyos szakaszokon eltörölném a sebességkorlátozást.
3: Támogatom.
2: Jó.
4: Jó.
3: Szép, a legszebb intézkedés.
1: Köszönöm szépen. És én például csak azért, mert mint adófizető szeretnék is valamit kapni, én például hétvégén a lakosság számára használhatóvá tenném az összes katonai eszközt.
2: Aha. Tehát ez egy olyan lenne, mint egy ilyen nagy gyerek, nem csak rakétavetővel.
1: Rakétavetővel, helikopterekkel, vadászgépekkel, minden. Tehát ez az maga egy kaland, én vettem meg.
2: Igen. Uh-huh.
1: Tehát, hogy, ugye,
3: igen, az adófizető pénzedből van.
1: Az adófizető pénzemből van, és legalább hétvégén használjam, amikor nincs háború.
4: Nagyszerű, ha nem teszed kötelezővé, akkor én támogatom.
1: Nem kötelező. Nem kötelező, de akinek van kedve.
2: Na, lehet szombaton, nem tud menni bulizni, mert el kell menni tankozni.
1: Gondolj be, megvettük egy csomó gyönyörű játékszert, és nem használhatjuk.
4: Hát jó.
3: Igen.
1: És akkor a lakosság támogatná például a
4: micsoda?
1: Harcászati kiadásokat.
3: Hát jobban, mert ő is érvényes.
1: Mert ő is érvényes, ő is tudja, hogy szombaton már mehet is, mit tudom én, tökörre, és...
4: Beülhet a gépbe.
1: És ha beülhet a gépbe, kilőhet egy aknát, vagy mit tudom.
2: Nem támogatja, elfogy az akna, mire odaért. Tehát muszáj, hogy legyen, tudod. Tehát kell
1: nem vagy, akkor elveszük a menhelyektől a 10 000 forintot.
4: Pont ezt akartam felhozni, hogy te sajnálod a 10 000 forintot, de itt össze-vissza lövöldözhetnénk.
1: De vaktölténnyel. Vaktölténnyel.
2: Vakaknával.
1: Évi, neked te milyen intézkedéseket hoznál?
3: Nézd, én például két intézkedés. Az egyik, hogy minden állami pozícióban megfelelő szakember legyen. Tehát annak a pozíciónak olyan szakember legyen, aki ért hozzá,
1: tehát ugye? Egy olyan végzettséggel rendelkezzen, és tudás, gyakorlattal...
3: Így van, és keressük meg hozzá a legmegfelelőbb szakembereket.
2: Nem lenne butaság.
4: Igen.
3: Mert képzeld el, hogy gyorsabban tudnának döntést hozni, hisz nem kéne neki elmagyarázni, hogy miről van szó, mert érti.
1: Ez nem egy hülyeség, és ez érdekes módon sok esetben nem volt így. Vagy nincs így, vagy nem volt
3: most
1: így.
3: Alakulunk,
1: most alakulunk, igen. De például mi van a mondjuk egy külügyi poszttal? Mert ugye nagyon nagy, tehát ha jó, sokat voltam turista, akkor jó
2: külügyminiszter.
3: Igen.
2: Hát is akkor bejárt az Ázsiát, működik.
1: Tehát ha bebizonyítom, hogy Antáliában legalább 7-szer voltam All Inclusive-ban.
2: Szerintem esélyes vagy.
1: Akkor én ezzel a közel-keleti tapasztalattal jó külügyminiszter lennék?
3: Szerintem te igen.
1: Igen. Én igen, mert én beszélek nyelveket, meg jártam itt-ott.
2: Meg fejből tudod az egész All Inclusive vacsora büfé aztán. Teljes kínálatát.
1: De ez nem, ez okos az Évitől. Igen. Ez okos.
3: És a másik még... pedig, hogy minden településen, ugye mindenhol kátyú van, és annak is a törlesz, vagy tehát a kifizetése, meg az egész tortúrája nagyon nehéz.
1: Na, mint amikor kátyúban mész, és kátyúban kárt okoz az autóban. Igen.
3: És akkor ugye soha nincsen senki, aki azt mondja, hogy ez a kátyú az övé volt. És kifizeti neked. Tehát, hogy biztos, hogy kellene egy olyan, ahol a minden falu végén ülne egy ember, és ahogy belemegyek a kátyúba, a végén kifizeti azt az összeget, ami engem kárt okozott.
1: Tehát gyakorlatilag ilyen bódék, mint a régi újságos bódék, minden falu végén ülne egy ilyen bódék, kátyúbódéban egy nő, tele készpénzzel, reggel oda viszik a készpénzt, és hogyha valaki, mit tudom én, ez tök jó.
2: Igen.
1: Lacika, miért röksz, ez jó. És te mész a kis Clioddal, vagy Twingoddal, szétveri a kátyú a dömsödi, vagy nem tudom, milyen faluban a vizédet, a felnidet, és ott a falu végén megállsz a dömsött táblánál, és ott ül az öregasszony, és akkor azt mondod, hogy ez a felni, ez 140 000 forint, és így kiperkálja
2: neked. Jó, bocs, hogy késtem, még beugrottam a kátyú lédihez, mert volt egy gond.
1: Azonnali kifizetés. Azonnali helyben.
5: Akkor, hogyha ilyen lassú, tudod, ami neked is volt, ez a repedés, hogy nagyon későn veszed észre, akkor melyik bódéhoz mész?
1: Akkor én visszamegyek, másnap, hogyha lassú defektem van, aha, visszamegyek másnap, ezzelre bemegyek még egyszer abba a kátyúba, és akkor oda megyek a nénihez, hogy itt a... Ezért, csak hogy az ANG felni az 360 ezer.
2: Most kiüríted a kátyúbódét az napra.
1: Egy kisebb falunak az egész... Igen, de ezzel ösztönözni a falut...
2: Kátyúbódi minden zsebét kiüríted.
1: De minden falut ösztönözni, hogy gyorsan tömje be a ízéket, mert tarthatatlan.
2: Hittem, hogy hozzam még készpénzt.
3: Mindenki a bocskortól rektegnek.
2: Megint az AMG-t bocskort. Melyik településen jár? Figyeljetek!

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz. 5 perc múlva Kelvin tartsa helyén a dolgainkat ebben a nagy melegben. Laca Biáról kívánja ezt a férfi szekciónak.
2: Köszönjük, viszont.
1: Aztán fél órája ugrálok a lépcsőn, de nem csattog. Az baj. Hát az kicsi.
2: Ne, igen, nem az mindenkinek, kicsi. Nem mindenkinek megy ez.
1: Sziasztok, nagyon szeretünk Anett, de most, igen, most Anettnek nem örülnek. Anettnak azt üzenem, hogy székutason az emberek 7 napból 7-et dolgoznak nehéz fizikai munkában, nem csak egy kutya fejet simogatnak és vakargatják a hasát. Ez meg el van fáradva 5 napba hírolvasásba, mert ha mondjuk még nevelne 3 gyereket, akkor azt mondom, hogy hát a ló sem csinál. Húha.
3: Húha. Szerintem pihenj egy kicsit.
2: Igen, te is próbáld ki ezt a csattogós dolgot.
3: Igen. Hát, ha neked csattog, mert akkor boldog leszel.
1: Anett, milyen könnyen párbeszédbe elegyedik.
3: Hát igen, de valahogy meg kell védenem magam, mert igazából tehát úgy támadnak, hogy én nem, tehát egészen egyszerűen nem fogják föl, hogy ez egy műsor volt. Egy műsornak.
2: És te voltál a miniszterelnök.
1: Aki kimegy a színpadra, azt izé, azt nézik felülről, alulról.
3: És nincs is ezzel gond, csak hát megvédem magam. Hát most maradjak
1: csendben. De akkor sértsd meg rendesen.
4: Így van.
1: Hát akkor adjál neki durván.
3: Akkor megyek hosszú Szabira. Megtudom.
2: Nem inket sértsd meg őt.
1: Igen.
3: Nem. Csak egészen
1: sértsd meg.
3: Nem, talán nem süllyedek az ő szintjére.
1: Dehogy nem.
3: Tudom, hogy csak azt érti az ilyen típus.
2: Jó, alakul.
4: Jó, szép volt.
1: Na jó, hát gyerekek, ennyi mára most. Gyuri, látom, hogy megérdeklődted a kint kiürült aulában azt, hogy...
2: Igen, a kolléganővel kinyomoztuk, hogy merre jár ma majd Vágópiros és a Dénes Tamás.
1: És merre jár Vágópiros és Dénes Tamás? Az előbb a Dénes Tamás itt láttam az ablakban.
3: Igen.
1: Ott állt az ablakban.
2: Akkor erre jár.
1: Na merre jár Dénes Tamás?
2: Kérdezik el, Székesfehérvár kapja meg ma őket. Úgyhogy székesfehérvária készülhetnek. Valahol fel fognak ma tűnni. Náluk.
1: Na, óriási.
3: Szuper.
1: Ez az ő konvojuk.
2: Bizony. Így van.
1: Semmi más nem lehet tudni? Tehát mit mond az üres aula?
2: Ennyit tudtam meg.
4: De a jelenet, hogy Gyuri keresett egy valakit, aki... Mondd meg, merre mennek.
2: Nem egy valakit kerestem, egy valaki volt.
1: Egy valaki van itt.
2: Aki volt olyan készséges, és segített nekem ebben. A lényeg az, hogy ma is izgalmas lesz velük a délelőtt.
1: Lehet, hogy ez a rádió rég bezárt már, és mi teljesen feleslegesen. Tehát te bekapcsolod az erősítőt, Atti, én a fejhallgatón keresztül visszahallom a hangom. Bejövünk, a Vágnes kártya még működik. De tényleg a hallgatók, írjátok már meg, ti hallottok bennünket, ez még létezik a retro?
2: Írjátok meg, és megkapja a Vágópiros meg a Dénes Tomi. Még léteztek.
4: Igen, hát nem véletlenül konvojoznak.
1: Ami egyfajta, hát tudom, a Mad Max-nél is menekülni kellett, és menni, amerre a benzin van. Jó, reméljük, hogy mindegy, mi holnap visszajövünk, tehát akár amíg az erősítő megy.
2: Ha hallatok, hanem mi itt leszünk mi holnap is.
1: Holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Műsorajánló.
0: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Vágópiros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Ne várjon vele. Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
21: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Hosodban is felbukkant a körisrontó karcsú díszbogár. Gyulán készült az ország tortája. Ismét melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csaknem 13 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól tisztították meg a hazai erdőket 2020 óta. Csak ebben az évben több mint 300 helyszínről, mintegy 640 tonna szemetet gyűjtöttek össze. Az erdészetek ellenőrzésekkel, sorompókkal és kamerákkal is próbálják visszaszorítani az illegális szemétlerakást. Újabb területen, Borsodabolyi-Zemplénben is megjelent a körisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt már fertőzött fában is azonosították. Az intenzív felderítés folytatódik, ebbe a lakosság is bekapcsolódhat, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
23: Körisfák nem csak az erdőben, hanem városokban, kertekben, parkokban és az utak mentén is előfordulnak. Arra kérnénk mindenkit, az erdőgazdálkodókat, a növényvédelmi szakembereket, de a túrázókat, az erdőszerető embereket és a lakosságot is, hogy járjanak nyitott szemmel. Ne menjenek el közönösen egy beteg körisfa mellett, amelynek a törzsén D-alakú röpjukak látható, vagy egy smaragdzöld, a szárnyai alatt élénkvörös színű karcsú testű, körülbelül 1 cm-es dekoratív bogár mellett halátják. A kártevőről és az általa okozott tünetekről a NÉBIH honlapján tájékozódhat.
22: Idén sem unatkoznak a Vöröskeresztes önkéntesek, már több mint 900 alkalommal segítettek a Balatonparton. A nyári szezonban ezúttal 10 déli parti strandon állnak készenlétben augusztus 20-áig. Leggyakrabban kagylóvágások, horzsolások miatt van szükség rájuk, de sokszor látnak el rovarcsípéseket, és a hőség is ad nekik bőven munkát. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Bogyós gyümölcsökből, mandulából és túróból készült idén Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászat győztes édessége a bíbor fehér nevet kapta. Magyarország cukormentes tortáját a balatongyöröki Promenád kávéház készítette. A szilva fácskában, a szilva mellett megjelenik a zöld tea, a tejcsoki, a dió és a fahé is. Az év Szent István napi kenyere a Helpékség pilisi pityókás kenyere lett. A napsütésé lesz ma is a főszerep, még felhők sem lesznek az égen, esni sem fog. Az élénk szél mellett 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is felhőtlen időnk lesz, sok napsütéssel, csapadék továbbra sem várható. Az enyhe reggel után 30 foknál pénteken sem lesz több. Ami a hétvégét illeti, hasonló időt tartogat, de már melegszik az idő. Szombaton 35, vasárnap már akár 37 fok is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
2: Sok szeretettel köszöntöm ezen a csütörtök reggelen délelőttön a Retro Rádió hallgatóit. A Retro Konvoj Dénes Tamással, Vágó Pirossal és Kicsin csapatunkkal útra kelt. Az első megállónk pedig Székesfehérvár lesz. 11 körül várjuk majd hallgatóinkat a Praktikerbe.
0: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ami csodálatos konvojunk most már az utolsó előtti napon jár, és el is indult Székesfehérvárra, az Aszalvölgyi úti praktikerbe, ahova körülbelül 11 óra körül meg is érkezünk, és oda várjuk majd a hallgatóinkat.
1: És ott jön a játék, ugye tudják, egy doboz elrejtve 100 000 forint értékű Black & Decker, mindenféle
0: kisgéppel.
1: Gépekkel, így van, olyan gépekkel, ami hasznos akár a kertben, akár otthon.
0: Így, így. De hogy egy kicsit beszéljünk a tegnap esténkről, milyen volt a fogyatkozás? Láttál belőle bármit?
1: Hát először is ugye pont addigra értem haza, amikor elkezdődött a napfogyatkozás. Sokan indultak, én ugye Budapest belvárosában élek, ez azt jelenti, hogy a Jászai Mari téren, a Margit híd körül gyülekeztek az emberek. És velem együtt semmit sem láttak. Képzeld el, a budai hegyek ugyanis eltakarták a napot, gyönyörűen bukott le a nap, tehát pont amikor jött volna a nap, akkor pont semmit sem lehetett látni. Tehát a naplemente titkos volt, legalábbis ott a Dunaparton.
0: Nálunk
1: bocsánat,
0: is...
1: nem naplemente, napfogyatkozás.
0: A napfogyatkozás, köszönöm, köszönöm. Igen. Nálunk ugyanez volt a helyzet, a gyerekem nagyon várt, fölment az északi összekötő vasúti hídra, hogy hát ha onnan még egy picit ugye magasabban van, és aztán mondta keseredetten hazajött, még próbálkoztunk, elindultunk kifele, hogy majd két hegy között ott a Pilisnél esetleg átlátunk valamit, de addigra besötét, vagy hát lement, kész, és nagyon mások voltak viszont a fények.
1: Nyilván láttuk a videókat, amiket fölraktak, hogy nem tudom, Spanyolországban tényleg majdnem 100%-osan eltakarja a napot. Hát jó, na, megadtuk nekik a kegyet, mi pedig innen tapsoltunk.
0: Mi pedig akkor innen megyünk, Székesfehérvárra.

nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj Dénes Tamással, Vágó Pirossal úton Székesfehérvár felé hamarosan érkezünk majd az ottani egyik praktiker áruházban, majd mindjárt pontosítjuk, hogy melyikbe. De Tomi annyira örült neki, hogy végre tudott aludni, mert hogy kellően hűvös volt.
1: Képzeld el, betakaroztam hajnalban. Azért erre régen volt már példa. És gyorsan hozzáteszem, egyébként most kinézek itt az ablakon, ami kis luxus
0: kisbuszunkból,
1: igen, az olyan szépen tudod mondani, mindig megcsodálom. Egy árva felhő nincs az égen, gyönyörűen süt a nap, viszont a hőmérő csak 28 fokot mutat, úgyhogy na. Az a 40 fok az, mint egy kicsit arra.
0: Egy kis pihenőt kaptunk. Igen, így. Kaptunk. A szerkesztőnk azt engedi, hogy egy órában egyszer legyen nyugger téma, ezt most így le is tudtuk, úgyhogy akkor
1: pipa,
0: igen, a luxus kisbusszal megyünk tovább, érkezünk majd a székesfehérvári praktiker áruházba.

legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Magyú Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Köszöntjük a retro hallgatókat a Retro Konvoj úton. Most már van pontosabb információnk. Egyrészt 11:30-kor érkezünk majd a segítsetek Völgyi, ezt szerintem napvégére, ha sikerül, majd megtanulnom, nagyon boldog leszek. Azt a csőri
1: mutatja neked,
0: oda? Asszal Völgyi, úgy köszönöm, mert fotós memóriám van, tehát úgy már talán nem fogom elfelejteni. Ide érkezünk majd 11:30 körül.
1: Asszal Völgyi praktikerbe, ezt mondjuk
0: Igen. Pontosan. Előtte még Országalmánál fotózkodunk, hogyha jól tudom. És ami még fontos, hogy 11:30 körülre várjuk azon hallgatóinkat, akik szeretnének 100 000 forint értékben Black & Decker kis gépeket nyerni egy nagy dobozban.

0: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
1: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
3: This is summer.
4: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
4: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban!
5: Jön az ősz, emelkedtek az albérletárak, elstartol a fenékküszöb építés Paksnál, továbbra is marad a kánikula, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Ma megkezdik Pakson a Dunai fenékküszöb építését, mert azonnali lépésekre van szüksége a rekordalacsony vízállás miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, a beruházással pár héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne kerüljön kritikus szint alá. Ideiglenes megoldásként készenlétbe helyeznek egy 80 méteres bárkát, ezek elsüllyesztésével is emelhetnek a vízszinten. A kormányfő jelezte, a honvédelmi miniszter 100 katonát rendelt ki az építkezés támogatására, és 24 órás munkavégzést rendeltek el. Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 000 forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 000 forint volt az átlag. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 000 forintért kínálták az albérleteket. Eloltották a tüzet ma reggelre Öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat, Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Lionel Messi édesapja halála után a visszavonulását is kilátásba helyezte. A 39 éves argentin labdarúgó a közösségi médiában búcsúzott a 68 évesen, hosszantartó betegség után elhunyt Jorge Messitől, aki 14 éves kora óta az ügynöke is volt. A futballista azt írta, egyelőre nem tudja, hogy hogyan folytatja nélküle az életét, és abban sem biztos, hogy még sokáig játszik. Messi felidézte, édesapja nagyon szerette volna, hogy pályára lépjen az idei világbajnokságon. Ez meg is történt, Argentína végül ezüstérmes lett az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban megrendezett VB-n. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
1: A Retro Konvoj úton van, sok szeretettel köszöntjük Dénes Tamással, Vágó Pirossal, 11:30 körül érkezünk majd a székesfehérvári Asszalvölgyi Praktikerbe. Jöjjenek oda és nyerjék meg a 100 000 forint értékű kisgépeket, addig pedig szóljanak a slágerek.
0: Indul a

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Dénes Tamással, Vágó Pirossal, a Retro Rádió úton van, a Retro Konvojjal.
1: És Fehérváron járunk, sőt olyan szinten, hogy hamarosan megérkezünk a Praktiker áruházhoz. A fotomemóriád most működik?
0: Aszalvölgyi útra.
1: Aszalvölgyi úti Praktiker áruházhoz, köszönöm.
0: Szeretnénk segíteni a hallgatóinknak, ugye tegnap azért volt olyan tapasztalatunk, hogy volt hallgató, aki kint várt bennünket, volt hallgató, aki bent várt bennünket, tehát nehéz úgy megtalálni az összes játékost, hogy mire jön ugye a szétlövés, mármint hogy a kérdéseinkkel, a Retro Rádióra vonatkozó kérdéseinkkel, addigra mindenki ott legyen, és van, aki már akkorra érkezett csak
1: és
0: oda, hogy...
1: mi kaptunk panaszt is, hogy de hát ő itt volt.
0: A lényeg, hogy a bejárat környékén várjuk a hallgatóinkat, ez a lényeg, mert ugye akkor, ha valaki bent bóklászik, mi meg már kint az előtérben lebonyolítjuk ezt az előválasztási folyamatot, akkor úgy bajos, lesz. Igen.
1: És még valami 100 000 forint értékű Black & Decker kisgépért folyik a küzdelem, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes ezeket a szabályokat figyelembe venni.
0: Pontosan, úgyhogy várjuk a hallgatóinkat, jöjjenek nyerni, játszani!

Január egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, újabb kulisszatitok a Retro Konvojról. Dénes Tamás minden nap egy akkora hátizsákkal érkezik, mint ő maga. És most egyelőre még mindig az ölében szorongatja, és így fog a hallgatóinak közlekedési híreket mondani.
1: Na jó, akkor a... innen a hátizsák fedezékéből jelzem, hogy az M7-es autópályán a Balaton felé, vagy ha úgy tetszik, Letenye felé, Székesfehérvár térségében két személyautó ütközött össze a 63-as kilométernél, a belső sávot le is zárták. A torlódás meghaladja a 3 kilométert, mindezt tehát az M7-esen a Balaton felé Fehérvárnál. Mi is Fehérváron vagyunk egyébként.
0: Itt vagyunk és megyünk is a Praktikerbe, az Asszalvölgyi útiba. Oda várjuk a bejárathoz a hallgatóinkat, akik szeretnének megmérkőzni a 100 000 forintos ajándékot rejtő nagy dobozért.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj megérkezett Székesfehérvárhoz, a Praktikerhez. Ez egy nagyobb bevásárlóközpont része, így szerintem a helyiek biztos, hogy tudják, hogy az Aszalvölgyi úton lévő Praktiker az valójában egy ilyen konglomerátum része.
1: Ú, de ezt gyönyörűen mondtad.
0: Milyen szavakat
1: használok?
0: Annak idején,
1: vigyelj, földrajzvizsgán ezt még használtam. Viszont hadd áruljam el, hogy látok burgert, lángost, kürtös kalácsot, rétest. Mindjárt még egyébként körbenézek, szerintem még fogok találni ilyen bodegákat, de tel is tele van.
0: Teljesen igazad van, érkezik az ebédidő, úgyhogy mi azért előtte még egy kis mozgásra buzdítjuk a hallgatóinkat, különösen azokat, akik megérkeztek ide a Praktikerhez, és játszanának velünk a kisgépekért a nagy dobozban.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj.
2: A Retro Konvoj.
1: Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
15: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
16: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
17: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
16: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
15: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strand Fesztivál.
19: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
20: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
21: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
20: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
21: Szállás.hu.
20: Úgy is tett.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
23: 100 katona biztosítja a fenékküszöb építését Paksnál. Az Etna ismét megbénította a légiforgalmat Szicíliában. Medvét láttak Nógrádban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdik ma Pakson a Dunai fenékküszöb építését. A miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta, a rekord alacsony vízállás miatt azonnali beavatkozásra van szükség. Magyar Péter hozzátette, a beruházással várhatóan néhány héten belül biztosíthatják, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen a kritikus szint alá. Átmeneti megoldásként egy 80 méteres bárkát is készenlétbe helyeznek, amelynek elsüllyesztésével szükség esetén emelhetik a vízszintet. Az építkezésen éjjel-nappal dolgoznak, a munkálatok támogatására pedig 100 katonát is kivezényeltek. Kritikus szintre csökkent a Duna vízállása Csernavódánál. Ma reggel ezért megkezdték a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Tegnap mínusz 233 cm-es vízállást mértek, amelynél az erőmű hűtőrendszere már nem működtethető biztonságosan. A Duna vízhozama báziásnál történelmi mélypontra másodpercenként 1350 köbméterre csökkent. Az atomerőmű első blokkját már július végén leállították. A két blokk együttesen Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Medve bukkant fel a Nógrádvár megyei Szilas-Pogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, feltehetően inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől, mivel a közelben település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el és ne próbáljon közelről fényképet készíteni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva, minél nagyobb távolság tartani az állattól. Továbbra is zárva tart a szicíliai Catania reptér az Etna miatt. Állítólag leghamarabb délután újraindíthatják a forgalmat. Az elmúlt napokban 700 járatot töröltek, emiatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. Az Etna múlt pénteken lett aktív ismét. Csapadék továbbra sem lesz, kevés fátyol és gomoly felhő lesz felettünk. A részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
3: Délután néhány perccel a Retro Konvoj Székesfehérváról a Praktikerből jelentkezik már. Itt kezdjük meg mindjárt a játékunkat a 100 000 forint értékű nyereményekért. Jöjjenek ide, tartsanak velünk, játszanak velünk, meg aztán utána is a Retro Konvojjal. Most pedig érkezzenek a slágerek.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Praktiker bejáratánál vagyunk, mint megtudtuk, itt két bejárat van, de maradjunk annyiban, hogy a fő bejáratnál van a Retro Konvoj Székesfehérváron, és egy kis csapat fogadott bennünket, bár így elszórva az áruház egyik részén, már mint hogy így a bejárat egyik oldalán, másik oldalán, de aztán most szép lassan ide gyűlt körénk egy csomó hallgató, és ugye ahogy szoktuk, kiválasztjuk, hogy ki lesz az a kettő, aki viszont az ajándékot rejtő dobozért neki indul majd nem sokára.
1: Akkor Piros, akkor játsszuk azt, hogy akkor most mindenki tudja, hogy például egy ilyen kiválasztás hogy zajlik, hogy akkor most legyen ez nyilvános, jó? Tehát az itt jelenlévők akkor játszanak, és aki a legtöbb kérdésre tud válaszolni, az a két játékos fog végül a dobozért, a 100 000 forint értékű Black & Decker gépeket tartalmazó dobozért elindulni majd, jó?
0: Jó, na akkor én föl is teszem az első kérdést, és akkor aki tudja, az tegye föl a kezét villámgyorsan. Hogy hívják Bocskor Gábor mostani műsorvezető társát? Oké, a két úriember tudta, nekik már van egy-egy pontjuk.
1: Jó, nézzük a következőt. Bétóth László műsorának mi a címe?
0: Megint ugyanaz a két.
1: Itt biztatom egyébként a másik oldalt, hogy nyugodtan azért jelentkezzenek, mondják, mert a srácok már nagyon ott vannak, igen.
0: És most egy hölgyre fogunk megint csak rákérdezni.
1: Mi a neve annak a hölgynek, aki a két órás retro kívánságműsort vezeti?
0: Most itt megint az úriembernek és az egyik hölgynek volt egy pontja, de akkor még mindig úgy vagyunk, hogy ott 3 pont, 2 pont, 1 pont.
1: Jó, akkor nézzünk egy újabb kérdést, ami a Retro Rádióval kapcsolatos, meg is van. A szombati műsorvezető kollégánknak mi a neve?
0: Van, nem? Várjunk, több szombati műsorvezető
1: kollégánk
0: van. Igen,
1: de aki a délutáni műsort vezeti.
0: Azt hiszem, a két
1: úriember mindent tud, egész egyszer. Mindent tud, és rettenetesen gyorsak. Hát igen, akkor elnézést kérdez a többiektől, maradjanak, mert lesz egyébként
0: érdemes
1: maradni. Egy kis
0: ajándékcsomagot mindenképpen
1: van, mindenkinek
0: szeretnénk adni.
1: De akkor megvan a két versenyzőnk, jó?
0: A neveteket akkor...
2: Árpi.
0: Árpi?
2: Dávid.
1: Árpi és Dávid fog majd játszani. Akkor hamarosan.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Dénes Tamás kollégámat elrabolták a Retro Konvojjal, ugye Székesfehérváron a Praktikerben vagyunk. Nem sokára játszunk majd, de hát nagyon sokan érkeztek, úgyhogy elkezdtünk hirtelen fotózkodni, egy kis retro ajándékot adni, úgyhogy nem sokára érkezünk majd a játékkal is. Megvan már ugye a két játékosunk, Árpi és Dávid, ők fognak neki veselkedni, hogy a minimum 100 000 forint értékű Black & Decker ajándékokat rejtő dobozt megtalálják valahol az áruház területén. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj a Praktiker Áruházból, Székesfehérvárról, az a, nem fog eszembe jutni, hogy hol vagyunk. Milyen út ez? Aszalvölgyi, köszönöm, pedig ugye megpróbáltam memorizálni. És hát kiválasztottuk, hogy kikkel fogunk játszani. Ők várnak most egy kicsit, hiszen a dobozt el is kell jó alaposan dugnunk az áruház területén, de gondoltuk, hogy addig az összegyűlt kedves hallgatókkal egy kicsit beszélgetünk. Úgyhogy elsők között voltatok itt, láttunk titeket, mikor megjöttetek. Honnan jöttetek? Melyikötöket kérdezhetem?
1: Itt lakunk Székesfehérváron.
0: És gondolom hallottátok már esetleg tegnap, hogy ma ide jövünk?
1: Ma reggel hallottuk.
0: Reggel hallottátok, és gondolom, hogy a dobozért gondoltatok indulni.
1: Igen. Az hát a lányom futott volna, ő a gyorsabb.
0: Edzettél is rá? Nem, egyébként biztos sportolsz valamit, azért kérdezem.
1: Igen, néptáncolok.
0: Jaj, de jó. Mikor lesz fellépésed?
1: Szombaton.
0: Hol?
1: Az Icsi Ligátban, a nagy színpadon.
0: Tehát az itt Székesfehérváron. Ezek szerint milyen alkalomból? Az augusztus 20... Nem, ez még nem a 20-ai ünnepség.
1: Nem, most csak a királyi napok zajlik.
0: Ó, na hát akkor neked nagyon jó fellépést. Köszönjük, hogy itt voltatok. Azért egy kis ajándékot azt tudtunk adni. Még ha van időtök, akkor nézzétek meg esetleg a dobozkeresést, jó?
1: Jó, köszönjük szépen, és nagyon örülünk, hogy élőben is láthatunk benneteket.
0: Köszönjük, nagyon kedvesek vagytok, köszönjük szépen. És akkor folytatjuk hamarosan már majd a dobozvadászattal.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj Székesfehérváron jelentkezik, ugye az Asszalvölgyi Praktiker áruházba hívtuk a hallgatóinkat játékra. Előbb-utóbb erre is sort fogunk majd tudni keríteni, de hát hála Istennek sokan érkeztek. Van, aki csak egy pár jó szót szeretne szólni hozzánk, van, aki fényképet szeretne kérni. Van, aki a fél életét elmeséli, igen. Akkor dedikáljunk ezt, vagy azt, vagy amaz. Tehát
1: tényleg
0: most...
1: azt, el ne felejtsük, mert várnak ránk.
0: Várnak ránk, tudom, igen, igen, többen is várnak ránk, úgyhogy nem felejtjük, sőt, ugye nyilván a játékot sem felejtjük, hiszen valahol, ugye szerintem mostanra a kollégáink már bőven megoldották az áruház vezetéssel együtt, hogy elrejtsék azt a szép nagy dobozt, amit gondosan elláttak retro matricákkal, és amiben egyébként 100 000 forint, minimum 100 000 forint értékű Black & Decker kis gépek is vannak. Szóval, hogy előbb-utóbb kiderül majd, hogy ez az egész ajándék doboz kihez kerül a játékunk eredményeképpen.
1: Egyébként az izgalom már a tetőfokára hágott, tehát itt a srácok már itt nagyon rágják egymás fülét, hát ez is hozzátartozik a mi játékunkhoz.
0: Pontosan, úgyhogy hamarosan majd már tényleg ezzel folytatjuk itt a Retro Rádióban. A konvoj egyenlőre tehát letáborozott a székesfehérvári Asszalvölgyi Praktikerben.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
4: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
6: This is summer.
7: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
7: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
8: 6 milliárd forintot ad a kormány az Aszály elleni védekezésre. Több mint 200 halálos áldozata van a kolumbiai földrengésnek. 20 hektáron pusztított a tűz öskünél. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni védekezésre. Az erről szóló határozat a magyar közlönyben is megjelent. A döntés értelmében csaknem 6,2 milliárd forintot biztosítanak az Országos Vízügyi Főigazgatóság kárelhárítási és védekezési feladataira. Az összeget az idei központi költségvetésből egyszeri átcsoportosítással kapják meg a vízügyi igazgatóságok. A forrásból az asszály és a víz hiány okozta problémák kezeléséhez kapcsolódó munkákat és költségeket finanszírozzák. Javaslatcsomagot készített a látássérültek mindennapjainak megkönnyítésére az útjelző országos hálózat. A 41-es ületet tömörítő ernyőszervezet egyebek mellett tapintható jelzéseket és akusztikus utastájékoztatást javasol a busz és vasúti megállókban, valamint személyi segítők biztosítását a közlekedési csomópontokban. Kezdeményezik azt is, hogy több digitális segédeszközt támogasson az egészségbiztosító, emellett országos személyzeti szűrőrendszer kialakít és a látássérültek számára könnyebben használható elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat sürgetnek. 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának az Európai Unió. A dél-amerikai országban a hét elején 7,4-es erősségű földrengés pusztított. Több mint 200 ember meghalt, mintegy 1600 épület pedig összedőlt vagy megrongálódott. Az uniós támogatásból egészségügyi ellátást, ivóvizet, élelmiszert és ideiglenes menedéket biztosítanak a károsultaknak. Kolumbia aktiválta az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát. Is. A mentőcsapatok, a hadsereg és önkéntesek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Eloltották a tüzet ma reggelre öskünél, ott mintegy 20 hektáron égett a növényzet. A lángok megfékezésén több település tűzoltói dolgoztak, az oltást a honvédség helikoptere és a lakosság is segítette. A tűz miatt órákra lezárták a 8-as főutat Pétfürdő és Hajmáskér között, és átmenetileg a vonatok sem közlekedtek Veszprém és Székesfehérvár között. Sok napsütésre számíthatunk, a nagyrészt felhőtlen vagy kissé fátyol felhős égbolt mellett, így csapadék sem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült, napos idő várható szintén csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19, a legmagasabb nappali érték 28 és 33 fok között alakul. Szombaton sem lesz érdemi változás, a maximumok 30 és 35 fok között lesznek majd.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Retro Rádió hallgatóit a rádió készülékeken túlról, meg innen is a székesfehérvári Praktikerből, hiszen a Retro Konvoj ide érkezett. Hamarosan a játékkal folytatjuk Vágó Pirossal és Dénes Tamással, tartsanak velünk!
3: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj ma székesfehérvári Grobogot. Az Aszalvölgyi Praktikerben vártuk ugye hallgatóinkat. Nem sokára játszunk, hiszen a 100 000 forint értékű Black & Decker kisgépek egy nagyobb bacska dobozban el vannak rejtve valahol az áruház területén. Árpi és Dávid indulnak majd hamarosan a keresésére. De addig is egy kicsit faggatózunk itt a hallgatóinkkal.
1: Igen, itt van például egy hölgy, aki sérült lábbal érkezett ide?
2: Igen, május 22-én az utcán vágtam a fát, faágat, ilyen metszőollóval, fanyírólóval, és...
1: A létrás baleset,
2: igen,
1: igaz?
2: Létrás baleset.
1: Jó, de ennek ellenére itt van.
2: Igen, itt vagyok, az ugye már 2,5 hónap, hétfő lesz a kontrollom, és akkor először hazaszállítottak, mert azt
1: mondtam... Azt szerintem most ezt a részleteket hagyjuk, mert ez pont nem érdekli a hallgatóinkat.
2: Kiderült 2 nap múlva, pedig a bentős, az egy baleseti sebész volt, és azt mondta, hogy el van törve a hölgyem a lába, és ott meg nem tudták kimutatni, és hazaküldtek. És mondtam nekik, hogy viszont én nem tudok járni, úgyhogy mindegy, hazahoztak, és a mentősök is azt mondták, behoztak a házhoz, hogy bizony ez el van törve. 2 napig szenvedtem.
1: És a 2 nap után pedig ide besétált ide, a praktikerbe. Zseniális, nagyon örülünk.
2: Szűkbe lett a lábom.
1: Szűkbe hozta magát a praktikerbe. Hát akkor így találkozunk itt a praktikerbe. Zseniális. Én viszont zseniális. Látom, hogy a hölgy is korábban érkezett.
3: Én is korán érkeztem.
1: Az mit jelent?
3: Lecsúsztam, mert megszomjaztam, és nem értem ide a sorsolásra sajnos.
1: Ez hívják pechnek. De azért remélem, azért tudtuk egy picit vigasztalni.
3: Igen.
1: Jó, mert azért itt kisebb ajándékokkal megpróbáltuk. De egyébként a lelkesedésért külön köszönet.
3: Nem munkából. Én boldog nyugdíjas vagyok.
0: Ó, ezt nem gondoltam.
3: És én ide járok vásárolni mindig.
1: Akkor ez így pontos.
0: Akkor kell valami más vigazdi is. Nagyon köszönjük. A nevét nem is kérdeztük.
3: Kedves Eta vagyok.
0: Eta. Na hát akkor Eta.
1: Még egy hölgy, aki már az elejé óta itt várakozik.
4: Így van. Hallottam, hogy ide jöttök a Székesfehérvár, és szerettelek volna látni benneteket élőben, mert Retrorádiót hallgatom állandóan, és akkor összekötöttem egy vásárlással is a cítlét. Tehát sajnos a dobozfutásról lecsúsztam.
1: Hát ez a legkevesebb, viszont minden mással sikerült, remélem vigasztalódni.
4: Van, köszönöm szépen, így van, és örülök, hogy látlak benneteket élőben.
0: Köszönjük, annyira kedvesek a hallgatóink. Folytatjuk most már tényleg a dobozvadászattal, úgyhogy nem megyünk messzire, mi semmiképpen a székesfehérvári praktikerben, csak a dobozig.

0: a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádiók, mondjuk el a játékszabályokat, hogy Árpinak és Dávidnak hogyan kell megkeresni a 100.000 forint értékű nyereményt rejtő dobozt.
1: Gyorsan a játékszabályokról annyit, hogy kedves Dávid, kedves Árpi. Tehát van egy nagy doboz, a nagy dobozra rengeteg retrórádiós matrica került. Ez a doboz viszont 100.000 forint értékű Black & Decker kisgépet rejt, úgyhogy érdemes megtalálni. Valahol elrejtettük az áruház területén, nem árulom el, hogy merre.
0: Lehet, hogy nem pont szemmagasságban, tehát lehet, hogy lent van, lehet, hogy egy kicsit följebb, bár azt nehezen tudom elképzelni. Nem feltétlenül így benézek a sorba, és ott van az út közepén, tehát, hogy valahol azért alaposabban körbe kell
1: néznetek. Egy a lényeg, van rajtatok mikrofon. Tehát, ha kérdezünk, akkor mondjátok el, hogy merre jártok, mert tényleg kíváncsiak vagyunk, és aztán reméljük, hogy előbb-utóbb megtaláljátok, azt is elmondhatjátok jó hangosan, hogyha megtaláltátok, hiszen onnantól kezdve ma lesz egy győztesünk, aki egy 100.000 forint értékű Black & Decker csomagot nyer, a második helyzet pedig vígazdíjat fog kapni. Jó, hát ilyen a játék, ilyen a verseny. Kérdés, készen álltok el, legalább egy hangpróbát tudunk adni, Dávid?
2: Igen, készen állok.
1: Árpi?
2: Készen vagyunk.
1: Igen. Jó, hallottunk benneteket. Gyerekek, akkor figyeljetek, most piros kiadja.
0: Annyira helyesek
1: Pacsi is megvolt.
0: Kiadtam. 1, 2, 3, mehetek.
1: Indulás.
0: Addig tényleg el kell mesélni.
1: De ők egy irányba indulnak, húha, ez így nem lesz könnyű.
0: Hogy olyan volt, hogy így összeöklöttek.
1: És merre jártok, segítsetek.
3: Most a lámpák fele tartok.
0: Igen. Dávid a lámpáknál tűnt el.
1: Árpi, te merre jársz?
2: Én itt a szerszámokra gondoltam, hány körülben.
1: Igen.
2: Nézek.
0: Szerszámok.
1: Dávid, merre vagy?
3: Még mindig a lámpáknál.
1: Lámpáknál.
0: Oké.
1: Ő kitart a lámpák
0: mellett.
1: A fénybe
0: megy, mert ő szeretné, hogyha jól megvilágított helyen lenne a dobozunk.
2: Hú, mennyi szerszám van itt.
1: Na de vajon.
0: Árpi meg közben, nem. Melyik
1: csak hogy csöndben jelzem egyébként, hogy a vásárlók is ilyetten figyelnek nagyon-nagyon sokan, hogy vajon ki merre tart, ki merre játszik, de Dávid közben itt látom, hogy fölbukkant egyszer csak, majd rohan tovább egy
2: nagy
1: másik.
2: Nagy dobozt kell keresni?
0: Hát
2: nagy
0: egy doboz. Elég
2: megvan.
1: Valaki megtalálta.
0: Árpi találta meg?
2: Árpi találta.
1: A kolléganőm bólogat, hogy igen, ez gyors volt.
0: Hát ez gyors volt bizony.
1: Hát Dávid kár, itt jártál, fel a lámpák felé indultál, Árpi pedig, ha jól látom, a műfüvek felé.
0: Igen, a műfüveknél, vagy
2: itt
0: hol?
2: Itt vagyunk a, igen, a füveknél a nyíróknál.
1: Hát így jártunk.
0: Füveknél
1: akkor.
0: A nyíróknál.
1: Árpi, gratulálunk, szerintem hoz ki a dobozt, hogy legalább mi is lássuk, hogy valóban.
0: Aha, jó, csak most hát, megnéztem, hogy hol volt elrejtve. Hát dobozok között volt elrejtve, és ráadásul színben passzoló dobozok között volt elrejtve.
1: Az
0: de így is nagyon szuper, hogy kiszúrtad.
1: És ott jön, oda néz, Árpi meg is emelte a dobozt. Sőt, most már ketten hozzák. Árpikám, gratulálunk, mindjárt ki is bontjuk majd a dobozt, jó?

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj ugye a székesfehérvári Asszalvölgyi Praktikerben játszott éppen, úgyhogy most elérkeztünk a nagy bontás pillanatához. Hát Árpi villámgyorsan, mint aki nem tudom milyen megérzés alapján indultál el arra, amerre mentél?
1: Hát Dávid, ugye? Párom másik irányba indult, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ne menjünk már egy irányba.
0: Igen, mert először nagyon egy irányba indultatok, mint ha összebeszéltetek volna.
2: Úgy döntetek ki mind a ketten, teljesen jó, tehát ilyen férfias...
1: Nyereményről van szó, hát persze, hogy
2: komoly nyereményről ráadásul, ez így van. Ez így van, jó? És aztán egyszer csak ugye hallottuk, Dávid itt egyébként kibement itt a sorok
0: a
2: között.
0: A lámpák között
2: azt láttam, és egyszer csak Árpi jelezte, hogy megvan.
1: Igen, nagyon nagy szerencsém volt. Ráadásul elmentem mellette, mert az egyik oldalon végignéztem a sorokat, és ott volt mellettem, csak a másik oldalt, amikor jöttem vissza a másik oldalt nézve, akkor vettem csak észre.
0: Na és a lényeg, annyira helyesek vagytok, hogy
2: most itt van előtted
0: éppen a matricákat kezdték el megmenteni, hogy mind a ketten akkora retro rajongók, de ez mondjuk ugye a kérdés válaszból is kiderült, hogy ők ezt szeretnék hazavinni a matricát, úgyhogy tessék, akkor szedjük le nektek a matricát, és aztán utána a snitzerrel nekieshetsz a doboznak.
2: Sőt, oda néz, már le is jött, viszont akkor megkérlek, hogy a snitzerrel utána. Kapcét a dobozt.
0: Oké, okay, van egy matricán.
2: Árpi gondosan
0: rácsimítgatta Dávidra a matricát.
2: Ez a matrica Dávidra ráragadt így hirtelen.
0: És akkor Árpi meg magára is ragaszt mindjárt egy retro matricát, és aztán fogja kinyitni a dobozunkat, hiszen ugye a retro konvojon minden nap 100 000 forint értékben.
2: Gyönyörű.
0: Kisgét, nagyon
2: jól mutatva. Viszont most megkérlek, hogy nyisd ki a dobozt a snitzerrel, mert azért mégis ugye jó alaposan le van ragasztva, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy amit benne találsz, az mekkora örömet fog okozni neked.
0: Na, ez jó, mert nem volt annyira becsomagolva.
1: Hű. Egy kicsit megállt bennem az ütő. Hú, mennyi minden van ebben. Azt a mindenit.
2: Gyere, szedelges ki, nézzük meg, minek örülsz.
0: Na, egy kis doboz.
2: Na, ez micsoda?
1: Apus húró, hát tönkretettem a bratyóét, úgyhogy azt már tudom, hogy ez ő.
0: De jó. Mármint nem jó, hogy tönkretetted, csak hogy tök jó, hogy így...
1: Igen, nem kell megvennem.
2: Egy. Nézzük a következő dobozt.
1: Hát erőltettem nagyon, és ellenfordítottam, és hallottam a recsenést, és onnantól kezdve mondták, hogy ebben ne foglalkozzunk.
0: A racsnit megrecsentette.
2: Várján, nézzük a következőt. Az micsoda?
1: Szerintem ez egy sövényvágó, egy elektronos sövényvágó.
0: Annak tűnik. Igen, ez az. Igen, annak tűnik.
2: Ha már szét is osztottad, igen. Mi a következő?
0: Valami lesz,
1: sarokcsiszoló, igen, de jó. Nagyon jó kis sarokcsiszoló.
0: Erre gyúrtál ezek szerint sarokcsiszolóra?
1: Hát ez egy nagyon jó szerszám, ez minden, szinte mindenre használható. Ez tényleg olyan, mint a szegény ember VD-40-e.
2: És tudod, van még valami, szombat hajnalban ezzel dolgozni, ez mindig örömet okoz.
1: Azt nem.
0: A családban még díjazni szoktak, ez pedig a...
1: Morzsaporszívó. Nagyon jó.
0: Milyen cuki egyébként, most látom, hogy ez annyira jó
1: és
0: kis...
1: És tényleg családi nyeremény.
0: Ugye? Na, igen.
2: Akkor
0: igen.
2: Én azt gondolom, hogy mindenki boldog, legalábbis házon belül, azt hiszem. Árpikám, jól érezted magad?
1: Igen, köszönöm szépen, nagyon jó volt.
2: Jó, hát figyelj, futás. Akkor itt pillanatokon belül még egyszer alaposabban is megnézheted. Mi pedig hamarosan visszatérünk. Dávid
0: még nem búcsúzunk a praktikertől.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
7: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
14: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Konvoj ugye a székesfehérvári Praktiker áruházból jelentkezik. Még mindig itt vagyunk, mert ugye azért sokan álltak itt, vártak. Itt vagyunk a két nyertesünkkel. Pontosabban a nyertesünk Árpi, aki kinyitotta már a nyereménydobozt, és nagyon örült a családi ajándéknak, a kisgépeknek. És itt vagyunk Dáviddal, aki pedig egy vigaszdíjat most már is kap.
1: Dávidkám, csalódott vagy-e?
2: Nem, egyáltalán.
1: Ez jó játék volt, nem?
2: Igen. Sose volt.
1: Pont rossz irányba indultál el.
2: Igen.
0: Na jó, hát ez
2: nem,
0: ilyen.
2: Nem indulhattunk egy irányba, szóval.
0: Igen.
1: Ez kétségtelen. Figyelj, ha megengeded, azért szeretnénk mi is vigasztalni. Méghozzá látom egyébként a pólódra már ráragasztottatok egy óriási retro rádió matricát, az már megvan. De akkor további retro rádiós nyalánkságok vannak ebben a zsákban, jó? Ez legyen akkor mind a tied.
2: Köszönöm szépen, fogom használni, szóval.
1: Abban biztos vagyok, jó.
0: Köszönjük szépen, főleg azt, hogy hallgattok bennünket, és ugye hát annyira villámgyorsan válaszoltatok minden retro rádiós kérdésre, hogy látszik, hogy gyakorlatilag 0-24-ben bennünket hallgattok.
1: Akik bennünket hallgatnak, megérdemlik, tudod?
0: Pontosan.
1: Mi pedig hamarosan még további érdekességekkel jelentkezünk Székesfehérvárról, a Retro Konvojból.
3: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Schiller koncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
4: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
5: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
15: És ez?
16: Igen.
17: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
18: Programdömping lesz jövő héten a nemzeti ünnep alkalmából. Rengeteg erdő és bozót tűz van Horvátországban, Szerbiában és Montenegróban. Továbbra is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több napos program sorozattal készül a főváros augusztus 20-ára. Egyes rendezvények már 19-én, azaz jövő szerdán elkezdődnek, és még vasárnap is lesznek programok. Visszatér a Magyar Ízek utcája és a Mesterségek ünnepe, a parlament pedig ingyenesen, regisztráció nélkül lesz látogatható. Megtartják a tisztavatást és a katonai légiparádét is. Az esti műsorban drón, fény és tűzijáték show lesz, amelyet a Láncid és a Margit híd közötti budai rakpartról lehet majd a legjobban látni. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energia termelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergiából, részben pedig importból pótolják. Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Neveszinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Tenerifén fogtak el egy kábítószer kereskedelemmel gyanúsított magyar párt. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő irányító szerepet töltött be egy bűnszervezetben, majd a felelősségre vonás elől külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a magyar rendőrség top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tő kendert és több mint 180 kg marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóság együttműködésével fogták el. Folytatódik a száraz, napos idő, ma csak kevés fátyol felhő zavarhatja meg a napsütést. Eső sehol sem várható, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap hasonló időre készülhetünk, a szél helyenként megélénkül ugyan, délután azonban már 28-33 fokot mérhetünk majd. Szombaton is marad a napsütéses és csapadékmentes időjárás, tovább erősödik a nappali felmelegedés, a maximumok 30 és 35 fok között várhatók.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most a hírek után.
19: A Retro Konvoj változatlanul Székesfehérváron, a Praktikerben. Túl vagyunk ugye a játékon, de még mindig nagyon-nagyon sokan vesznek bennünket körül. Vágó Piros, Dénes Tamás és kicsin csapatunk pedig még mindig az érdeklődés középpontjában, de a slágereket is nyomjuk változatlanul.
16: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát jól sejtettük, hogy nem tudunk csak úgy ukmukfuk elindulni a Praktiker áruházból, és
1: nem azért akartunk.
0: Persze nem, hát hiszen most azért elég szabad ez a napunk, olyan szempontból kicsit több idővel rendelkezünk. És Noémi itt áll mellettünk, képzeld el, Tomi anyukája elmondta, 12 éves, és csak bennünket hallgat. Szia, Noémi!
2: Szia!
1: Tényleg, ne nyugodtan szólalj meg rádió, tudod, ilyenkor belebeszélhetsz, és örülünk ám neki. Noémi, mik azok a műsorok, amiket hallgatsz, miket próbálsz hallgatni?
2: Az esti kívánságműsort, és igazából mindig.
1: Mindig a Retro Rádió szól nálatok?
2: Szinte mindig, igen.
0: És ti is messzebbről érkeztetek, vonattal jöttetek ide Fehérvárra.
2: Érdről.
1: Szerintem közel azért.
0: Igen, na azért jó. Így nem egyszerű, főleg, hogy a vonat nem tudom, hogy direktbe ide jön-e, vagy át kellett még szállni. Át kellett szállni.
1: Hát akkor ez pláne nem egyszerű, anyukat távolból segít nekünk, úgyhogy köszönjük szépen. Figyelj viszont, Noémi, ha megengeded, akkor már csak ezért is, nem csak azért, mert Érdről érkeztél, hanem hogy ilyen fiatalon ezeket a jó zenéket hallgatod. Ha megengeded, apró ajándékokat hagyjunk át neked is, jó? Gyere.
0: Egy kis legyező neked is, meg egy nyakbalkasztó.
1: Anyukának is természetesen jár a lelkesedésért, meg minden másért, úgyhogy ezt is odaadom, jó? Adok így.
0: És akkor ezekkel most, hogyha visszafele mentek, ma is azért még 30-on fölül lesz a fok, legalább egy kicsit tudjátok majd magatokat legyezni, és nagyon köszönjük, hogy ilyen kitartóan hallgattok bennünket, meg hogy jöttök ide is. Mi folytatjuk természetesen a Retro Konvojt, Székesfehérvárról, a Praktiker áruházból jelentkezünk.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió Székesfehérváron, a Praktiker áruházból eljött a Retro Konvoj csapata. Egyébként tök jó fejek voltak a Retro Rádió hallgatók, akik odajöttek. Hát van, aki hosszúra fogta a mondandóját, volt, aki egyébként egy mosollyal, egy készfogással, egy dedikálással beérte, volt, aki egyébként az egész életét, az összes műtétét elmesélte nekünk, de hát ez egy ilyen műfaj.
1: Hogy bizony, de hát azért megéheztünk mi is, és kaptunk nagyon jó tippet, állítólag egy nagyon jó kis piros kockás, kis bisztró, büfé, nem is tudom mi a besorolása. Nem akarok sértőt mondani, nehogy megint az legyen, hogy leteher kocsizom, vagy le...
0: Igen, ez már megtörtént,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, tehát, hogy egy ilyen helyre megyünk majd.
0: Egy kifőzdébe, egy klasszik kifőzdébe.
1: Kifőzde, köszönöm, igen, ez a jó szó. Úgyhogy megyünk most oda, aztán persze természetesen tájékoztatjuk tovább is a retro... Szerinted?

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Hát az ínség az egy fontos dolog az ember életében.
1: És Piroskával nem jó újat húzni, ha éhes.
0: Meg hát senkivel egyébként, én is éhes vagyok egyébként, szó. Egy igazi kockás terítős étteremben vagyunk, hogy nevezhetjük kifőzdének, itt a helyek hozzájárultak mindehhez. De mit fogsz enni?
1: Olyan túl sok választék nincs, de pont fogamra való. A palócleves, nálam a leves az mindig kell. És rántott húsit fogok enni, medvehagymás sajttal töltve. Nyam-nyam.
0: Ó, az jól tűnik. Lehet, hogy én is ezt fogom választani. Palócleves tökéletes. Rántott hús töltve.
1: Tényleg nagyon guszta ez a kis kockás, abroszos, terítős hely. Én nagyon szeretem az ilyeneket egyébként.
0: De igen? Savanyút azért választunk hozzá?
1: Én biztosan. Nekem tudod, zöldség mindig kell.
0: Jó, legyen. Szerintem nem fogunk én halni. Nekem ez az érzésem. Úgyhogy, ha megengedik, akkor most egy gyors ebédet becsapunk, palószlevessel és mi egyébbel, de önök azért maradjanak velünk, hiszen a Retro Konvoj továbbra is rója az utakat ezúttal Fehérvár környékén.
2: Műsorajánló.
3: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
7: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
17: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
18: És a sült krumpliét.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
14: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Zajlik a fenékküszöb építés Paksnál. Somogyban is felütötte a fejét a Sertéspest is. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrben, letartóztatták. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a Duna jobb partján már előkészítették a terepet, és megkezdődött a kövek beépítésének előkészítése. A bal parton a honvédség alakította ki a munkaterületet és a depókat. Első ütemben 35 ezer, később további 110 ezer tonna követ használnak fel a fenékküszöb építése során. A kormányfő hozzátette, a paksi atomerőmű két turbinája jelenleg üzembiztosan termel. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Ezúttal egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébik elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák meg a vírus terjedését.
20: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
19: Visszafogottan drágultak az albérletek júliusban. Országosan 1,6, Budapesten 1,7%-kal emelkedtek a bérleti díjak egy hónap alatt. A hó elején a fővárosban 260 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj. Debrecenben 220, Szegeden 210, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer forint volt az átlag. Pécset 180, Miskolcon pedig 130 ezer forintért kínálták az albérleteket. Letartóztatták azt a férfit, aki intézkedés közben megharapott egy rendőrt Győrben. A 30 év körüli férfit kukák rongálása közben érték tetten a járőrök, ekkor egyikük karját véresre harapta. A gyanúsított többszörös visszaeső, jelenleg is több büntető eljárás folyik ellene, garázdaság és lopás miatt. Csapadékra nem kell készülni, melegre annál inkább, a részleteket azonnal mondom. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után.
0: A palószleves és a rántott hús között köszöntöm Önöket Székesfehérváról. A Retro Konvoj ugyanis jelen pillanatban itt tartózkodik. Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint kicsin csapatunk pedig az ebéd után megy tovább, hozza a formáját és a nagy slágereket itt a Retron.
3: Indul a Retro Konvoj.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Komoly ismét úton. Jól lakottam, azt kell, hogy mondjam, de ami legalább ennyire fontos, hogy itt azért már el tudjuk mondani, hogy vajon holnap merre veszi a Retro Komoly az irányt, mert azt hiszem, itt már sokan kérdezték is SMS-ben, de igen, látom is az SMS falat, valóban itt azért szólnak erről SMS-ek, akkor áruljuk el piros.
1: Persze, ugyan már mondtuk ugye az előző napokon is, de a holnapi nap délelőtt folyamán Kecskemétre érkezünk majd a JP ottani autószalonjába, és körbejárjuk egy kicsit a kiákat például, és délután lesz majd az a nagy játék, ami ugye minden nap eddig szokásos volt, a Mester utcai, tehát a budapesti Mester utcai praktikerben, ez olyan 2-3 közöttre satszoljuk most az ottani érkezést.
0: De a legfontosabb, hogy holnap sem marad ki a dobozos játék, úgyhogy figyeljék a Retro Rádiót, meg figyeljék a folytatást is, jön a Backstreet Boys, és Larger Than Life itt a Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió a retro konvoj úton van, úgyhogy ezt ki is használjuk, hiszen jó néhány SMS érkezett az elmúlt percekben is, és bizony már többen kérdezik, hogy vajon a Damien koncertre mikortól lehet majd regisztrálni.
1: Napilos? Jó hírünk van, mert akkor ezt most már mondjuk, és innentől kezdve mindenki egy kicsit megnyugodhat. Hétfő délelőtt 10 órakor én fogom bejelenteni, hogy hol lehet regisztrálni, tehát az ingyenes Damien koncertre.
0: Az ingyenes Damien koncert, ami egyébként augusztus 23-án lesz majd, Siófokon a plázson várunk majd minden retro rádióhallgatót, illetve egészen pontosan azokat, akik regisztráltak. Még egyszer a becsület kedvéért, piros, tehát hétfőn 10 óra után mondja majd valamikor,
1: az hogy infókat.
0: Milyen pontos hely van, ahova érdemes majd bejelentkezni, ahol regisztrálni lehet. Mi viszont nyomjuk tovább a nagy slágereket, és természetesen gördül tovább a retro konvoj.

nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, itt közben érkezett egy kérdés a retro konvojhoz, hogy vajon mi történt az M3-ason Bagnál, mert hogy állnak az autók. Itt közben utána néztünk, az útinform jelentése arról szól, hogy az M3-as autópályán Budapest felé a Bag térségében kiépített terelés előtt van egy jó 4 kilométeres dugó. Hát az sem lehet abban kényelmes állni.
1: De én látok egy ennél rosszabbat, mert az M5-ösön Szeged felé pedig Kecskemétnél bontják a terelést, az már a jobbik. A 81-es kilométernél így 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Na hát szóval sok türelem, sok ivóvíz, én mindig így mondom.
0: Igen, és lehetőleg figyeljék a Retro Rádiót, ahol a Retro Konvoj tovább robog rengeteg slágerrel a hátán.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Emmy szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Ébredjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
2: Gyerekek, ami félelmetes, és ez nem főcímzenéje egy filmnek, de azt mondom, hogy mindenki számára ismerős lesz.
3: Oh. Jesszus.
2: Ez egyértelmű.
3: Ennek jó üteme van.
2: Gyerekek, ez a Pszichó. Ez... méghozzá a zuhany jelenet.
3: Ez neked a toppal.
2: Hát nekem igen, én nagyon sokszor voltam zuhanykabinban. És méghozzá, ugye ma már vannak ezek a modern plexi vagy üveg, de a zuhanyfüggönyös. Sose tudtad, mi van kint.
3: És rátapadt a zuhanyfüggöny, és az önmagában már megérdemli ezt a zenét, ahogy tapad a zuhanyfüggöny.
2: Igen, igen, igen. Tehát ez önmagában, amikor le vagy választva a külvilágtól egy zuhanyfüggöny által,
3: hányszor fordult meg a fejedben, amikor elhúztad az zuhanyfüggönyt, és úgy készültél, hogy lehet, hogy lesz itt valaki.
2: Nagyon sokszor, és akkor mindig rántom a zuhanyfüggönyt. Emiatt, a Pszichó miatt. Nektek ez nem volt félelmetes?
4: Nem zuhanyoztam nagyon így, de ez a zene, ez szerintem nagyon félelmetes.
2: De mindig izé társakkal zuhanyoztál, nem? Mikor volt az első zuhanyzásod?
4: Egyedül.
3: Az már az olimpia után, ugye?
4: Hát nem, hát én 8 éves korom óta egyedül zuhanyzok.
2: 8 éves korod óta egyedül zuhanyzol?
4: Igen, igen, igen. Utána olyan...
2: Szóval Cseh Tamás ott volt, mert az egy...
4: Cseh Laci.
3: Ez egy másik esemény. Amikor a Cseh Tamás zenélt a zuhanyzásodhoz.
1: Ez a Bocskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nem tágít a kánikula, folyamatosan dolgoznak Pakson a fenék küszöb építésen. Vazott tüzek pusztítanak Horvátországban, Montenegróban és Szerbiában is. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, fenék küszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényelnek, ezek segítségével további 20 cm-es emelkedést érhetnek el. Az első bárka rögzítése már folyamatban van. A kormányfő szerint a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor pedig már július vége óta nem működik. Szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó az újraindításról. A két egyenként 700 megawattos blokk együtt a román villamos energia termelés mintegy ötödét biztosítja. A kieső áramot részben hazai forrásokból, szélerőművekből, széntüzelésű erőművekből és vízenergiából, részben pedig importból pótolják. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk, időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg. A leszálló száraz levegő és a zavartalan napsütés pedig kedvez a kánikulának, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
6: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és az nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek, most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
5: Egyszerre küzdenek erdő és bozott tüzekkel a tűzoltók több nyugat-balkáni országban. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térséget is érintenek a lángok. Horvátországban Brács szigetén és Rijeka közelében, Bosznia-Hercegovinában Neveszinje térségében oltanak. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős változó irányú szél segíti a lángok gyors terjedését és jelentősen nehezíti az oltást. Ma sok napsütés várható, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. Késő délután 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap is napos, száraz idő lesz, hajnalban 8-19, délután 28-23 fok várható. Szombaton aztán tovább melegszik az idő, a szél helyenként megélénkül. A sok napsütés mellett 30-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most, a hírek után.
7: Tovább robog a retro konvoj kicsin csapatunkkal és a fedélzetén. Vágó Pirossal és Dénes Tamással, rengeteg kaland, és persze a leges, legnagyobb slágerek, ahogy hozzászokhattak. Tartsanak velünk, szórakozzanak velünk, élvezzék ezt a csütörtök délután.
1: Indul a retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádió.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a retro konvoj csapat a Székesfehérváron tartózkodik, és ha már itt vagyunk, pirossal itt egy kicsit sétáltunk is, de jól esett, nem?
1: Jól esett nagyon, mert hát azért egyrészt az ebédet le kell járni, meg le. Úgy egyébként
0: azt le kellett. Azt éreztem, hogy ott egy picit most le kell járni, mielőtt teljesen elbambulunk, vagy bebambulunk. Ez egy ilyen állapot volt.
1: Ezt jó lenne egyébként egyéb napokon is így megtenni, hogy ebéd, aztán egy kis séta, mert hogy ezt mondják, hogy az egészséges vagy a hosszabb élet egyik titka az, hogy mondjuk például egy étkezés után, nem tudom, megteszel 1000 lépést legalább. Azért a konyha mosogató távban nehéz ezt az 1000 lépést lejárni.
0: A rómaiak úgy nevesítették, hogy ebéd után állj, vagy 1000 lépést járj.
1: Nagyon jó. Igen, ezt is magamévá tudnám tenni.
0: Jó, de hát most tényleg annyi időnk volt, amíg Róli a szerkesztőnk nem mondta, hogy gyertek, most bejelentkezés van, úgyhogy addig tudtunk sétálni, viszont elsétáltunk az országalmáig, uh-huh. Székesfehérvárat.
1: Olyan kis helyes hangulatos ez
0: annyira
1: a fehérvári belváros.
0: Nagyon-nagyon csodás volt. Egyébként érezni, hogy nyár van, egy kicsit, mint a üresebb lett volna, egy kicsit ilyen lazább lett
1: nyilván
0: volna.
1: Egy szombat délután teljesen más. De én szeretem, amikor a hétköznapból tudunk csípni egy kis luxust, és bele tudjuk vinni, hogy mintha hétvége lenne, na mi most ezt csináltuk.
0: Mi most ezt csináltuk, így van. Aztán Róli szólt, úgyhogy most vissza is pattantunk ide a mikrofonok mellé, és szépen lassan egyébként a retro konvoj majd el fog indulni hazafelé, viszont van nagyon-nagyon sok bejelenteni valunk, úgyhogy figyeljenek minket a továbbra is, és természetesen figyeljék a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a Retro Rádióban.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a friss közlekedési információk itt a Retro Rádióban. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra készülni. M3-as autópálya Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt még mindig jókora torlódás van, az utolsó információnk szerint 3-4 kilométeres is lehet. M5-ös autópálya Röszke felé Kecskemét térségében bontják a terelést a 81-es kilométernél, emiatt van mindez egyetlen sáv mögötte jókora dugóval, ez akár 4-5 kilométeres is lehet.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Cowboy. Retro Cowboy. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
2: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most! Figyelem, jövünk! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió és a Retro Konvoj úton van. Vágó Pirossal, Dénás Tamással és kis csapatunkkal, lelkes csapatunkkal. Itt most már nekivágtunk az M7-es autópályának a főváros felé. Te az előbb láttad, hogy milyen autót előztünk meg?
1: Kiát, nem?
0: Igen, méghozzá.
1: Ezt nézegetted a szalomban?
0: Igen, ebbe ültem bele, ebbe a Kia Sportage-ba, és én igazából őszinte leszek, azért tetszett, mert ugye én esküvőkön azért diszkózom. Tehát viszem magammal ugye a diszkós felszerelést.
1: Nem mondod, hogy ez neked nem egy pendrive, tehát még az mindig nem, ilyen nem. Kis bőrönd, nagy bőrönd.
0: Ilyen kis bőrönd, 23 kilós bőröndöm van.
1: Édesem. Okay, jó. Miért hangfalat is viszel magaddal?
0: Nem, de az akkor az a cucc, és annak be kell férni a hátsó csomagtartóba.
1: Oké, okay. De ebbe szerintem nem csak egy diszkós cucc fér be, mondjuk, hanem egy család is, na?
0: Hát,
1: vagy azt nem nézted, mi?
0: Nem, mondom, én most már lassan úgy közlekedek, hogy úgy nézek autót, hogy megnézem, hogy mekkora csomagtartó van, hogy az én diszkós felszerelésem beleférjen. Mm-hmm. Hát azért ezeket el kell oda cipelni.
1: Jó, persze. Egyébként úgy emlékszem, nem erre mondták, hogy ez a legkelendőbb modell Magyarországon, meg tán Európában is. Igen.
0: Igen.
1: A Kiák közül.
0: De. Na hát ezt hagytuk le az imént egyébként, és itt nagyon kellemesen integettek belőle.
1: A luxus kis buszunkkal.
0: Így történt. Pontosan ez történt egyébként. Aha, most visszaelőztek bennünket. Sziasztok. Ez egy milyen
1: zöld? Ez egy
0: zöld?
1: Jó zöld. Olivazöld. Ez tetszik egyébként. Jó. Nyilván, ha nem piros autóm lenne, lehet, hogy zöld lenne. De piros autóm van.
0: Jó. Akkor Kia Sportage-eseknek még egyszer integetünk, ha már oda-vissza előzgetjük egymást. Én pedig megyünk tovább hamarosan nagyobbnál nagyobb slágerekkel és fontos információkkal itt a Retro Rádióban, a Retro Konvojjal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strand Fesztivál.
11: Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
14: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
15: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
8: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Újra apad a Duna, Paksnál építik a fenék küszöböt. Romániában leállt az ország egyetlen atomerőműve. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Közben teljesen leállt Románia egyetlen atomerőműve a Duna rendkívül alacsony vízhozama miatt. A csernavodai létesítmény kettes blokkját is lekapcsolták, az egyes reaktor már július vége óta nem működik. Újraindításról a szakemberek szerint legalább 10 napig nem lehet szó. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-delta térségében az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
22: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és ez nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
21: Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő. Vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
20: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tatai és Biatorbágy között szakaszosan lassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra számítani. Szintén torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt. Legalább 3-4 kilométeres a dugó. Az 1-es főúton Óbarok térségében aszfaltot marnak, ezért a 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra, lassabb haladásra kell készülni. Felújítják a burkolatot a 38-as főúton Tokaj és Tarcal között, a 2-estől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most
0: a hírek után.
1: A Retrokon vagy kicsiny, de annál lelkesebb csapata változatlanul az M7-es autópályán vágtat hazafelé. A mikrofonnál Vágó Piros és Dénes Tamás, de slágerekben, nagy slágerekben most sincs hiány, úgyhogy nyomjuk ezeket, sok-sok információval tartsanak velünk.
0: Indul a Retrokonvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió, a retro komoly csapat a változatlanul. A luxus autóbuszunkban van.
1: Luxus kisbusz.
0: Kisbusz legyen,
1: aminek
0: bocsánat.
1: A slusszkulcsa is megvan, ja, mert Csőri vigyáz rá.
0: Így van, és jamaikaiaké. Na most ennek örömére viszont itt egyébként nagyon sokat beszélgettünk, és kapjuk az információkat is, és kollégáink ránk szóltak, és teljesen igazuk van. Mondjuk el még egyszer, hogy hova megyünk holnap, illetve majd azt is, hogy a Damien koncertre hogyan lehet regisztrálni. Kezdjük akkor a holnapi nappal.
1: A délelőtt folyamán a kecskeméti JP autóba érkezünk majd, és itt is minden igaz, akkor valakit megajándékozunk majd egy hétvégi tesztvezetéssel.
0: Illetve jön a délután, amikor már a kora délutáni órákban, valamikor 2 óra után, hát ezt nem tudjuk nyilván most pontosan megmondani, de megérkezzünk Budapestre, méghozzá a Mester utca sarkára. A Mester utca sarkán található ugyanis egy praktiker.
1: Egy kétszintes praktiker áruház, és ezen gondolkodtam, hogy vajon a dobozunkat majd csak vagy az egyik, vagy a másik szinten, vagy bármelyik szinten rejtjük el, mármint hogy lehet keresni a játékunkban, ami ugye 100 000 forint értékben rejt kisgépeket. Ezt mindegy, majd holnapi nap folyamán mondjuk, ez nyilván részletkérdés. Igen, de a lényeg, hogy 2 és 3 között várható az érkezésünk a Mester utcai praktikerbe.
0: Tehát akkor rövid leszek, Mester utca, Budapest, holnap a praktiker áruházban lehet majd a dobozt keresni. Remélem, jönnek önök is, én pedig már is nyomon tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a Retro Rádióban, a Retro Konvojban.

Január egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a friss közlekedési információk itt a Retro Rádióban. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorvágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra készülni. M3-as autópálya Budapest felé a Bak térségében kiépített terelés előtt még mindig jókora torlódás van. Az utolsó információnk szerint 3-4 kilométeres is lehet. M5-ös autópálya Röszke felé Kecskemét térségében bontják a terelést a 81-es kilométernél. Emiatt van mindössze egyetlen sáv mögötte jókora dugóval. Ez akár 4-5 kilométeres is lehet.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorajánló.
0: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most figyelem, jövünk! Ezen héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Retro Konvoj szépen lassan visszaérkezett a fővárosba, a főhadiszállásra, a Retro Rádióba, de mielőtt tényleg kinyitnánk az ajtókat, azért pirosra...
1: Kinyitom a számot és elmesélem, van. Igen. Hogy...
0: Az, hogy a Damien koncert az pontosan ugye augusztus 23-án lesz.
1: Siófok plázs, és ugye nagyon sokan kérdezik tőlünk az elmúlt napokban, hogy jó, de hol és mikortól lehet regisztrálni.
0: Mert hogy ingyenes regisztrációhoz kötött.
1: Igen, ez a szokásos nyárvégi, nyárzáró Damien koncertünk. Hétfőn 10 óra után jelentem be, hogy hol s miként tudnak rá regisztrálni hallgatóink.
0: És akkor ott lehetnek velünk együtt, Siófokon a plázson, a szokásos Damien koncerten. Viszont megérkeztünk. Úgyhogy búcsúzkodjunk, jó?
1: Búcsúzkodjunk egymástól is, a hallgatónktól, a kicsiny stábunktól, ahogy te szoktad őket nevezni.
0: Így van, és akkor ne felejts el senki, Budapesten tehát a Mester utcai praktikerben várunk, majd mindenki dobozkereséssel és sok minden mással. Piros, közben visszaértünk, úgyhogy búcsúzzunk.
1: Oké, visszhall, holnap találkozunk.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Metro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Nem úgy indul a nyaralása, hogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
9: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
10: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
17: Mi?
18: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
16: Ugrunk egy bombát!
18: Szállás.hu. Úgy is te!
19: Indulsz a fesztiválra! Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel! Oda és haza is főtaxi app! Otthon a városban! Főtaxi! Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Építik a fenék küszöböt Pakson. Erdő és bozott tüzek pusztítanak a Nyugat-Balkánon. Esőre nincs sok esély a következő napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
2: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása. Egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárásra.
22: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok. Horvátországban Brač-szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7, másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Elég sokan tartanak az M1-es autópályán Budapest felé. Szárliget és Biatorbágy között szakaszosan lassul a haladás, különösen a külső sávban kell torlódásra készülni. 2-3 kilométeres torlódás alakult ki az M3-ason Budapest felé Bak térségében a kiépített terelés előtt. Szintén a főváros felé a Szilas pihenőhely közelében egy műszaki hibás busz veszteg el a 12-es kilométernél. A külső sávban ez pár száz méteres torlódást okoz. Erős a forgalom, torlódnak a járművek az M7-es autópálya kivezető szakaszán Érdig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba, még ma és holnap helyettesítem Nyerges Izát, aki szabadságon van, minden rendben van vele, és innen kívánom neki ma is nagyon jó pihenést. Ha van kinek üzenni, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122.

0: Nagyobb slágerei retro rádió, benne saját hallgattuk, ez volt a Strong Enough. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, szeretettel köszöntelek téged, és a retro rádiónak a hallgatottságát.
0: Szia!
1: Szellem vagyok, a páromnak, Zümminek szeretnék küldeni egy számot.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Avval, hogy nagyon szeretem, és szeretnék vele még leélni 20 évet.
0: Kívánom nektek, hogy ez sikerüljön egészségben, boldogságban.
1: Köszönöm szépen, Csabi, és még egy mondat. Köszönöm szépen, hogy tudom hallgatni a Retro Rádiót, és gratulálok neked, nagyon sokat mellózok.
0: Örömmel készítem a műsorokat.
1: Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Tovább napot neked.
0: Köszönöm. Szia, szia. Blake Shelton.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Ákos énekelt, ez volt az Indián tánc. 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szia, Csabi, Ferenc vagyok, Veronából.
0: Szia!
1: Szeretek kérdezni számot, küldeném húgomnak Velencére, majd Magyar Velencére, és barátomnak, meg a barátnőmnek van, hiányzónak, nagyon hiányzó, messze vagyok, messze.
0: És te ott élsz, életszerűen vagy ott, vagy csak éppen ott vagy?
1: Nem. Most életszinten ott vagyunk, ott dolgozom.
0: Értem.
1: Hát annyit szeretnék még kérni, hogy megkényesse Beátának ugyanazt a számot, légy szíves.
0: Neki mit üzensz?
1: Nagyon hiányzik.
0: Köszönöm, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Vigyázok. Köszönöm szia. Szépen. Szia, szia, szép napot.
0: Az Ace of Base-el megyünk tovább, szól a The Sign, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Kylie Minogue, ez volt a The Locomotion. 0-20-22-22-122, Tavaházi Csaba, halló!
1: Halló, jó napot kívánok!
0: Hello, jó napot!
1: Szeretnék kérni a szerelmemnek egy számot.
0: Ki küldi?
1: Évike küldi.
0: Évike, kinek küldött? Hogy hívják a szerelmedet?
1: Megmondom, Szegvári Attila.
0: Na, és ez ennyire vicces, hogy ez a neve?
1: Nem, hanem melyik rögtetve.
0: Ja, értem. Üzenj neki valami kedveset, szépet. Semmi baj. Mit üzensz neki?
1: Imádom őt, és nagyon köszönöm, hogy felvetted. Soha nem tudtam felhívni se bocsit, se senkit.
0: Na, hát örülök, hogy most sikerült.
1: Hát de neked nagyon örülök, amúgy is imádlak már, bocsánat, hogy ezt mondom.
0: Jó esik.
1: De örülök neked komolyan.
0: Na, csokollak, szia!
1: Én is, szia drága!
0: A bikini slágerével megyünk tovább. Széles, tágas a tér, a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne a Black Eyed Peas, ez volt az I Got a Feeling. 0-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Hello Csaba, nemrég beszéltünk. Mi van az üzüssel? Megint Szabin van?
0: Szabadságom van, így van.
1: Ja, jó van akkor. Pihen. Nem, van, Szabó Lati vagyok, Rédérű. Már párszor szerintem beszéltünk.
0: Így van.
1: Mert eddig volt paradicsom locsulásra, most meg nekiállok szedni, úgyhogy...
0: Kitartják meg jó
1: munkát.
0: Ők most úton vannak, én meg helyettesítem az izmuskát, úgyhogy én most itt vagyok. Helyben vagyok.
1: Jó van, ja, múltkor is veled beszéltem, mondjuk akkor nem is tudom, amit csináltam. Mindig valamit küldök a rédeire.
0: Valamit mindig dolgozol. Na vigyázz magadra, jó munkát!
1: Gyerek vagy. Na, köszi, köszi, hello, hello.
0: Pár pillanat és jön Samantha Fox, szól majd az I Only Wanna Be With You itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Back to Black, ez volt a zene nélkül mit érek én. 06-20-22-22-122, Tavaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, szeretnénk egy zenét kérni a rokonainknak.
0: Kik vagytok?
1: Bianca, meg az unokatesom. Én Csende vagyok.
0: Hello, sziasztok! Na és kiknek külditek a dalokat? Vagy a dalt, bocsánat?
1: Hát a rokonaiknak, akik Amerikából jöttek hozzánk.
0: Mit üzentek
1: most
0: nekik?
1: Hát az, hogy szeretjük őket.
0: Vigyázzatok magatokra, meg rájuk is, mutassátok meg nekik, hogy milyen szép Magyarország, jó?
1: Jó, köszönjük szépen.
0: Köszi, sziasztok! Itt a Queen és a Friends Will Be Friends a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió, benne Rob Thomas Santanával és a Smooth-tal. Hétkor hírek, aztán itt lesz velünk többek között az Unisex. Szól majd a Szebb holnap, zenéle gyújt az R.E.M. Ez lesz a Losing My Religion, és énekel Tina Turner. Egyből a hírek után megszólal a The Best itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strandfesztivál.
8: Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
11: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat!
13: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre.
15: Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható.
14: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
18: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
12: Mintegy 145 ezer köbméter kőből épül a paksi fenékküszöb. Magyar drogterjesztőket kaptak el Tenerifén. Egyre melegszik majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a honvédség. Magyar kábítószer kereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől. A közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő, vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között szakaszosan lelassulnak a járművek, különösen a külső sávban kell lassabb haladásra, torlódásra készülni. Az élénk forgalom miatt lelassult a haladás az M7-esen is Letenye felé ért térségében. Aszfaltmarást végeznek az egyes főúton Óbarok térségében. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozásra és lassú haladásra lehet készülni. Műszaki hibás busz vesztegel az M3-ason Budapest felé a Szilas pihenőhely közelében a 12-es kilométernél a külső sávban. Vezessenek óvatosan.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyitom az Abaházi Presszót. Trokán Nóra lesz majd a beszélgető társam. Addig is, ha van kinek üzenni, akkor hívjon vagy írjon 06 20 22 22.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az R.E.M. ez volt a Losing My Religion. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szia, Abaházi Csaba, én meg Árvai Sándor vagyok.
0: Szia!
1: Egy számot szeretnék kérni.
0: Hallgatlak.
1: Druskóci Tibornénak és Ricsi barátomnak.
0: Üzensz is nekik, gondolom, valamit.
1: Szeretem őket, köszi!
0: Én is, szia!
1: Szia!
0: Robbie Williams énekel szól a Feel It.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Fresh, ez volt a Táncolj még. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szia Csabikám, Unoki Tibi vagyok.
0: Szevasz.
1: Szeretnék tőled kérni egy remek zenét, és hát a kisunokámnak, tudod, küldjünk már egy remek zenét. Varga Noéminek a Csontvári utcában 18. kerületben. Pici lányomnak, Monoki Nikoletnek és hát a párjának, Varga Gábornak. Szóljon ez a szám. Picikém, hallgass, itt a papa, és itt a kedves műsorvezetőd.
0: Köszönöm, Tibikém, hogy hívtál ma is. Vigyázz magadra nagyon.
1: Kucsi, szia,
0: hello, szia. Az írés örrel megyünk tovább, szóval Love to Hate You, a Retro Rádió.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Starship zenélt. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló!
1: Szia Csabi, én mi vagyok a hajdúságból.
0: Szia!
1: Egy jó kis rockzenét szeretnék kérni. Jók ezek a zenék, de egy kis rockzenék.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Zsuzsának küldöm, a feleségemnek is, nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép
1: estét. Én is, szia!
0: Szia! Itt a Skorpió, és az beszéli már az egész város a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádióban. Na Mary Mary, ez volt a Shackless Praise You. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló! Retro Rádió, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, Csányi Lóránd vagyok, egy számot szeretnék kérni az egyik hölgy levelező társamnak, és nagyon-nagyon szeretem őt, nagyon-nagyon szeretek vele levelezni, és hiányzik nekem.
0: Megnevezzük őt? Elmondjuk a nevét?
1: Dorottya.
0: Örülök, hogy hívott, és további szép estét kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót.
1: Minden jót, viszont hallásra.
0: A Police-szal megyünk tovább, szóval az Every Breath You Take.

0: utcák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Majka, Curtis és Nika közösen ez volt a Csúcson túl. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
2: Én meg Rók Antal vagyok, Nagykörösről.
1: Üdvözlöm
2: az összes hallgatót, meg az összes munkatársukat. Köszönöm szépen, jó vagyok.
1: Itthon
2: vagyok, Nagykörösről. És nagyon jó egészséget kívánok az összes hallgatónak.
1: Nagyon szépen köszönjük a nevükben, és viszont kívánjuk.
2: És köszönöm, hogy felvette a telefont. Áldjon meg a jó Isten magát. Viszlát.
1: Minden jót. És további jó egészséget kívánunk. Rod Stewart slágerével, Baby Jane a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a Foreigner és az I Want to Know What Love Is után 8-kor hírek, aztán nyitom az Abaházi Presszó, Trokán Nóra a mai vendég. Érdemes velünk tartani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a retro rádióban.
3: Havi 50 milliárdos kiesést okozna Paks leállása a büdzsének. Újabb drónok hatoltak be Romániába. A hőség fokozódik majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újra apadásnak indult a Duna, szükség van azonnali beavatkozásra és hosszabb távú megoldásra is a paksi atomerőműnél. Egyebek mellett erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a fenékküszöb építése és a bárkák alkalmazása most egymást kiegészítve a legmegfelelőbb a helyzet kezelésére. A vízszint ugyanis vasárnapra hétfőre elérhetné a mínusz 132 centis szintet, amikor a most működő két turbinából egyet már le kéne állítani. A középtávú vízügyi előrejelzések sem biztatóak. A teljes paksi termelés kiesése legalább havi 50 milliárd forintos veszteséget okozna a költségvetésnek, a magas importárakat pedig a magyar gazdaság is megérezné. Vízhiány miatt leállt 10-ből 9 kis vízerőmű Csehországban. Ez több mint 1400 ilyen létesítményt érint. A leállás azonban nem okoz komoly problémát az áramellátásban. A nagy vízerőművek mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. Újabb drónok hatoltak be Romániába, a Duna-Delta térségében, az ukrán-román határ mentén hajnalban, illetve reggel légtérsértéseket észleltek a román radarok. Mindkét esetben felszálltak a légierő F-16-os harci gépei, de nem nyitottak tüzet. Délután aztán egy román tengerparti üdülőtelepen vízben sodródó drón darabjai értek partot, robbanóanyag nem volt a szerkezeten. Marad a hőség, továbbra is a hőkupola fogságában vagyunk. Időjárásunkat ugyanis a magas nyomású légköri rendszerek, vagyis az anticiklonok határozzák meg, mondja Simon Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője.
4: Egy anticiklon megállt az elmúlt héten itt a Kárpát-medence környékén, és az nagyon nehezen tudott kimozdulni. Ezek az időjárási mintázatok most az elmúlt időszakban ugye ismétlődtek. Egyik anticiklonból egy másikba csöppentünk, és gyakorlatilag egy-egy hidegfront szakította meg nagyon rövid időre. Ez ismétlődését mutatja az anticiklonális helyzeteknek. Most sajnos pont egy olyan időszakban vagyunk, amikor ugye inkább az anticiklonok dominálnak, és inkább a hőhullámok mutatják meg az erejüket.
3: Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7 másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfő jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam szülei már jártak az Abaházi Presszóban, és ma ő kerül sorra. Trokán Nóra! Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdjük a beszélgetést.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Trokán Nóra. Hello!
2: Szia! Hello. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Egyből belevágok azzal, amivel érkeztél, rollerrel, Biatorbágyról. De aztán gyorsan mondtad, hogy azért vonatoztál, tehát hogy nem oda, onnan tekertél, vagy nem hajtottál idáig.
2: Igen, nem. Azért azt nem vállalnám be, meg szerintem a roller nem bírná, mármint a töltés nem bírná addig, de szeretem használni ezt a vonalat, mármint ennek a vonatnak a vonalát, mert ez kb. 10-15 perc alatt benn van a városban, úgyhogy nagyon kényelmes.
1: És akkor még hazafelé is így tudsz vele menni.
2: Igen. Hogyha nem beszélgetünk nagyon sokáig, akkor még elérem az utolsó óra.
1: Hát ha nem, akkor feltöltjük a rollered, aztán mész. Nem félsz a rolleren? Mert nyilván Biatorbágyon azért teljesen más, de nem tudom, itt azért...
2: Én annyira óvatos vagyok, mert pontosan tudom, hogy egy haláljárgány egyébként, hogyha az ember nem figyel oda, és én iszonyú lassan megyek. Szerintem sosem mentem még a magsebessége, mondjuk 25 a magsebessége, de azért azzal is az ember orra esik, akkor nagyon-nagyon vigyázok, és általában olyan helyen megyek, ahol nincs senki. Szóval... De azért így is gyorsabban odaérek, mint ha gyalogolnak.
1: Hát, ilyen gondoltam, hogy ezeken az utakon, tehát ennyi kátyúval, egy ilyen kiskerekű valamivel.
2: Igen, nagyon rossz az a súlyelosztás szerintem egy rollernek, úgyhogy én az vagyok, akinek van, de egyébként nagyon ellene vagyok.
1: Tök jó, hogy nem autózol, meg nem tudod, hogy ez meg használod a vonatot, ez egy tök jó dolog. Neked nyilván akkor mindig megfigyeled, hogy mi a... Tehát kiszámolod, hogy a legjobb.
2: Igen, mondjuk most egész jól jött ki, mert most pont annyit késett a vonat, hogy pont ide értem. Picit mindig a vonattal, picit előbb kellene indulni azért.
1: Értem.
2: Lehet, hogy inkább a...
1: És védelmi felszerelések, azt látom a homlokodon, hogy ott hajtott sisak.
2: Persze, ott van egész nap utána. Persze, hát bukós sisak nélkül meg sem mozdulok a rollerrel, de most amúgy pont volt egy srác, egy tini srác a vonatomban láttam, akinek ráadásul egy ilyen nagy sebességű, ez a nagy teljesítményű, semmi bukós sisak fölpattant, ezt már ott sem volt, nem akartam mondani neki, hogy ember... Vigyázzál magadra.
1: Amikor lovagolsz, akkor is van sisak a fejeden?
2: Van, most mindig? Már van, igen.
1: De
2: igen.
1: Mi az, hogy most már van?
2: Mert régen nem volt. Tehát régen olyanokat csináltunk, meg szóval rossz visszagondolni sokszor, hogy most azért nyilván egyszer estem egy olyat, amikor konkrétan hát valószínű, hogy a legalábbis vagy az életemet, vagy egy nagyon nagy sérülést mentett meg a bukósisak.
1: Aha.
2: Vagyis hát kobak, az a lovaknál, lovasoknál így hívjuk, és ez azóta ez kötelező. Mondjuk az a baj, hogy amióta egy kicsit egy western lovaglás irányába elmentem, vagy illetve nem feltétlenül a lovaglás, hanem a western világába, annyira menő a western kalap, és van is, hoztam Amerikából.
1: De és az oda a kobakkal együtt nem működik, gondolom.
2: Hát az elég viccesen néz neki. Egyébként az vicces, hogy földobtam múltkor a telón, hogy van már olyan western kalap, amiben be van építve belül egy, de hát jó, azért az mégsem az, úgyhogy néha, amikor csak így titokban, amikor csak sétálgatok, akkor kimegyek a veszkó kalapba, de amúgy tényleg nem szabad, mert nagyon bármi történhet, szóval lovaknál ne sose lehet tudni.
1: És amúgy autót is vezetsz? Tehát jó, hogy most ide rollerrel jöttél, de...
2: Nem, amúgy sokat autózom, szóval azért nem vagyok ennyire, nem kell annyira megvelegetni a vállamat, de nem. Egyébként elektromos autót vezetek egy pár éve, és nagyon szeretem.
1: De ez a környezet tudatosság miatt van?
2: Hát is, meg nem tudom, tetszik is, meg egyszerűen az, hogy így hosszú távon, és nyilván ebbe bele, biztos mindenki bele tudna kötni, nem belőle kennyire tudományos, csak hogy...
1: De védekezz egyből ezzel, hogy neked mi a fontos, tehát ez a...
2: Hát az, hogy például egy idő után az ember, hogyha napelem, stb., akkor így jobban ki... mondhatnám azt, hogy ne függjön az ember az olajáraktól. Na de most meg ne függjön pont ugye az, hogy ne, nem szabad tölteni az autót, ugye este. Úgyhogy...
1: Hát igen, de most... akkor van akkumulátorod, ahol tudod tárolni az áramot, ez az autód.
2: Igen, úgyhogy azért sokat vezetek is, de mondom, ez a vonat, ez nagyon, nagyon kényelmes, mert két olyan helyen is megáll, ahol metróval is, tehát, hogy ma kétszer is voltam be Budapesten, úgyhogy voltam otthon is oda-vissza, úgyhogy vonatta, úgyhogy...
1: És ez negyed óra?
2: Hát a vonat az mondjuk, hogy állomástól állomásig, mondjuk az ember kelenföldiben, hogy ez 13 perc.
1: De most a
2: délibe mentem, igen, az meg mit tudom, 15 vagy 8, 18 perc.
1: És otthonról rollerrel a vasútállomás?
2: Az mondjuk 5 perc.
1: És a déli innen szintén, nem?
2: Ahogy... Igen, szerintem, és most
1: tehát akkor egy 20 perc alatt, vagy fél óra alatt itt vagy?
2: Fél óra otthonról. Volt nagyjából, igen.
1: Ez
2: fél
1: jó.
2: Óra.
1: Ez tök jó.
2: Az nagyjából annyi, mint hogyha egy kicsit dugós helyzetben autóval, de hát...
1: Igen, de akkor még a parkolás.
2: Még a parkolás, igen. Meg szeretek amúgy vonatom, mondjuk pont annyira gyors ez a vonat, hogy nem nagyon van olyan sok idő olvasni, de mondjuk szeretek vonaton, vagy csak úgy bambulni kifele, vagy nézni az embereket, vagy zenét hallgatni.
1: Én azért megveregetem a vállat.
2: Kösz.
1: Jó, most bemelegítettünk, nem csak rollerről, meg vonatról, meg elektromos autóról fogunk beszélgetni. Ez egy portré beszélgetés lesz, ugye pályádról is fogunk. Trokán Nóra vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Trokán Nórával beszélgetünk, ismerem a történetet, meg nyilván az a te sztorid, amit már 800-szor elmeséltél, és nem is lehet másképp, mert ez így történt meg, de azért arra kíváncsi vagyok, hogy volt-e a szüleid részéről bármiféle nyomás, hogy ti mik legyetek, amikor majd nagyok lesztek. Ugye édesanyád és édesapád is színész, vagy színésznő édesanyád esetében. Szerettek volna terelni, vagy éppen tiltani ettől a pályától?
2: Nem volt sose róla szó, mert nem volt terítéken ez igazából. Sosem mondtuk, sosem. Én például sosem tudtam, sőt a tesóm is sokáig orvosi pályára készült, nagyon nyugodtak és boldogok voltak a szülők, hogy normális szakmája lesz a gyereknek. De aztán ő is hirtelen, elég hirtelen váltott, és aztán én is elég hirtelen. Úgyhogy nyakukba kapták így hideg zuhanyként ezt. Úgyhogy amikor már ez így szóba került, az, hogy mik legyünk, meg hogy milyen irányba tereg, szóval nem volt sose úgy erőltetve meg szó róla nagyon.
1: Kicsit, mert az az érdekes, hogy mondjuk a most a saját apámra gondolok, én Szekszárdon nőttem fel, édesapám hál' Istennek mindig él, jó egészségnek körben, autószerelő volt, de csak másodállásban valami hivatali foglalkozása volt, amiről én nem sokat tudtam. De azt mindig hallottam, hogy amikor autót szerel, akkor szitkozódik rendesen, ki kell emelni a váltót, vagy nem tudom, hogy folyik az olaj, bármi. És nem tudom, hogy nálatok ez hogy működött, hogy mennyit szűrtetek le gyerekként abból, milyen a színészi pálya. Tehát ők miről beszélgettek, vagy ha beszélgettek, akkor milyen hangnemben beszélgettek mindarról, ami az ő munkájuk.
2: Sokszor volt otthon a vacsorán, ugye emlékszem ezekre, hogy ment a szakmázás rendesen, aha, meg amit éppen gondolom, amilyen próba folyamatban voltak, és akkor szóval ezek mind temperamentumos beszélgetések voltak, hát nem az, hogy beszélgetek, hanem hogy pont, hogy ugye mesélték, értem, hogy mi van éppen, és hogy jaj, nem bírom, és azt nem bírom, és ezt nyilván öntötték ki otthon.
1: Hát ott ventiláltak, igen.
2: Igen, de hát ezt gondolom, hogy minden családban ugyanígy, csak más a téma. Tehát,
1: hogy, hát igen, csak ettől nem lehet egy gyerek kedve az egészt.
2: De nem éreztük azt, hogy ez a nehézségeit, azt az gyerek nem érzi át, vagy az ember nem érzi át, amíg nem tapasztalja, de mi nem voltunk azok, akik a színházban nőttünk föl. Mm. Tehát nekünk volt két csodás nagymamánk, akik már akkor nyugdíjasok voltak, amikor megszülettünk nagyjából, szerintem most talán nem mondok ilyeséget, de tulajdonképpen onnantól kezdve folyamatosan segítségek voltak a szüleimnek. Tehát az, hogy nem volt olyan, hogy mondjuk egy egész próba folyamatot végültem az öltözőbe vagy a tesóm. Volt, hogy bementünk persze előadás előtt, vagy hogyha tehát a nyulak a ruháit próbálgattuk, szóval hogy erre úgy emlékszem, de nem volt nagyon ez jellemző. És valószínűleg emiatt sem volt az, hogy mondjuk abba belátni, hogy azt a mindenit, színpad, szóval hogy úgy ez volt, és...
1: Hát nyilván nektek az volt a természetes, hogy a szüleitek színészek.
2: Igen, de az sosem volt. Van egy pár kolléganőm, akik színész családból, és akik pici gyerekkoruk óta már semmi más nem tudtak elképzelni. Én meg egyáltalán nem gondoltam erre. Aztán egyszer csak így volt egy katta, 16 éves koromban, szóval 17-től későn.
1: Szóval tehát ilyen gyerekszínjátszó csoportok, meg ilyenek nem is voltak?
2: Nem, a Földesi Margithoz mentünk el a tesómmal, amikor mondom másodikos gimis voltam.
1: Igen, de oda, ha jól tudom a sztorit, akkor nem is miattad, hanem a tesód miatt.
2: Igen, az Anna ment, és akkor mondta, általában az így volt nálunk, hogy ő elment itt dobolni, és akkor utána én is doboltam. Akkor ilyen kosaraz, akkor is, szóval hogy kicsit ez a
1: egymást követétek.
2: Igen, hogy a nővér kitapossa, és akkor én meg besétáltam. De a Margithoz is így kerültünk el, igen, hogy ő ment először, és mondta, hogy ez nagyon jó, és nagyon jó, meg nincs, elmegyek, és akkor ott így teljes szerelembe estem az egésszel, hogy ez
1: nincs. De az, hogy mi történt? Emlékszel a rasszikrára, hogy mi az, ami téged ott nagyon megfogott?
2: Egy nagyon emlékezetes pillanat, ami egyébként semmi nagy történet, csak maga arra emlékszem, hogy ott is arra gondoltam, hogy erre biztos nagyon sokáig fogok emlékezni, és hogy ez biztos egy ilyen első pillanat lesz, hogy amikor először be kellett ugranom a Popfesztivál című előadásba, amit játszottak ott még az IBS színpadon, vagy az IBS-nek az épületében volt a Margit, és akkor ott színpadon játszottuk ezt az előadást, és akkor be kellett ugranom egy szerepbe, és az első Hát így az első színpadra lépésem úgy, hogy élesben, előadásban, ráadásul beugrás. És akkor arra emlékszem, amikor lent voltunk az öltözőben, és hívott az ügyelő, hogy gyertek színpadra. És akkor azt az ilyen hirtelen energiát, amikor ott megfeszült mindenki, hogy akkor gyerünk, mindenki izgult, és hogy azt éreztem, hogy úristen, ez nagyon jó érzés.
1: Te szóval is izgultál?
2: Persze. Hát félelmetes is volt meg minden, de közben nem voltam meg, nem, most már úgy rosszabb kicsit a helyzet, mert nyilván, hogy az ember így öregszik, így megy ez egyre följebb, az, hogy egyre jobban izgul. Pedig
1: komolyan?
2: Igen, de szörnyű.
1: Hát azt gondolom, hogy egyre inkább magabiztosabb vagy, és...
2: Nem, ez így van sajnos. Olyan rossz, nem tudom miért, mert az elején meg... Fú, hát semmi. Át sem néztem sokszor a szöveget, tehát annyi minden volt, annyit játszottunk, hogy volt, hogy 30 előadás volt egy hónapban, vagy volt, hogy többet játszottam egy hónapban, mint egy nap volt, az szerintem dupla volt, meg
1: tripla. Ha ugyanazt játszod, akkor nyilván nem kell próbálni rá, vagy
2: hát igen, de mondjuk egy repertoár színházban, ugye amikor Kecskeméten voltam, akkor volt, hogy 6 darab, amiben játszottam szimultán, tehát hogy ilyen hétfőket, ez szerda, az volt, hogy nap délelőtt, vagy mit olyan délután, ez délután, az.
1: És sosem keverted össze, hogy éppen miben vagy.
2: Nem. Aztán egyszer megtörtént velem, hogy elfelejtettem a szöveget a színpadon, és akkor onnantól kezdődött a para. De jó, nyilván de ezt lehet...
1: Igen, most ugrottunk egy nagyot, én az első szikrára lettem volna kíváncsi, mert mondtad, hogy elment a Földesi Margithoz, és ott megszerettem ezt a színészetet.
2: Az anyu nagyon-nagyon rosszul fogadta, mert ő azért ilyen majrésabb. Az apu meg teljesen elfogadó volt, sőt, én azt éreztem, hogy ő ennek örül azért. Csak nyilván ő is persze féltett, meg minden, de ösztön az anyut, meg azzal nyugtatta, hogy hát most nézd, ha elmegy orvosnak, akkor nem tudsz neki semmit mondani tanásként. És legalább tud hozzád jönni, ha olyanja van, segítség lelkileg, bármit, van egy rossz próba folyamat, tudsz vele róla beszélgetni, érted, hogy mi történik. Úgyhogy, ja, és akkor ő akkor nyugodott meg, amikor felvettek a főiskolára minket, és akkor az első vizsgát eljöttek megnézni, és akkor mondta, hogy jó.
1: Épp csak egy rövid szünet, de aztán ugyaninnen folytatjuk, ígérem. Trokán Nóra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Trokán Nórával beszélgetünk, és az előbb elmesélted, hogy hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a színész mesterséggel, és ezzel kapcsolatosan felmerül bennem egy kérdés. Mit gondolsz, ha nem lettetek volna tehetségesek, akkor ezt mondták volna?
2: A szülők,
1: igen.
2: Szerintem nem tudták, hogy tehetségesek vagyunk-e. Mert soha semmilyen módon nem volt megmérettet, hogy nem volt megmutatva ez. Nekem a gimnáziumi osztályfőnököm az lesokkolódott, amikor én ezt bejelentettem, hogy a színművészeti egyetemre akarok menni,
1: mert azt mondta, hogy annyira nem volt benne a személyiségedben.
2: Nem, azt mondta, hogy ő még így föl is hívta a szüleimet, hogy ez biztos, mert hogy nem voltam sose ez, aki ilyen extrovertált, hogy akkor én mondom, akkor én csinálom ezt a színjátszót, egy verset nem mondtam soha, tehát semmi ilyen nem volt. És ez nem, tehát nem, veszélyen nem derült ki.
1: De azt
2: ki.
1: Tudta, hogy a szüleid színészek? Tehát, hogy az meg volt?
2: Persze, abszolút. Aha. Tehát az tudta, és hát gondolom ezért is kérdeztem meg, hogy ez akkor ez hogy van, vagy nem tudom, hogy volt pontosan, de emlékszem, hogy ezt mondta, hogy ő ezzel nagyon meglepődött. Aztán nyilván a Margit, az amikor elkerült, akkor a Margit azért gondolom, szóval ő neki azért nagyon, nagyon jó szeme van, meg ő azért ezt látja, 100 éve csináltam már akkor is, és biztos apuval ők régen játszottak együtt, tök jóba voltak, szóval biztos nem tudom, mondta volna a Margit, hogy
1: nem ez nem a pályátok.
2: Tudom, próbálja meg, de...
1: Hát nyilván nem a pénzért tartott ott titeket, hanem hogy...
2: Nem, de hogy meg hát az egy olyan hely volt, szóval, hogy ott most egyébként ott az se, egy csomó olyan van, aki nem lett színész. Aha. Mert ez nem egy színész képző volt, hanem sokkal több annál, de egy közösség volt, egy ilyen személyiségfejlesztés, a többi, szóval azért, csak ő azért látta, hogy ki az, akiből aki úgy menjen abba az irányba terelgetni, szóval úgy lehetett érezni, hogy például kinek adott új szerepet, vagy kit próbált úgy szerepekkel terhelni. Úgyhogy, ja.
1: És a színművészetire egyből sikerült? Mert ezt mindig mondják, igen, hogy jó, hát 28-szor futottam neki, most nyilván kis túlzással nektek, egyből ment?
2: Hát a tesómat harmadszorra vették fel, és engem elsőre, de ezek olyan dolgok, amik szett, hogy egyáltalán semmit nem jelent. Tehát, hogy és az sem, hogyha valaki nem vesznek föl. Tehát az apu nem járt például színészetén, meg egy csomó színész még, aki tudod úgy. Persze, olyan, aki nem tudom, volt olyan, akit 6-szor vettek föl, akit 4-szerre, szóval ez egy olyan dolog volt, hogy az, hogy valakit elsőre fölvesznek, az egy szerencse is abból a szempontból, hogy nem tudom, úgy állnak az osztályfőnöki, de az osztályfőnökök, hogy éppen olyan beleillesz a képbe, akit őt szeretne, jó vizét kapsz ki. Én közben azt gondolom, hogy nekem nagyon korai volt az egyetem. Tehát, hogy én nekem minimum egy 3 év még kellett volna, szerintem. Nem bánom, mert egyébként meg el nem ment el 3 év. Rögtön nyilván. Igen. Aha. Tehát én úgy mentem érettségizni, hogy már tudtam, hogy fölvettek. És az...
1: Hát normál esetben úgy indul egy egyetem, nem? Hogy egyből a gimnázium után.
2: Igen, csak itt azért az ember hát úgy nagyon sok minden. Tehát úgy kellett dolgoznunk egy csomó szempontból, hogy a saját traumáinkból, saját személyiségünkből, értem, ugye jelenetek, hogy mi volt veled, mit, életjelenetek, és egyszerűen ott álltam 18 évesen, még szerintem kb. Nem is töltöttem, vagy nem tudom, mikor kezdődött az egyetem, de hónapra, de hogy semmi, vagy ha volt, akkor szóval nagyon azt éreztem, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. És annyira nem voltam tisztában azzal, hogy ki vagyok, mit jelentek, zavar volt a külső és a belső egyensúlyában. Szóval nagyon sokat így szenvedtem meg, buktam így a jelenetekkel, meg mert egyszerűen azt éreztem, hogy de közben meg nem bánom, hogy így történt, mert egyrészt nem ment el úgy nem mentek évek el, de nekem azért úgy nagyjából a Kecskemét évek alatt értem utol magam. De
1: hát közben még idejében.
2: De közben nagyon jó élmény volt nekem a főiskola, meg egy nagyon jó osztályunk volt, és egy csomó olyan vizsga volt aztán már a második felében, amiben nagyon jól éreztem magam, de fú, azért azért nagyon sokat, sokat kellett dolgoznom magamon, hogy kis vagyok én.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Trokán Nóra a vendég. Itt a Retro Rádióban az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron

0: Oasis szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Rokán Nórával beszélgetek. Minden bizonnyal nem én vagyok az első, aki ezt megkérdezi, hogy azzal, hogy a szüleitek ismertek voltak, de most ugye második személyben beszélünk, mert te ülsz itt egyedül, Anna most nincs itt. Volt-e bármi előnye, hátránya annak, hogy a neved Trokán? És azt is tudták, hogy a te anyukád a papa Dimitriu Atina.
2: Miért? Ki sikerült elsőre mondani?
1: Sokat gyakoroltam.
2: Nem tudom, ez nekem se pro, se kontra nem volt a főiskolán például ezzel dolgom. Szóval én nem éreztem ennek hátrányát, pedig a felvételin sokan azt gondolják, hogy jó, hát protekció, és akkor most persze, hát most nem fogok azt mondani, hogy nem, hanem pont ez fordítva működik ott, vagy legalábbis hát abban az időben, arra az egyetemre, amire én jártam, sőt, meg főiskola volt, szóval az a vezetés, ott nagyon komolyan
1: hát igen, vigyáztak nem
2: arra, hogy ne legyen az, hogy valakit azért vesznek föl, mert ez az a neve, hogy vagy, és sok olyan színész gyerek van, aki nem került be, pedig sokat próbálkoztak, és az se jelenti azt, hogy például nem tehetségesek, mert van, aki a pályán van, szóval, persze, hogy ez nem a tehetségmutató, hanem ez sok mindenem múlt, de nem érzékeltem ezt, sem az osztálytársaimtól soha nem volt egy olyan rossz megjegyzés sem.
1: Hát igen, csak nem kellett többet teljesíteni azért, mert hogy a szüleitek színe, vagy a szüleit
2: színészek. Az Anna itt ülne, ők azt mondaná, szerintem, hogy igen, mert hogy ő belső, őt se külső hatások érték, szerintem így feltétlenül, hanem ő neki volt egy belső készítés arra, hogy most ő neki bizonyítani kell azt, hogy nem azért van itt. Én nem érzékeltem ezt arra, nem is valahogy nem jutott eszembe, vagy nem tudom. Tehát nem volt az, hogy na, hát most nekem elég gondom volt azzal, hogy nem tudom, hogy milyen jelenetet hozzak, vagy hogy mit kell csinálni, vagy hogy miért nem jó, amit csinálok. Szóval, hogy...
1: És ebben például anyukát tudott segíteni, amit édesapád mondott neki, hogy...
2: Ugye csak nem nagyon kértem segítséget, mert azt gondoltam, hogy inkább ezt nekem, tehát hogy ezt nekem kell megoldani. Nyilván persze volt egy-két olyan helyzet, amikor már annyira nehéz volt sokszor, hogy akkor dumáltunk erről, de mindig próbáltam én megoldani ezeket, aztán sikerült valahogy túl menni.
1: Tehát először ezeken. Színpadon akkor láttak titeket, amikor vizsga előadáson voltatok?
2: Szerintem, mondjuk szerintem a Margitnál is láttak ezekben az előadásokban, amikben játszottunk, úgy emlékszem. De hát nyilván ott ilyen hivatalos értelemben ott volt az, amikor már igen, az egyetemi vagy a főiskolai vizsgálódások.
1: Aztán az, hogy hova mentek, hol kezditek el a pályát, vidékre szerződtök, vagy maradtok a fővárosban, ebben ők tudtak-e segíteni, vagy tanácsot adni, vagy ott tényleg saját utatokon volt, maradjunk megint csak nálad, saját úton kellett elindulnod.
2: Abszolút. És amúgy az jellemző az egész pályánkra, hogy megbeszéljük, meg ugyanúgy most már mondjuk apuval nagyon sokat szoktam így szakmázni, vagy sokat beszélgetünk, úgy visszacseng az, hogy annó ő az anyuval dumált így, tehát hogy mi is most már ugye mivel ennyire párhuzamosan, mint hogy mindenki ebbe a szakmában, de hogy nem kértem azóta sem így segítséget, vagy hogy most jaj, most hova menjek, vagy most vajon mi a jó meg...
1: Én értem ezt, hogy segítség nem, de tanácsot sem? Tehát
2: nem,
1: tanácsol,
2: nem tudom, nem olyan érdekes, hogy valahogy nem alakult ez ki, hanem mindig éreztem azt, hogy amit én úgy érzek, vagy amellett terelem magamat, vagy azt, és aztán nyilván ezeket megosztottam, de nem nagyon emlékszem olyanra, hogy most mit csináljak. talán ha volt olyan próba folyamat, ami nehéz volt, vagy hogy kiventiláltam, és akkor tudott olyat mondani, ami szóval, hogy nem azt mondom, hogy soha semmit nem.
1: Aha.
2: Nem, tanácsot nem adtak, vagy, de ugye a nagyobb lépéseket azt mindig egyedül csináltuk.
1: És nem is volt összehasonlítás, hogy bezzeg, ezt édesanyád így csinálná, ja, vagy így csinálta volna, vagy így játszotta, nem tudom, tehát ilyenek nem voltak, nem kaptatok.
2: Nem, annyira jól csinálták, szerintem, vagy legalábbis ugye az apuval nagyon sokat, én laktam is úgy az apuval, már ketten, hogy a tesóm el költözött, meg aztán én is, ugye a főiskolán is nem voltunk sokat otthon, meg Kecskemét, és aztán visszaköltöztem, és akkor ott csomót évekig voltunk a Covid idején, ott ketten, szóval mi nagyon sokat beszélgettünk, és közben soha nem volt az, hogy azt éreztem volna, hogy ő valamit rám akar erőltetni, ami az ő véleménye, hanem ő ebben annyira intelligensen, de minden téren, tehát párválasztás, ez soha nem szólt semmiben bele. Max utólag mondta, hogy na jó, hát azért ez... Hú, azért ez jó, hogy hát na, de soha semmiben nem szólt bele, ha nyitottunk felé, és kérdeztünk, akkor meg se, akkor segített.
1: De hagyta, hogy mondjuk, ha bukdácsoltok, akkor bukdácsoljatok, legalább megtanultok felállni.
2: Hát igen, aha. Szóval, hogy ez
1: mondjuk jó?
2: Ez nem, ez persze, hát felnőttek voltunk már, nyilván.
1: De mondjuk az is jó, hogy nem is kellett fogni a kezed, tehát, hogy képes voltál egyedül egyrészt dönteni, másrészt igen. Meg megállni a lábadon, meg igen. Elindulni.
2: Igen. Ami érdekes, csak most előbb akartam még mondani, és csak beugrott, hogy mik voltak ugye a nehézségei például annak, hogy színészgyerek vagy, és a pályán vagy. Tudod, mi volt a legnehezebb? Amikor olyan emberekkel kellett játszanom a színpadon, akiknek az ölébe ültem gyerekkoromban. Az nagyon durva. Tehát, mert ugye érdekes módon a pályám úgy alakult, hogy most játszottam az apuval először az Erkel Színházban egy színpadon. És az anyuval meg egy kis filmben most. Tehát
1: arról most fogunk beszélgetni. Igen,
2: most találkoztunk, de hogy nem, most már így, mivel már gyakorol, tehát, hogy, de a legelején, emlékszem, hogy a Sára Detti, aki nekem olyan, mint a második anyám, szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát tényleg konkrétan az ő gyerekeivel nőttünk föl együtt, tehát, hogy babakorom óta ismer, és akkor játszani kellett egy jelentet, ahol Eszter Hagyatéka, Márai, és akkor ott egy ilyen nagyon nagyon kemény jelenetben ott ki kellett osszam meg, nem, és olyan fura volt, hogy úristen, mondom, hogy ott kellett egy picit ezt levetkőzni, hogy én nem a kislány, a kisgyerek vagyok, igen. És ő nem a Detti, hanem szóval, hogy ezek voltak meg, amikor a Hirtling Istvánnal ennek a feleségét kellett játszanom, akitől, szóval, hogy a gyerekkorunkban, ezzel mindig röhögünk így utólag, hogy ők jártak hozzánk, egy csomó olyan buli volt, meg húsvét, meg minden, és akkor a Hirtling volt, tudni kell, hogy nagy mindig nagy hangú, meg nagyon bókol, meg minden, és kislányként bujkáltunk előle, ez volt a buli, hogy megjött a Hirtling, és akkor bújunk el, mert így féltünk tőle.
1: Aha.
2: Vagy hát nem féltünk, de hogy így ustam, bújunk el. És egyszer csak hirtelen ott állok, hogy fogom a kezét, és nem tudom, király dráma, vagy királyjátékok voltak Fehérváron, és ott állok, és nézek a szemébe, és fogom a kezét, hogy Jézusom, ez nem a Hirtling, jó? Nem, ő a férjem, nem a Hirtling. Szóval ezek például nehéz szituációk voltak.
1: De megugrottad azt is.
2: Hát meg, de persze. Úristen. Jó vicces.
1: Megint egy kis szünet, folytatjuk Trokán Nórával nem sokára itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Schiller koncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Újabb házi sertéseket támadott meg az afrikai sertéspest is. Kukarongáló harapott meg egy rendőrt Győrött. Esőre nincs sok esély a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek a munkálatok Pakson a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Fenékküszöböt építenek, amely tartósan mintegy egy méterrel emelheti meg a folyó vízszintjét az atomerőműnél, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Emellett két bárkát is a helyszínre vezényeltek, ezek segítségével további 20 centis emelkedést érhetnek el. A kormányfő hangsúlyozta, a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság fenntartása. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. Nemrég egy 2000 állatot tartó Somogy vármegyei telepen, legutóbb pedig Baranyában két helyen mutatták ki a vírust. Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük arról, milyen intézkedésekkel akadályozzák a vírus terjedését.
3: A legfontosabb a fertőzött állománynak a nagyon gyors felszámolása, egy 3 kilométeres védőzónában és egy 10 kilométeres megfigyelési zónában lépnek életbe szigorú korlátozások. 30 napig az állatokat csak a sertésekre vonatkozik, a telepről nem lehet kiszállítani, legyen az háztáji állomány vagy nagyobb telep. Mindent hatósági állatorvosok fognak felkeresni, megvizsgálják az állatokat, egészségesek-e, természetesen minden állományból mintát is vesznek az afrikai sertéspest is kizárására.
2: A vírust vaddisznók terjesztik, a fertőzés Horvátország felől érte el hazánkat. Rendőrt harapott meg egy férfi Győrött. A 30 év körüli tettes hétfő hajnalban éppen kukákat rongált, amikor a járőrök közbeléptek. Megpróbálták megfékezni, de egyikük karját véresre harapta. A férfit őrizetbe vették, majd ma le is tartóztatták, de fellebbezett. A gyanúsított egyébként többszörös visszaeső, garázdaság és lopás miatt is bajba került már. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek a Nyugat-Balkánon. Szerbiában mintegy 40 helyszínen ég a növényzet. Montenegróban több tengerparti térségben pusztítanak a lángok, Horvátországban Brač szigetén és Rijeka közelében, illetve Bosznia-Hercegovinában is oltanak tüzeket. A tartós hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél miatt a lángok gyorsan terjednek. Viszonylag egyhangú lesz az időjárás a következő napokban. Nagyrészt derült, napos idő várható, esetleg kevéske felhővel, csapadék nélkül. Péntekre 29-32 fokot ígérnek. Aztán napról napra kicsit melegedhet az idő. Vasárnapra már 33-37 fok lehet. Felhők majd hétfőn jelenhetnek meg nagyobb számban, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon. Hozhat záport, zivatart is, de így is több órás napsütés várható 30-38 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam nem csak a munkájáról tud szenvedélyesen beszélni, hanem a lovakról és a lovaglásról is. Trokán Nóra a vendég, mindjárt folytatja.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Prokán Nórával beszélgetek, és ez azért érdekes, hogy aztán te is, mint lovas is ismert lettél. Anyukád is ült már egyébként ebben a székben, meg én vele sokat beszélgettem, ezért tudom olyan könnyen kimondani a nevét. Bár sokszor belebakizom. De hogy neki is, ő mindig meséli, hogy hogy a lovak mennyire fontosak az ő életében. Ez is gyerekkortól jön? Tehát ezt is megörökölted? Ezt a ló szeretetet?
2: Igen, hát azért szerintem 3 éves voltam, amikor először elvittek minket lovagolni, és akkor utána tini korunkban is végig folyamatosan jártunk, és azt hiszem a főiskola volt az egyetlen nagyjából egy ilyen, hát ugye 4 év, de mondjuk szerintem abból 3, amikor egyáltalán nem ültem lovon. Az volt az egyetlen ilyen
1: hosszabb idő.
2: És akkor utána meg lett egy saját lovam, és hát azóta ő megvan már 3 éve talán.
1: De az kötelező volt? Tehát, hogy 3 éves korodban azért tettek fel a lóhátra, mert hogy tanuljon meg a gyerek lovagolni?
2: Nem emlékszem erre, hogy miért rakták be, de szerintem csak annyi, hogy legyen ez egy élmény, meg hogy pónilovaglás, meg mit tudom én, és akkor ilyen pici pónikon ültünk, emlékszem, meg a nevükre is, Őzike, még arra is emlékszem. Hogy hívtak a másikat, nem szólt, azt nem tudom. De Nagyi és Őzike. Na, hát ez ilyen. És onnantól kezdve ez végig, persze belezúgtunk teljesen, és onnantól kezdve végig ez kísért az életünket. Tehát utána ugye a válás után anyunak az élethelyzetébe ez hozzátartozott, tehát hogy ott tanya volt, igen, és akkor ott egész nyáron.
1: Volt, ahol, igen.
2: Ott, na hát ott voltak az őrültségek, amit az előbb említettem. Kobak az nem is volt szerintem, de mindegy. Nyerek se, szóval na mindegy, ott azért így visszagondolok, hogy a saját gyerekemet nézném így, hogy amiket én csináltam ott, lehet, hogy nem engedném lóra ülni. Nem.
1: Hát jó, nagyon, az igazi nagyon, szabadság, nem?
2: Igen, amúgy igen. Szóval ott azért nagyon sokat felszedtünk ebből, hogy a lóval való kapcsolat. Én ott kezdtem el egyébként, nagyon-nagyon fiatal voltam még, akkor 14 éves.
1: Mert most amikor... aztán nagyon öreg vagy.
2: Hát jó, de nem az, akkor ehhez, és érted, 14 éves koromban, emlékszem, hogy elolvassam a Monty Roberts, nekem most halt meg a héten, 91 éves korában, ő egy nagyon-nagyon nagy forma. Ő indította el a világon igazából azt a suttogó módszert, ami egy ilyen ló ember kommunikáció. És akkor elolvastam a könyvét, és én akkor ezt eldöntöttem, hogy én ezt ki akarom próbálni. És akkor voltak ott a tanyán Kazaksztánból vadlovak. Rendesen nem tudták közel menni. Tehát, hogy nem tudom, hogy kerültek valamilyen örökség által. Mindegy. Ott, és én mondtam, hogy én szeretném az egyik vadlóval ezt kipróbálni. És akkor ott 14 körül egy vadlóval megcsináltam ezt a módszert.
1: Odaengedtek a közelébe?
2: Megcsináltuk azt, hogy behajtották a körkarámba, egyet így leválasztottak, behajtották, és fél óra után vezettem kötőféken.
1: De ez tehetség, vagy ez adottság, hogy valaki erre képes?
2: De ez egy nagyon pontos módszer egyébként. Persze nyilván kell hozzá egy érzék, vagy nem tudom, egy plusz csáp, amitől mondjuk ez sikeres lesz, de én azt gondolom, hogy ez, aki a lovakkal kapcsolata van, meg így nagyjából ismeri a lovakat, ezt mindenki meg tudja csinálni, csak nagyon, nagyon nyitottnak és nyugodtnak, és nem tudom, minek kell lenni. Akkor még semmit nem tudtam erről, meg egyáltalán, tehát nagyon pici voltam, de végig is sikerült, és akkor ez indított el ezen az úton aztán.
1: És akkor nem is, tehát egyéb sport nem is volt az életedben?
2: De tehát volt, én kosaraztam amúgy.
1: De azt rendesen, versenyszerűen.
2: Igen, nem voltam igazolva. Hát nem ilyen sportoló, de mikor nagyjából a gimi környékén kellett eldönteni, hogy ez most merre menjen ez a dolog, és én nem voltam elég tehetséges ahhoz szerintem abban, hogy nem volt ez rossz, de szerintem ahhoz nem voltam elég jó, hogy megérje az élsportba tovább menni, és a Beac, igen, ott voltam. És akkor ez maradt egy hobbi szinten. Hmm. Szóval a gimi csapatába játszottam, és nagyon élveztem meg. Amúgy a mai napig én nagyon szeretem. Szóval én szeretem nézni a, főleg az NBA-t, szóval én eléggé a férjemmel ezzel így nagyon egymásra találtunk, mert ő is nagyon szereti. És most is vagyok olyan szerencsés, hogy élőben is láthattam NBA meccsek. Szóval úgy ez úgy megmaradt az életemben, de meg ugye nekünk a táncot, és sokat azt is picikorunk óta jártunk Balettra. Az viszont a színpadhoz nagyon sokat hozzátett.
1: Na az is, de ilyenkor mindig ez érdekel, hogy az kötelező volt? Vagy azért vittek, mert ti szerettétek volna gyerekként, vagy te szeretted volna, vagy azt mondták a szülők, hogy na, valami mozgás legyen, tessék, itt a balett.
2: Szerintem ilyenkor, nem tudom, azt tőlük kell megkérdezni, hogy jött, de szerintem kipróbálgattak, vagy így terelgettek mindenhova, hogy akkor nézd meg ezt, nézd meg azt, és nagyon megszerettük. Hát ott volt egy csodálatos mai napig, egyébként praktizál, Bélavári Panni nevű balettmesternő, aki csodálatos volt. Szóval, hogy annyi mindent adott nekünk, most azt képzeld el, hogy ez volt, úgy tudom én, voltam 90-es évek vége, 2000-es évek, de hát ilyen 90-es évek, Ben a Őrmezei Panel lakásába ültünk fönn, és néztük az All That Jazz című filmet. Érted? Tehát, hogy olyan ízlést, és olyan, meg a Martha Graham technika, meg az olyan dolgokat kaptunk tőle, meg olyanokat mutogatott, meg a Bob Fosse koreográfiákat, ugye ez a film ugye róla szól, hogy úgy visszagondolva, hogy azért ezt úgy.
1: Hát de az az érdekes, hogy akkor ezt így gyerekfejjel, az neked tetszett?
2: Igen. Igen, a mai napig nagyon emlékszem, hogy nagyon nagy hatásra volt rám az a film, és úgy olyan para is volt, hogy úristen, hogy az egész, pedig nem gyerekeknek való film, mert egy brutál, tehát egy az ember, aki megrendezi a saját halálát, szóval, hogy de közben meg komolyan vett minket, felnőttként kezelt minket, és ezeket utólag beszéltük a tesómmal, hogy úristen, hogy mi akkor ezeket láttuk, és ezek utána természetesen szóval, hogy mikor a főiskolán a Ladányi Andrea volt a tanszékvezető, a mozgástanszékvezető, és akkor amikor mondta ezeket a dolgokat, akkor mi ezt tudtuk, hogy persze. Meg hát tudom, hogy mi a bofoszi, mert szóval, hogy ezekben úgy hirtelen úgy rákadt, tehát úgy megértett, hogy igen, tudom. Meg hát nyilván a balett szakszavak meg egyáltalán.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk filmmel, jó? Trokán Nóra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Prokán Nórával beszélgetik, és az előbb mondtál egy fél mondatot arról, hogy életedben először együtt forgattál édesanyáddal.
2: Igen.
1: És ráadásul ez egy különleges történet, mert hogy magyar szereplők vannak benne, de ez nem egy magyar film.
2: Igen, ez egy nemzetközi film, angol nyelven forgott, és magyar, a Turán Eszter a magyar a producere, egyébként egy Los Angelesben élő magyar producer, és egy svéd rendezőnő rendezte, és a svéd volt egyébként az operatőr is, és ahogy angol nyelven forgottam. Ugye nem volt olyan probléma, hogy magyar színészek játsszák, mert nem amerikai karaktereket kellett játszani, vagy angolt, hanem nemzetiségi karakterek. Szóval a nyelvvel nem volt, ugye, vagy az akcentussal akkor a gond.
1: És tehát az kifejezetten még elvárás is volt, hogy legyen némi akcentus?
2: Igen, mert pláne a mi kettőnk karaktere, ugye az anyó palesztin nőt játszotta, én az izraelit, és azért főleg a palesztin nő, ott azért eléggé ugye, hát nem azt mondom, hogy elvárás volt, de hát ott nekik azért elég erős akcentusuk szokott lenni. Az izraeleknek is.
1: Nyilván ott is vannak, akik nagyon jól beszélik az angol nyelvet, de ahogy ezt a filmekben meg szokták jeleníteni, ott mindig van valami.
2: Meg hát nyilván így könnyebb dolgok. Igen. Tehát, hogy az anyu, például az anyu nem beszél, olyan érdekes, hogy az anyu nem beszél angolul, ért dolgokat, stb., de olyan jól el tudja adni, hogy teljesen elájultak, hogy te nem beszélsz angolul.
1: Ja, mert ugye a szöveget viszont meg tudta tanulni.
2: Igen, és úgy adta, szóval úgy beszélte az angolt, mint aki tud. Aha. És ráadásul az akcentus is tök jó hozta.
1: Tehát ő egy palesztin nőt játszott, igen. Te egy izraeli nőt.
2: Igen,
1: Szabó Kimmel Tamás
2: görög, igen, ő egy görög srác volt.
1: Igen, és Hauman Máté.
2: Ő pedig egy svéd pincért.
1: Hauman Máté már játszott nemzetközi filmekben, tehát neki mondjuk az angollal nincsen gond, tehát ő pont azért tanult valamikor Londonban, hogy
2: ne, és ugye gondja. Vicces, hogy ő neki van ugye a legjobb akcentusa is, és már ugye angol már nagyon alig nincs is szerintem semmilyen akcentus, hanem magyar akcentusa, de itt most svéd akcentussal kellett játszani, és hát majdnem leestünk a székről, úgy rögtem, mert egyszerűen annyira jól hozta, nagyon jó füle van a Máténak, és annyira jól hozta ezt a svéd, ráadásul ugye ott volt két svéd, és ők is, tehát ügyszem, hogy
1: tehát a rendező és az operatőr
2: csaj úgy puffogva rögött már a kamera mögött, amikor a Máté beszélt.
1: És az a sztori, hogy ti beszorultok, vagy egyáltalán csak találkoztok a liftbe?
2: Igen. Ez Eszter története amúgy.
1: Tehát Turán Eszter a producer.
2: Igen, ő neki történt ez meg, hogy...
1: Ja, hogy vele ez meg is történt.
2: Igen. Igen, és ráadásul ebben a hotelben, amiben játszódik, hogy beszáll egy izraeli nő liftbe, azzal a görög sráccal, ahol van egy nő, aki palesztin. És akkor önmagában ez a feszültség, az, hogy ki honnan származik, ez így indikál egy olyat, hogy ami aztán kisülod abba, hogy egy kicsit egy hitvitába is, de közben az egész nem egy komoly hangvételű
1: dolog,
2: hanem
1: komédia.
2: Kicsit, igen. És egy ilyen teljesen őrületbe megy el. Who killed Jesus?
1: Tehát, hogy kiölte meg Jézust, erről beszélgettek ti ott négyen.
2: Igen, és akkor beszáll a Máté, mint svéd pincér, akinek a neve az, hogy Pontus. De nem Pontius, mert ugye azt mondjuk, hogy Pontius, és akkor ő, na minden, szóval ez is egy ilyen humor forrás az egészben.
1: Én azért szeretem az ilyen típusú filmeket, mert biztos, hogy lesznek nagyon sokan, akik valamelyik karakternek adnak igazat. Hát nyilván akkor itt van valamiféle
2: ilyen
1: vita.
2: Igen.
1: És közben meg tökre elgondolkodtató, hogy valójában talán mindegyiknek igaza van, a saját szemszögéből nézve.
2: És egy picit, nem akarok itt spoilerezni, egy pici, vagy hát nem pici, hanem egy nagyon szép feloldás van a végén, egy lezárás van a két nő között, ami szerintem egy nagyon fontos üzenet is.
1: Ez egy nagy játékfilm, ez egy mozikfilm, vagy hogy képzeljük ezt el?
2: Ez rövid film.
1: Aha.
2: Ez egy rövid film, és nem tudom pontosan hány perces lesz. Én biztos vagyok benne, hogy az Eszterék szeretnék, hogyha ez fesztiválokon lenne. Úgy is van tervezve, hogy be fogják adni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy fut szép sikert.
1: Hát az ilyen típusú filmeket szerintem az ilyen versenyeken vagy fesztiválokon imádják, hogy amikor nemzetiségi karakterek vannak.
2: Azok hát igen, jobb. És hát pláne azért ez ugye eléggé égető probléma, eléggé napi probléma azért ez a...
1: És ez milyen érdekes, hogy egy görög nő játszik egy palesztin nőt.
2: Igen, és a magyar játsza a görög fiút, szóval...
1: Óriási. És milyen érzés volt édesanyáddal forgatni?
2: Nagyon jó volt, semmilyen olyan érzés. De például vele nem volt olyan érzésem, mint amit az előbb meséltem, hogy,
1: ja, hogy valakinek a tétjéke,
2: vagy, de ez valószínűleg lehet, amiatt is van, mert már azért eltelt 20 év, uh-huh. de nem volt az az érzés, hogy hát ő az anyukám is, akkor jaj, hanem uh-huh. annyira ő is nagyon profin lehozta, hogy nem a kislánya, meg nem mondott semmit, vagy nem az, tehát hogy...
1: Tehát nem akart uralkodni rajta, hogy mit, hogy csinálj.
2: Uh-huh. Abszolút kollégáként csináltuk, és tök szép a vége, hogy az a feloldás, hogy ott azért van egy ilyen kis plusz töltete, hogy
1: amúgy ti meg rokonok
2: vagytok. Egyébként igen. Ő az anyám, igen.
1: És ezt mondtad, hogy Turán Eszter Amerikában élő producernek a sztoria, akivel valóban megtörtént egy luxus szállodában Amerikában, és nektek ezért ki kellett utazni.
2: Svédországban.
1: És ezért oda is mentetek? Tehát tényleg svéd hotelnek a liftjében forgattátok?
2: Ez egy mogyoródi svéd hotel volt. Fel volt építve ez a lift díszletben, vagy mogyoródi stúdióban.
1: És akkor az egész filmben csak ezt az egy liftet látjuk.
2: Tehát, ez az egy. A végén van egy pici változás, de egyébként a nagy százalékban ez a lift van, és a végén tényleg elborul, tehát a vége elborul teljesen gyűrületben, úgyhogy...
1: Mikor láthatjuk mi azt, mit gondolsz?
2: Nem tudom, ezt nem tudok válaszolni, most pont azt láttam tegnap, beszéltem tegnap a rendezőnővel, hogy most vágja. Mm. Szóval, hogy még most ezt nem tudom, mikor lesz, de hogy majd adok róla hírt.
1: Jó, hát aki kíváncsi rá, úgyis rá fog találni. Igen. Én biztos, hogy kíváncsi vagyok rá, úgyhogy sőt, arról is szó volt itt a berkeken belül, hogy Turán Esztert is meghívjuk, hogy legközelebb Magyarországon van, akkor kifaggatjuk, és hát ha ő majd tud információval szolgálni erre vonatkozóan.
2: Na, ő biztos.
1: Jó, kis szünet is folytatjuk Trokán Nórával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Tokán Norával beszélgetünk, mikor kezdtél fotózni? Én nézem a különböző közösségi oldalakat, és látom, hogy hihetetlen jó szemed van hozzá, de mi volt a fontos számodra a fotózás?
2: Ha őszinte vagyok, akkor igazából mindig valahogy mindig ott volt. Szóval mindig fontos volt. Még emlékszem, hogy a családi karácsonykor is kivettem a kamerát, meg a apám kezéből, szóval sok ilyen volt meg, és aztán gimibe vettem egy gépet. Először egy filmes gépet, és akkor ott elkezdtem az osztálytársaimat fotózgatni, emlékszem, hogy már akkor is egyébként fekete-fehérre fotóztam, az érdekelt jobban. És mikor Kecskemétre kerültem, akkor az, emlékszem, hogy az első pár fizetésből így félreraktam, és akkor megvettem az első digitális nagy tükörreflexes nagygépemet, amivel iszonyú sokáig fotóztam, tehát nem olyan régen cseréltem amúgy le, de hát az megvan, tehát az ott, az nem adom senkinek, és akkor kezdtem el, de akkor is csak magam szórakoztatására. Tehát akkor is utazást fotóztam. És emlékszem, hogy elutaztunk Egyiptomba, és akkor ott csináltam először olyan fotókat, amiket akkor még nagyon kezdetleges közösségi médiára föltöltöttem, így magam szórakoztatására. És akkor olyan visszajelzések jöttek, hogy ezt milyen csinálom, komolyabban, stb. És akkor...
1: De az kiktől? Tehát a
2: barát,
1: követők,
2: persze,
1: rajongók, barátok?
2: Még akkor az még, ráadásul még tényleg csak ilyen, olyan volt, hogy csak a barátok látták, szóval csak úgy szerették nagyon, és akkor így én is szerettem, meg szerettem csinálni, és akkor még akkor sem gondoltam ezt így komolyan, hogy ebből így munka, vagy bármi. És akkor nem tudom, hogy az így időben mikor volt, de a Pelső Ciréka megkeresett annó, hogy a Katona József Színháznak le akarják cserélni a portrét képeit, és hogy vállalnám-e. Hát ez így leizzadtam, mondtam, hogy persze, soha nem csináltam portrét előtte, azt sem tudtam, hogy kell egy lámpát használni. De hát úgy voltam vele, hogy hát dehogy nem, hát portrét egyébként csináltam egy csomót már, de stúdió...
1: Tehát nem stúdió körülmények
2: között. Körülmények nem. És akkor így kértem egy-két segítséget, és akkor úgy voltam vele, hogy hát vágjunk bele. És akkor egyszer csak ott álltam magam, és lenyomtam egy napot, úgyhogy szóval amikor az ember, ez az igazi flow élmény,
1: hát csak tudod, az, hogy instruálod például az alanyokat.
2: És hát nem a hogy mondjam, tehát a színészeket nem a legegyszerűbb dolog fényképezni, és amikor egyszer csak bejönnek olyan emberek, és ez, hogy így, hogy úgy állj oda, és mondd azt, hogy egy Zsámbéki Gábornak, hogy jó napot kívánok, akkor most ez lesz. Meg, szóval, hogy
1: tessék úgy csinálni,
2: hogy igen. Szóval, hogy Szirtes Ági, meg nem is tudom, hogy emlékszem, hogy még a Máté Erzsiről is csináltam, és szerintem ő róla az utolsó társulati fotó, tehát ő róla az maradt meg az a kép a szamatásának, és Kulka János, szóval olyan emberek jöttek be, hogy így, és nem érzékeltem közben azt, hogy valami olyan lélekjelenét volt, hogy ezt meg kell csinálni. És annyira élveztem, és annyira tetszett, és úristen, hogy ott kezdtem el ezt így fölvenni ezt a fonalat.
1: És hogy jól is sikerült.
2: És az volt a hely, pont az Elek Feri egyébként, hogy említetted, hogy
1: előtted volt
2: itt előttem. Ő mondta mindig, hogy az a kép volt a kedvencem. Tényleg? Az, amit rólam csináltál azóta. Igen, hogy az, amúgy a Feriről tényleg nagyon helyesett az a kép, nagyon jó lett róla. Szerintem jól sikerültek, így visszanézve is, és nyilván most már tudnék, tehát hogy máshogy csinálnék mondjuk világítás ügyben, tehát nem feltétlenül a legjobb, a legszebbek a fények, vagy ilyesmi, de hogy az arcok, a pillanatok, azok szerintem működtek.
1: Az utómunkát is te végezted?
2: Igen. Hát azt is már máshogy csinálnám persze, de nem olyan tragikus, hogy ezt a nézve. És aztán előadást is fotóztam, ugyanúgy a Réka felkészítő. Tehát a Rékának végül is ezt úgy köszönhetem, hogy ezen ő, szerintem kicsit ő indította ezt bennem el, hogy nekem... Na. És akkor utána csináltam Szombathelyre is társulati fotókat, meg sok, és utána nagyon sokan ezen felbúzdulva megkerestek kollégák, hogy, uh-huh. hogy csinálnék-e fotót róluk, csinálnék. És akkor nekem is volt, hogy nem csinálunk egy fotózást, de csinálunk. Szóval, hogy úgy ez így elindult, uh-huh. és akkor szépen lassan kialakult ez a kép bennem, vagy hát annak az ötlete, hogy ez az album megszülessen, ami megszületett 21-ben. Ez a Mielőtt című fotóalbum, uh-huh. ami ugye a színpadra lépés előtti uh-huh. pillanatokat örökíti meg.
1: Hát és oda azért, ha nem lennél színész, nem biztos, hogy beengedni neked egy fotóst hát, oda, nem? Hát azért az egy érzékeny pillanat.
2: Igen, nem? És hogyha igen, akkor is az a helyzet. Nekem volt már ilyen szituáció, hogy mondták, hogy itt lesz most egy fotós, és a takarásban szeretne fotózni, és akkor beengedni. És egyszerűen mindig olyan érzés, és ez nem egy negatív, ez most nem azt mondom, hogy ilyen szemetek a színészek, hogy senki ne jöjjön ide, de hogy az tényleg egy olyan intim a takarás, ott van valami olyan energia, szóval az egy
1: hát nem hogy oda, hívják takarásra.
2: Igen, szóval hogy oda igazából még a színházi dolgozók közül sem lép be mindenki, tehát hogy ott az van csak akinek ott van dolga. És amikor bejön egy fotós, akkor azt érzed, hogy valami olyan idegen test, vagy valami idegen van, és úgy nem érzed azt a komfortot. És
1: akkor mert hogy valószínűleg a takarásban nem kell játszanod, viszont ha ott van egy fotós, akkor valamennyire mégis viselkedned kell, vagy
2: igen,
1: vagy
2: meg olyan tudod, szóval van egy gyors öltözés, vagy van egy olyan, vagy készülsz valamire, és nyilván ő ezt szeretné lefotózni, pont. De hogy és akkor ezen gondolkodtam sokat, hogy hogy tudnám azt csinálni, hogy ne legyen zavaró, de közben tudjak pont olyan helyzeteket elkapni, vagy olyan helyzetekbe kerülni, amit szeretnék, ami viszont nehéz, tehát nagyon szűk mesdje, mert ha olyan helyen állok, nagyon közel vagy, akkor az meg lehet, hogy zavar. De aztán rájöttem, hogy visszajelzésekből is, meg érzékelésből is, hogy mivel színész vagyok, én is egy közülük, ezért nem számítok idegennek egy takarásban.
1: Még akkor sem, ha van a kezedben egy masina, egy fotó.
2: Az meg már az én dolgom volt, hogy úgy csináljam, hogy ne nagyon vegyék észre, hogy ne másszak az arcukba, de maga az, hogy a jelenlétem az nem volt egy idegen számokra, az megnyugtató volt, hogy lehetek pofátlan néha, és akkor egy-egy olyan fotóz.
1: Nem is az jutott eszembe, hogy nyilván én nem értek a fotózáshoz, de milyen szakértelem kell ahhoz, hogy mert a takarásban, ha mondjuk villan egy fény, akkor azt még lehet, hogy a néző is látja
2: hát
1: valamennyire,
2: tehát
1: hogy nem szabad ott vakut használni. Valószínűleg ott sötét van, mégis látszania kell annak, amit fotózol.
2: Na, ez egy nagyon, nagyon necces része volt, és ez emiatt nagyon ismernem kellett a fényt. Tehát, hogy fontos volt, hogy egy olyan géppel dolgoztam, ami már annyira a kezemhez állt, hogy mert ugye csak a színpadról kiszűrődő fényt tudtam használni, vagy ami itt egy gyorsöltözős lámpácska, vagy ilyen olyan lámpácska. És emiatt, ami a színpadi fény, az meg általában változik. Ugye másodpercenként is akár. Persze. Ahhoz kellett állandóan adaptálódni, és az egy nagyon ilyen... Hát kicsit olyan volt, ez mondjuk kicsit nagyképű mondat, de nem, szóval nem... De mint egy ilyen háborús fotó. Tehát, hogy mindig ahhoz a...
1: Tehát
2: ahhoz alkalmazkodni, ami itt ide most nem lehet menni, mert itt nem tudom, akkor ide, akkor mondja éppen az ügyelő, hogy most menjek innen, mert itt lesz egy gyors öltözés, akkor gyorsan általában előtte így egyeztettem, hogy mi az a hely, ahol tuti ne menjek, vagy ahol nagyon zavarok.
1: De ezek szerint jól sikerült, ha még album is megjelenhetett
2: belőle. Hát én erre nagyon, ha lehet ilyet mondani, nagyon büszke vagyok, hogy ez összejött meg nagyon szeretem ezt az anyagot, nagyon közel áll a szívemhez, és azt érzem, hogy nagyon sok mindenkihez elért. Most éppen egyébként Viatorbágyon van kiállítva, mert ez az utazó kiállítás azóta, amióta megjelent az album, ez létezik, hogy megyünk vele. És nagyon sok mindenki jelzett vissza a szakmából is, hogy ez milyen jó, hogy megtörtént, mert hogy ilyen lenyomat nincs a színészekről.
1: Hát de tényleg, nem nagyon látunk ilyen képeket. Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen. Trokán Nóra a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég.
1: Rogán Nórával beszélgetünk, olvastam, hogy nem is olyan régen Amerikában jártál, vagy jártatok, és ez nem egy ilyen hagyományos értelembe vett kirándulás volt, hanem hát azt tudjuk, hogy a lovakat kedveled, közel vagy a lovakhoz, de ott ráadásul egy olyan ranchen voltál, ami ilyen hagyományos amerikai életérzést átélhetted.
2: Abszolút, abszolút, és azóta se tértem magamhoz.
1: De hogy keveredtél oda? Vagy ez mi volt ez?
2: Szülinapomra kaptam ezt az ajándékba ezt az utazást a családomtól, és ez a férjemnek az ötlete alapján. Sokat néztünk már ilyen videókat, és nagyon, nagyon vágytunk oda. Mindketten eléggé szeretjük az amerikai vidéki hangulatot, meg ezt a vadnyugati hangulatot, meg ami így pláne ugye a lovakkal egybe van, vagy egybe kapcsolódik, és az oroszlán Szonya, barátnőm, ő már volt egy ilyenen Montanában.
1: Van egy ilyen turisztikai...
2: Abszolút, ez létezik.
1: A turizmusnak egy ilyen része, hogy oda...
2: Ez létezik, igen, hogy vannak ilyen rendsek, akik fogadnak vendéget, és ott vagy velük 5 napig, mondjuk, vagy egy hétig, vagy mit tudom én, ameddig akarsz, befizetsz egy hétre, 5 napra, ott alszol, etetnek, itatnak, teljes ellátás, és tulajdonképpen végig azt csinálod, amit ők. Tehát
1: az ő munkájukban te segítkezel, vagy azt a munkát végzette is, amit ők.
2: Igen, tehát hogy megérkezett. Mi egy idahói rendsre mentünk egy családhoz, akiknek 6 gyerekük van, és nekik egyébként ez volt a második csoport, szóval ők most kezdték ezt az egészet. Jó. És van 20 000 hektárjuk ennek a családnak. Csak.
1: 20 000 hektár, hogy képzeljük
2: azt el? Azt úgy képzeld el, hogy Szeged. Tehát mi ezt beírtuk, hogy, mert egyszerűen nem tudod, tehát egyszerűen magyar fejjel, ez nehéz így.
1: Tehát akkora területük van, mint Szeged.
2: Szeged közigazgatási terület, valami, igen, azt mondom nagyjából. És ez nem egy befüggő terület, hanem mit tudom én, 14 mérföldre van egy föld, akkor ott van egy föld, itt van egy föld, és akkor ezen
1: a mi történik, vagy mi
2: marha
1: van?
2: Legeltetés. Tehát nekik van, nem tudom én, 1000x marhájuk, ez az angusz marha, ez a nagy fekete. És ők ebből élnek, tehát ők úgy húsból élnek, és ez rendes, ez a grass-fed, tudod, hogy kim vannak a legelőn, tehát ők úgy élnek, nincsenek bezárva, soha télen-nyáron kint. És rendesen az a feladat igazából, vagy az volt a munkakör, hogy reggel 7:30-kor felültünk a lóra, és 5-6 órán keresztül lovon voltunk, és ezeket a marhákat bizonyos okokból terelni kell egyik legelőről a másikra.
1: Ja, hogy ne ugyanazt a füvet
2: Igen, hogy azt hagyja a kicsit, igen. Azt pihenteti azt a legelőt, azt stb. Vízhez kell terelni őket, beterelni egy karámba, hogy beoltsák őket, szóval, hogy ez... És hát egyszerűen olyan leírhatatlan, visszaadhatatlan élmény volt, hogy nem tudom, hogy mihez hasonlítsam. Tehát az...
1: Kobok nélkül nyilván.
2: Hát igen. Ez
1: viszont Western kalamban.
2: Ezért mondtam Western kalapot, hogy nagyon nehéz volt visszahúzni a kobakot.
1: Tehát az, aki tud lovagolni, meg aki lovagolt már sokat, meg nyilván már mindent is megcsináltál lóháton. Miben kell itt most már, vagy... Más kell lecsinálnod lóháton azért, mert marhákat terelsz.
2: Hát igazából az volt az érdekes, hogy ugye itt nem a tehát nem az volt, hogy lovagolni mentünk, hanem marhát terelni lóról, és itt nem az volt a lényeg, hogy te arra figyelsz, hogy éppen a lóra, tehát hogy lovagolsz, és hogy jaj, de jó, hanem az, hogy hopp, itt van egy kis marha, mi az? Borjú, kismarha. Egyszer csak hoppi, elszalad, és utána kell vágtázni, és visszahajtani, és együtt tartani, át a vizen, szóval egyszerűen olyan volt, mint amit így mentem, és azt éreztem, hogy hol vagyok, mi történik. Ez olyan távlatok, szóval, hogy ami európai adja, nincsenek ilyen távlatok, szóval, hogy ülsz egy lovon, és ellátsz a világ végéig konkrétan, és havas hegyek, meg zsályamező, és fúj a szél, és megy előtted két cserzett bőrű cowboy, szóval egyszerűen tényleg, mint valami filmbe cseppentünk volna.
1: Ez tényleg, ahogy mesélsz róla, hát vannak ilyen amerikai filmek, western filmek, és aztán este, nem tudom, countryt hallgatnak,
2: és
1: vagy akár countryt játszanak.
2: És konkrétan.
1: Sül valami hús.
2: Abszolút, és minden így történt, ahogy mondani, és este tábortűz, és jött a Wrangler lánya, hozta a kis ukuleléjét, akkor ott ének, szóval
1: isznak mondom, hogy viszkét nyilván.
2: Minden, mondjuk ők valásosakot nem, ők nem ittak, tehát nem isznak, de
1: mondjuk a hadgyerekből gondoltam, hogy ők
2: igen,
1: valami,
2: de olyan,
1: a hit az fontos
2: olyan
1: számukra.
2: Helyesek, hogy az hihetetet egyszerűen, és a mai napig kapcsolatban vagyunk, pont tegnap küldtem nekik egy videót, most elmesélem, hogy ott az egyik gyerekük, egyébként 6 éves, most képzelj egy 6 éves gyereket, aki minden nap fölült a lóra, és 6 órán keresztül velünk jött, és marhát terelt, és félkézzel, és
1: de
2: jött.
1: Neki kötelező?
2: Nem. Megsértődik, ha nem jöhet. Tehát
1: ja,
2: de ők ebben nőnek föl, ebbe dolgok. Tehát ők nekik ez természetes.
1: Hát ez
2: és
1: az,
2: hogy ő jönni akar és csinálni. És akkor ő a 9 éves srác, az teljes értékű segítség már az apjának. Tehát ő lasszózza a kis borút, amikor be kell oltani, megfogja. Tehát egyszerűen tátott szájjal néztem, hogy
1: mondta nekik, vagy ők tudták, hogy te egy kis országban, itt Európában híres színésznő vagy?
2: Hát nem, én nem szeretek ez így, tehát én nem szerettem ezt, de aztán nyilván ez kiderült, persze, és akkor ott voltak a többi tábor lakók is, akik óriási, fantasztikus fazonok voltak ők, és volt egy 68 éves, és egy szintén 60 körüli hapsi, akik egyébként most pont egy másik rendsen vannak, és már küldték a videókat, és majd FaceTime.
1: De
2: és
1: ők nem magyarok?
2: Amerikaiak. Igen, mindenki amerikai volt egyébként rajtunk kívül. És hát ez a srác, ez a 6 éves srác, ő teljesen, tehát ő főleg a férjemre, tehát rá cuppant, és imádta, és ment, és mondta magát. Ez egy olyan karakter, hogy egyszerűen elhaltunk arra. És akkor csinált nekünk mindig fából, meg kőből kést, hogy ez nagyon jó, ez most új módszer, és megcsináltam. És ugye Idaho-ból hazamenekítettük valahogy a repülőn ezeket, jó, most tehát hogy nem éles, meg semmi, de hát mondom, azt kiveszik, de hazahoztuk. És tegnap egy képet raktam el, vagy raktam egy napszal egy képet a képkeretbe, mert raktam, és annyira erősen volt ez a kis pöcök, tudod, ráhozva, hogy nem bírtam a körmömmel. És jobbra néztem, és ott volt ez a kis kés. Mondom, kipróbálom. És olyan tökéletes kis eszköz volt rá, hogy mondom, na, még használtam, és akkor küldtem nekik videóba, és tehát, szóval, hogy olyan megmaradt egy nagyon jó kis viszony, és sokat lehetett tőlük tanulni, tehát tényleg. Ez a fej, ahol ők vannak, ez 2 órára van a legközelebbi nagyvárostól. 1 órára van egy város, egy kisebb város, de közben nem érzed azt, hogy el vannak zárva is teljesen, hanem abszolút up to date-ek mindenben. Most
1: tehát nem hiányzott egy bevásárlóközpont az alatt az 1 hét alatt.
2: Úristen, nem, de hogy is. Nem.
1: De mondjuk Biatorbágyon élve valószínűleg nem járod a plázákat.
2: Nem, de ehhez képest még Biatorbágy is olyan volt, hogy mint egy nyüzsgő nagyváros.
1: De ezt is olvastam, hogy tervben szerepel, hogy valami hasonlót megvalósítani idehaza.
2: Hát szeretnénk, most nyilván, hát a 20 ezer hektárt azt hagyjuk, de egy nagyjából valami olyat, ami ahol a saját terület tünkön tudnak például a lovaink élni, ma azzal is el vagyok, és nyilván nem lesznek marháim, meg nem leszek hústermelő, tehát nem ez a része, hanem...
1: Miért ne?
2: Én sajnos az a baj, hogy mindegy, tényleg, amikor a kis borjukat kellett megfogni, akkor úgy voltam vele, hogy jó, ez nem a inkább nem nézek oda, de aztán én is oltottam, tehát kipróbáltam, hogy be kellett a picike az 1 hetes borjukat oltani, és akkor oltottam én is őket, úgyhogy azt kipróbáltam, de
1: Mekkora élmény az?
2: Hát óriási.
1: Hát főleg egy ilyen embernek, mint amilyen te is vagy.
2: Óriási.
1: Ha tehetnéd, lóháton élnél az egész életedet.
2: De szerintem ez olyan emberre is hat, aki nem feltétlenül volt egy csaj Pittsburghból, tök városi csaj, azt mondta, azóta vett egy pick-upot, és most foglalózott le egy lovat. Azt mondja, én meg vagyok balondulva teljesen. Szóval, hogy
1: jó, de hát nyilván, aki soha nem ült lovon, az nem menjen egy ilyen...
2: Hát azért ez igen, tehát hogy az, hogy egy 5-6 órát lovag, szóval ez volt egy srác, aki alig tudott lovagolni, mondjuk ő egy katona volt, szóval ez megint más, de azért küzdött az első pár napban nagyon, de aztán ő is teljesen rá. De persze azért ez kell egy pici előképzettség, nem azt mondom, hogy annyi, mint az enyém, de hát minden lovasnak ajánlom, hogy erre gyűjtsön, mert ez óriási.
1: Színésznőként a következő feladat?
2: Hát most lesz egy olyan, amiről még most nem beszéltek, szerintem. Nem akkora, csak hogy még most volt a felkérés része.
1: Jó, hát akkor nehogy és, bajod legyen belőle. Úgy, olyat mondja, amit igen, valami, úgy, amiről beszélhetsz.
2: Ez most...
1: De ez mi? Úgy, film, színház? Tehát hogy mi az a felkérés?
2: Ez egy színházi dolog, és amúgy egy beugrás. Uh-huh. Ami egy rettegett dolog a szakmánkban amúgy.
1: A beugrás?
2: Igen, de nem olyan beugrás, ez hál' Istennek most, hogy két napon van rá, hanem majd csak októberben lesz. Folytatódik a trón, azt fogjuk csinálni most szeptemberben, az Erkelben. Most nekem kevesebb színházi jelenlétem van, most ezzel egy kicsit bővül, ezzel a beugrással, de várjuk, hogy kijöjjön ez a kisfilm is, meg most majd meglátjuk, hogy mit hoznak a következő hónapok. Ilyen ez a szabadúszás.
1: Engedlek, hogy elérd a vonatot, hogy aztán rollerrel még haza tudj menni, de nagyon-nagyon élveztem a beszélgetést. Kösz, hogy jöttél.
2: Köszönöm.
1: Köszi, ciao.
0: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Magyar kábítószerkereskedőket kaptak el Tenerifén. Ne fotózzunk, ha medvével találkozunk. Egyre melegszik az idő, esni nem fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A becslések szerint több mint 6 milliárd forintba kerül a fenékküszöb megépítése a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között. Erről a miniszterelnök beszélt tájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is. Kifejtette, 145 ezer köbméternyi követ építenek be a folyóba. A kormányfő hozzátette, mindkét parton dolgoznak már a vízügyi szakemberek, a kijelölt vállalkozók, a Honvédség. Magyar kábítószerkereskedő párt fogtak el Tenerifén. A rendőrség szerint a 30-as éveiben járó férfi és nő egy bűnszervezetet irányított, a felelősségre vonás elől aztán külföldre menekültek. Mindketten felkerültek a hazai top 50-es és az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek körözési listájára. Az ügyben korábban több ezer tőke kendert és mintegy 180 kilónyi marihuánát foglaltak le. A két gyanúsítottat a magyar és a spanyol hatóságok együttműködésével kapták el. Medve bukkant fel a Nógrád vármegyei Szilaspogonyi tónál. Az állatot szerda hajnalban látták a víznél, valószínűleg inni ment oda. A magyarországos medvefigyelő fokozott óvatosságot kér a környéken élőktől. A közelben ugyanis település és állattartó telep is található. A szakemberek szerint a medve várhatóan tovább áll majd. Arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki medvével találkozik, ne közelítse meg, ne fusson el, és ne próbáljon közelről fényképezni. Érdemes nyugodtan, lassan hátrálva minél nagyobb távolságot tartani az állattól. Megkezdődött a 25. Szavária történelmi karnevál Szombathelyen. Idén a szokásosnál egy héttel korábban tartják az eseményt. Vasárnapig egyebek mellett koncertekkel, kézműves bemutatókkal, bábszínházi előadásokkal, kiállítással várják a látogatókat. A rendezvény fő látványossága most is a péntek és szombatesti fáklyás jelmezes felvonulás lesz. Erre több száz jelmezest várnak a szervezők. Egyre melegszik az idő, csapadékra egyelőre nem számíthatunk, jönnek a részletek az időjárásról. Holnap és a hétvégén is derült napos idő vár ránk, esőre nincs sok esély. Péntekre 29-32 fokot ígérnek, szombaton hajnalban néhol csak 7, másút 20 fok fogad majd minket odakint, napközben 30-35 fok lesz, vasárnap pedig már 33-37 fok is lehet. Változás valószínűleg hétfőn jöhet, akkor több felhő jelenhet meg az égen, ezek néhol esőt is hozhatnak, de azért napsütésből is jut még bőven a 30-38 fokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vaházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Fenyő Miklós egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva a Made in Hungária, de itt lesz a Hooligans, a Korán, a TNT, most pedig jön

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Katona Klári énekelt. Ez volt a Minta filmeken. Rakoncai Viktor, Rácz Gergő, LL Junior és Major Eszter szerzeménye következik, amelyben mindenki énekel, aki valaha Comet díjat kapott Magyarországon, jön a Viva Comet All Stars, a zene szól a retro rádióban.

0: leszel.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

Idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Bonanza Banzáj és a Valami véget ért. Jön nem sokára az FM, tőlük a Rólad álmodom szól majd, a 4-es Street slágere után. Mesélek a bornak a retro rádióban.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Nagyobb slágerei retro rádióban, a Neoton Familiát hallgattuk, ez volt a Nyár van.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: a Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádióztatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jól is nem sokára a Napóleon bulvártól a Júlia nem akar a földön járni. Itt lesz a Zanzibár, most pedig jön.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Oroszlánszonya Bebével ez volt a Micsoda nő ez a férfi. Jön Mező Misi Lotfi Begivel és az Egy szó miatt című közös slágerükkel a P-Box után. A zöld, a bíbor és a fekete most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az első emelet és a táncos nő után a tankcsapdával megyünk tovább. Már is örökké tart a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, a Kft. És az Afrika után eljött a búcsú ideje, mert rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen vasárnap is találkozhatunk. A vasárnapi Javaházi Presszóban lesz megint dalpremier, ahogy azt megszokhatták. A New Level Empire és Szikora Róbert közös új dalát fogjuk majd bemutatni. Szikora Róbival is fogok majd beszélgetni, illetőleg itt lesz velünk a vonalban a New Level Empire dobos vezetője, DJ Nyúl, vagyis Nyújtó Sándor. Beszélgetek majd Osvárt Andreával a Film Picnic rendezvény kapcsán, Homonnai Zsolt egy Mohácsról szóló rock musicalről mesél, amelyet ő rendezett, és Novotny Antal, vagyis Katlan Tóni a Magyar Ízek utcájába hívja majd a hallgatóinkat. Érdemes lesz vasárnap is velünk tartani. Holnap este is jövök Nyerges Iza helyett a Kívánság műsorban. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma az Intim Torna illegál dalával búcsúzom. Szól az örökké a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.